0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az áfából 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkáról egyeztetett Orbán Anita a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
2: All right, all the ladies and the ladies in the house. Warm welcome for the rest of the guests.

régi házunk állt. Felébb jutott mára egy másik világ. Felgyorsult az élet,

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Ernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkáról egyeztetett Orbán Anita a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Jazzy. Együtt vagyunk. Got more.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Üzemi baleset volt a hatalmas robbanás Tiszaújvárosban. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adéla vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL Tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek. Az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9 megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtárellátó Nonprofit Kft. És az Alföldi Nyomda új keretszerződése ügyében, melyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, hogy bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki az államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az ÁFA-ból 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkáról egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita, aki a NATO külügyminiszteri találkozóján vett részt Helsingborgban, közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. A biztonság és a béke megőrzése közös felelősség. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, az árpa, a kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára is szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Nyárias időre készülhetünk a hosszú hétvégén, sok napsütésre számíthatunk, kevés felhővel és eső nem lesz. A szél megélénkülhet, szombaton a hajnali 10-17 fok után, napközben 23-29 fok várható.
0: A hírek után újra! Jazzy zene!

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: Kellemes jó reggelt mindenkinek, ez itt a Jazzy, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin. Köszönti neked a műsorvezető Bögös Sándor, és az elektromos autózás rendszeresen téma itt a Jazzy Street-en, és ha egyszer elektromos autókkal közlekedünk, akkor letelepítünk néha töltőpontokat is ide a Jazzy Street-re, és hát most a teát kértük meg erre, hogy akkor pakoljon le nekünk egy pár töltőpontot és a hozzátartozó információkat, hogy manapság merre felé tartotok például ti, meg hogy látjátok a piacot, mire van igény. Most Orvec Martin, az ügyfélszolgálat vezetője lesz az, aki majd mesél nekünk, hogy tulajdonképpen merre felé fejlesztetek. Amit én tudok, és nagyon sokan mondják, most például egy ilyen külföldi út kapcsán is felmerült, hogy milyen kár, hogy a bankkártyát nem tudom oda tenni, nem tudok rögtön fizetni vele, de hogy akkor ennek lennének-e plusz költségé, vagy nem lennének, vagy ez megnehezíti-e valakinek az életét, mondjuk akár nektek, mint szolgáltatónak, vagy nekünk, mint felhasználónak. Tehát először is köszöntelek a stúdióba, ha már így rádborítottam egy rakás dolgot.
2: Én is köszöntök mindenkit. Alapvetően bankkártya terminálok fejlesztésében, amikor hát maga az, hogy a töltőállomásainkon elérhető legyen a bankkártya terminál, akkor mi is nagyon sok problémával találkoztunk. Ezért is húzódott el egyébként, ha mondhatok ilyet, elhúzódott, mert szerettünk volna mindent körbejárni, minden eshetőséget, illetve próbálni a lehető legügyfélbarátabb megoldást megtalálni. Ezt egyébként akár az applikációnk fejlesztésében, akár a töltőink letelepítése során is ezt követjük, és hát a bankkártya terminál telepítésénél se volt másképp. Most jelenleg kettő.
1: Már amelyik üzemel?
2: Igen. Gelejen, ugye a gelei északi.
1: Igen, a gelei töltő az egy ilyen legendás töltő, mert néha még ingyen is lehetett tölteni, amikor annyi áram volt a hálózatban.
2: Igen, most volt, majd erről is beszélgethetünk. Alapvetően az északi és a déli oldalon is egy-egy terminált most nemrégiben letelepítettünk. Kettő különböző szolgáltató termináját telepítettük le. Az északi oldalon egy Fortec nevezetű terminált telepítettünk le, még a déli oldalon pedig egy Najax, talán az már ismerős lehet itt egyébként a elektromos autózás kedvelőinek, vagy akik gyakran használják a nyilvános töltőket.
1: Ez tulajdonképpen most akkor a két cég számára is próbaüzem?
2: Nagy részt igen, egyébként már ők azért tapasztaltabbak a piacon, ezért is velük működtünk együtt, de azért azt láttuk, hogy nem volt zökkenőmentes. Tehát ahhoz, hogy a tényleg, ahogy mondtam, az átlátható és egyszerű kezelést és az ügyfélélményt azt a legmagasabbra tudjuk emelni, ahhoz nagyon körbe kellett járnunk a témát.
1: Bocsánat, nem hagylak ám élni, mert ugye ez a lényeg, hogy nem hagylak élni, azért hívlak meg, hogy beszélj, de nem hagylak. Ha én most odaérkezek ügyfélként, mondjuk éppen nem vagyok te jó ügyfél, akár jöhetek én külföldről is, és látom, hogy van itt ilyen lehetőség, lenne, hogy tudok fizetni.
2: Ez lenne igen a lényeg.
1: Igen, tehát nekem nem kell vele szöszölni, vagy akár éppenséggel, hogyha hazai autósként mondjuk egy másik hálózathoz van valami kártyám, de én éppen ott állok meg nálatok, és nincsen letörtve applikációm, nincsen hozzá ez az érzékelőm, akkor gyakorlatilag oda megyek és egyszerűen lehúzom a kártyát. Hogy működik maga a dolog? Tehát amikor oda megyek, akkor én úgy csinálom, mint az önkiszolgáló benzinkutaknál, hogy beütök, mit tudom, hogy mennyit, hogy fölveszek 20 kilowattot, az beütöm, lehúzom, és annyi, vagy hogy lesz?
2: Nem. Alapvetően, amit mondtam, hogy tök egyszerű a dolog, itt is ezt követtük. Jelen pillanatban ez úgy működik, hogy egyébként a terminálnak a kijelzője könnyen olvasható és viszonylag nagy, végigvezeti az ügyfelt a folyamaton, tehát megérkezik az ügyfél, alapvetően ki kell választani a csatlakozót, a terminál egyébként jelzi, ha az ügyfél esetleg nem látná, de jelzi, hogy melyik a szabad csatlakozó a kettő közül, tehát egyes vagy a kettes csatlakozó, ki kell választani a szabad csatlakozót, vagy amelyiket az ügyfél éppen használni szeretné.
1: Rádugom az autóra.
2: Nem, az a legfontosabb, hogy én egyébként mindenkinek azt javaslom, hogy az legyen a legutolsó folyamat, hogy alapvetően először van egy depozit, ugyanúgy, mint a applikációs indításnál, szerintem ez talán az önkiszolgáló.
1: Igen, nincsen bérletünk, akkor gyakorlatilag van egy ilyen befoglalási összeg, amit el tudunk tölteni.
2: Így van, ez itt is így van, tehát van egy előzetes depozit, odaérinti a kártyát, ez nyilván lehet fizikai plastikkártya is, de lehet egyébként
1: mobilis.
2: Egy mobil, vagy egy ilyen virtuális kártya is, azt odaérinti, megtörténik a tranzakció, és ekkor kell igazából az autót csatlakoztatni.
1: Tehát amikor azt az összeget, ami ugye a befoglalandó összeg, akkor azt leveszi, az nálatok olyan 6000 forint környéke induló,
2: a bankkártya,
1: vagy
2: nem, a bankkártya terminálnál egységes van, ott egy darab 15.000 forint van, de igazából ez majdnem minden szolgáltatónál ugyanez az összeg van, de...
1: Tehát akkor a bankkártya kicsit más.
2: Így van, de ilyenkor, amikor fizikailag érintik a kártyát, vagy ugye a virtuális kártyát, sokkal gyorsabban működik egyébként a bankoknál, talán erről már beszélgettünk korábban. A bankoknál ebben az esetben sokkal gyorsabban történik a befoglalás, illetve az elengedése is a befoglalt összegnek.
1: De hogyha véletlen akár nem indul a töltő, vagy bármi baj van, akkor mennyi idő után kapom vissza a pénzt?
2: Ez megint bankfüggő, de itt a tapasztalatok az, hogy egyébként akár egy órán belül is elengedi.
1: Tehát nem kell várni 2-3 napot, hogy újra lássam.
2: Főleg abban az esetben, hogyha történik is tranzakció, tehát még egy 6000 forintos tranzakció történik a 15000-ből, akkor van, hogy 2-3 perc alatt visszaérkezik a
1: között. Na ez jó. Ezt mondhatok, hogy ezen rengeteg meló volt, mert nektek is rettenetesen csípte a szemeteket, hogyha bármi ilyesmi volt, akár valaki elindította egy teljes indításnál, és volt befoglalás, de valami miatt nem működött, vagy nem töltött annyit,
2: pontosan,
1: hogy akkor azért nagyon sok idő volt, amíg visszajutott az emberhez a pénz.
2: Így van, így van. Itt ez sokkal gyorsabban történik.
1: Aha, ez jó. Na várjál, zenélünk egyet. El ne felejtsd.
0: Jesse. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, a vendég a TEA, töltőhálózat, és Orevesz Martin ügyfélszolgálati vezető, akivel beszélgetünk, mert ugye a kártyás fizetés elindult most már akkor nálatok is. Tehát ha van egy bankkártya, van egy mobiltelefon, akkor gyakorlatilag meg tudunk állni. Ha valaki most kapcsolódik be, akkor itt 15 000 forint az, amit ugye levesz, ha nem töltjük el, akkor akár pár perc alatt ezt a fennmaradót visszakapjuk.
2: Pontosan, ez így sokkal gyorsabban történik.
1: Nem borítja fel a családi költségvetést egy hétre.
2: Nem. Nyilván, hogyha valaki ötször próbálkozik indítani, akkor 5x15 000 forint, az lehet, hogy meglátszik egy pár órás befoglalás esetén is, de egyébként nem. De a tapasztalatok...
1: Tényleg, mi van akkor, hogyha mondjuk nem indul el? Ilyenkor érdemes benneteket fölhívni?
2: Abszolút.
1: Tehát ne indítsuk el lehetőleg még háromszor úgy, hogy nem fog működni, tehát hívjuk fel az ügyfélszolgálatot.
2: Így van, az ügyfélszolgálat pedig meg tudja nézni azt, hogy egyébként minek a hibájából nem indult el, tehát hogy esetleg azt látják, hogy az oszlop valami hiba üzenetet kommunikált, mert mondjuk előfordul, hogy újra kell indítani az oszlopot, vagy bármilyen műszaki hibája van, akkor azt egyébként azt kiírná a terminál is, hogyha esetleg valami a csatlakozókkal valami probléma van, akkor azt egyébként a terminál is jelzi, hogy nem elérhető, vagy meghibásodott, de egyébként az ügyfélszolgálat képes arra természetesen, hogy újraindítja a töltőt, illetve arra is, hogy onnantól kezdve az ügyfelet végigvezeti a folyamaton és segíti. De egyébként a...
1: Olyankor akkor nem kell újra elindítani, tehát megint nem kell betenni azt a 15 ezeret, akkor be kell tenni, akkor is?
2: Így van, ennek az a lényege, hogy alapvetően mindegyik tranzakció az külön tranzakciószámhoz tartozik, ezért egy új indítás, az nyilván egy új tranzakció, hiszen a befoglalást azt nem lehet összekötni a kettővel.
1: Úgyhogy akkor, hogyha nincsen több, mert hogy ennyi volt valakinek a kártyáján.
2: Ilyennel egyébként még mi nem találkoztunk, tehát hogy ilyen még... Egyébként legalábbis, amit én tudok, ami hozzám eljutott információ, az ilyen még egyébként sohasem volt. Abban az esetben szoktuk javasolni még, hogy az applikációs letöltést, bár mondom, tehát itt még a bankkártya terminálnál se, illetve az applikációs indításnál se tudok olyanról, hogy mondjuk emiatt nem tudott volna valakit tölteni. De van rá egyébként megoldás.
1: Szerintem én még mindig annak vagyok a híve. Sokkal egyszerűbb, hogy veszünk egy bérletet nálatok.
2: Egyetértek.
1: Igen, ez arra jó ez a bankkártya, hogyha valóban beesek, meglátom, hogy ott van egy töltő, akár külföldiként, vagy egy másik szolgáltató partnereként, elindítom a töltést, töltök, tovább megyek. Péke van.
2: Pontosan. Ennyi. Egyébként a bérletünk, ugye, de azt szerintem már erről
1: mennyi
2: is
1: idő egyébként, bocs, mennyi idő elindítani a töltést így egy kártyával?
2: Próbáltam ha valaki, már? Én természetesen, nekem nagyjából 2 perc, tehát hogy így
1: nem dráma.
2: Nem, abszolút nem. Szerintem, aki adhok tölteni szeretne, tehát hogy nem minden nap jár arra felé, és nincsen te a regisztrációja, akkor én azt gondolom, hogy...
1: Ami jelen esetben hiba,
2: mert egyébként egy bérlettel ugye sokkal kedvezőbben lehet
1: olcsóbban
2: tölteni.
1: Nincs indítási díj, annyit töltünk, amennyi van a bérletünkön.
2: Így van, de ugye azokat is meg kell valahogy szólítani, akik mondjuk akár csak hétvégente mennek nagyobb útra családdal, családi látogatás, vagy valahova kirándulni. Azt vettük észre ennek kapcsán, hogy egyébként a kártya terminál használata az inkább a hétvégi napokra tolódik, pontosan emiatt, mert ugye ott meglátják, hát akkor nem kell regisztrálni, megspórolok annyi időt, és ugye ott egy kiváló étterem van, tehát inkább a regisztrációval töltött időt abba az étterembe töltik le, legalább ugye a gelei töltő tekintetében.
1: Van, aki azt mondta, hogy jó a kávé, van, aki azt mondta, hogy jó a süti.
2: Igen, úgyhogy nagyjából 1-2 perc elindítani a bankkártya terminálon keresztül. Hibát mi még nem tapasztaltunk rajta, ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy nem eredményezett borzasztó nagy forgalomnövekedést a terminál kihelyezése. Még konkrét ügyfélélményt nem kaptunk, tehát még nem jött visszajelzés, hogy ez milyen szuper volt, hogy van ott bankkártya terminál.
1: De azt sem mondták, hogy menjetek a fenébe.
2: Így van, de ilyenre se volt példa. Igazából az én statisztikáim szerint, aki azon próbálkozott tölteni, az annak elsőnek eddig elindult, úgyhogy eddig én boldog vagyok ezzel a fejlesztéssel.
1: Igen, de ez mindenképpen egy ilyen hiánypótló dolog, és ezt szerintem a külföldiek fogják majd igencsak szeretni. Amikor az ember megérkezik valahova, akkor azért külföldön sincs olyan nagyon sok helyen még ilyen, hogy tudjak fizetni bankkártyával.
2: Én azt gondolom, hogy igen, majd az ősszel megint, ha beszélgetünk, akkor már tudok a nyári szezonról frissebb adatokat hozni. Én azt várom, hogy a nyári szezonban majd nagyobb igény lesz rá, hogy ezt a terminált használják. És remélhetőleg addigra több helyen is lesz ilyen bankkártya terminálunk, mert ennek a telepítését elkezdjük hamarosan.
1: Megint zenélünk. jegyet, aztán utána egy picit visszamegyünk a bérletre, mert ugye van, aki nem is tud róla, van, aki tud róla, de érdemes egyébként odafigyelni rá, hogy egyáltalán hogy működik, mind működik, hogy lehet rátölteni, ha elfogyott, akkor mit csinálok, hogyan töltök rá. Rátölthet-e valaki, mit tudom én, karácsonyi ajándéknak nekem pénzt, vagy nem tölthet rá. Tehát rengeteg dolog volt, ami itt felmerült kérdésként, amikor egyszer már erről beszéltünk, úgyhogy ezeket most majd mindjárt átborítom a zene után.
0: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Rezisztrét. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, még mindig itt van a Tea, és vele együtt Orvec Martin, az ügyfélszolgálat vezető, és hát a Tea az nem az a Tea, amit a csészébe töltögetünk, hanem az, amit áramban az autóban, mert a Tea töltőhálózat érkezett meg ide most a Jazzy Streetre. És ugye az előbb beszéltünk a bérletrendszerről, én nem is tudom, hogy van-e hasonló jellegű, szerintem nincsen még mindig, úgyhogy még egyelőre a konkurensek nem ébredtek fel, és nem másolták le a rendszert. Ezzel ti egyedülállóak vagytok a piacon, és miután ugye nekem van Teás applikáció, tehát én tudom, hogy a bérlettel ugye nincs indítási díja, és általában jó egy néhány százalékkal kedvezőbben tölthetek. Másrészt meg egyébként az applikációra is érdemes odafigyelni bérleten kívül, tehát hogyha valamerre elindulunk, akkor nézzük meg a töltőpontokat, mert például múltkor pont belefutottam egy olyanba, hogy keresgéltem, hogy hol töltsek, hol álljak majd meg, és ki volt írva, hogy most éppen kedvezőbb áron tudok tölteni valamiért. Őszintén szólva, hogy nem érdekelt, hogy miért, de az érdekelt, hogy kedvezőbb áron tudok tölteni.
2: Igen, erről is fogok szót ejteni, de először visszamennék a bérlethez is, hogy ez egyedülálló, valóban az, hiszen nálunk van egyedül olyan előre feltölthető összeg, amit utána teljes egészében le tud tölteni az ügyfél.
1: Igen, és egy nagy dolog, hogy nincs benne lehúzás, nincs benne semmi trükk, tehát amit feltöltöttem, azt letöltem, sőt még kerestem is rajta.
2: Így van, mert ugye 10% kedvezményt biztosítunk kilovattóránként, jelenleg 20, 40 és 80 ezer forintban lehet egyébként tök egyszerűen pár gomnyomással az applikáción keresztül bankkártyáról feltölteni ezt a prepaid egyenleget. Azonnal megjelenik, tehát hogyha valaki esetleg lemerült az egyenlege és aztán a töltőnél jön rá, applikáción tényleg pár kattintással is azonnal megjelenik, azonnal aktiválódik a bérlet, tehát nincs ebben az esetben nincsen várakozási idő, hogy ez aktiválódjon és feltöltésre kerüljön, úgyhogy ez azonnal megtörténik, és hát utána 10% kedvezménnyel lehet tölteni, ami még fontos, hogy egyébként mi értesítjük az ügyfelet, mert említetted, hogy mi van, hogyha lefogy, tehát mi pár nappal vagy egy 5000 forint alatt értesítjük azonnal az ügyfelet, hogy egyébként fogyóban van az egyenleg, és hogyha szeretné feltölteni, akkor az applikációba könnyedén megteheti, illetve ami fontos, és már érkezett visszajelzés ennek kapcsán, hogy amikor lefogy a bérletegyenleg, akkor megáll a töltés. Tehát a folyamatban lévő töltés esetében fogy el az egyenleg, akkor megáll a töltés. Ezért erre alapvetően mi azért szeretnénk, hogy ez így is maradjon ez a rendszer, hiszen szerintünk az a legtranszparensebb, hogyha tudja az ügyfél, hogy éppen mennyiért tölt, illetve hogyha lefogy az egyenleg, akkor ne ugorjon át egy másik ársávba, hiszen utólag jön rá, hogy akkor többért töltött. Valaki nagyon szereti ezt a bérletet, nekünk az a legfontosabb, hogy ez átlátható legyen, tehát mindenki tudja, hogy éppen abban a töltési folyamatban mennyit fog fizetni a végén. Tehát ezért áll meg a töltés egyébként az egyenleg lefogyása után.
1: Nőtt a bérleteseknek a száma?
2: Hát
1: mennyire ismerik az emberek?
2: Ismerik. Egyébként az aktív felhasználóknak, tehát ugye van egy bizonyos
1: Vannak a törzskuncsaftók, akik gondolom bérlettel mennek.
2: Így van, tehát vannak az aktív felhasználók. Az aktív felhasználók alatt értem, akik heti szinten használják egyébként a Tea hálózatát. Az ő százalékuk, tehát inkább a 60-70 százalékuk az, aki egyébként használja a Tea bérletet, tehát ez szerintem egy elég jó arány, és akkor elég jól ismerik alapvetően ezt a rendszert, illetve amit mi tapasztaltunk, hogy a budapesti töltők, tehát a budapesti helyszíneinknél a 70%-a a töltéseknek az biztos, hogy bérletből indul el körülbelül, tehát azért szeretik. Azok, akik rendszeresen használják, nyilván őket is próbáljuk alapvetően ezzel megszólítani, habár azt szeretném mondani, hogy ez egy 20.000 forintos összeget 2 év alatt lehet letölteni, ami egy átlagos akkumulátorkapacitású autónál 4-5 teljes feltöltés. Legrosszabb esetben is, tehát hogy szerintem azért könnyen el lehet használni, de inkább ugye ez a bérlet egyenleg azoknak szól, akik rendszeresen használják egyébként. És azt is látjuk, hogy sikerül őket megszólítani ezzel a kedvezménnyel.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Még mindig itt van a Tea, és vele együtt Orvec Martin, az ügyfélszolgálat vezető, és valamikor karácsony előtt beszélgettünk, és akkor jött ilyen e-mail ezzel kapcsolatosan, amikor valaki kérdezte, aztán utána nem tudtam én sem megválaszolni, meg el is felejtettelek fölhívni benneteket. Hát azért több sebből vérzett a dolog. Hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy születésnapra, névnapra, karácsonyra, vagy csak úgy szeretne valakinek rátölteni, azt meg tudja tenni, vagy pedig utalját neki a pénzt, aztán mondja meg, hogy töltsed föl.
2: Nem, van erre lehetőség, van ajándékutal. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy aki szeretne ajándékozni, az hozzánk fizeti be a bérlet összegét átutalással, és akkor alapvetően mi pedig megküldjük neki mindegy ajándékutalványt igazából, ami van egy kuponkód, a
1: tehát az applikációjában megérkezik.
2: Így, na mondjuk akkor, várjak,
1: ezt vezessük le. Tehát én most azt mondom, hogy akkor én most szeretnék mondjuk a lányomnak teljesen mindegy, azt mondom, hogy föltöltenék neki 20 000 forintot a kártyára, mert hogy tudom, hogy sokat megy az elektromos autóval, és akkor ez egy jó ajándék.
2: Így van. Nálunk
1: tehát ezt, mit kell csinálnom?
2: Nálunk ezt e-mailbe lehet jelezni ezt az igényt, mi akkor igazából átküldjük.
1: Hova küldöm az e-mailt?
2: Ugye van a központ e-mail címünk a help@tea.hu, van a weboldalunkon is fenn van ez az e-mail cím, oda megérkezik az igény, és akkor igazából a vevő befizeti
1: az egyenleget. Ott van számla, és akkor arra
2: így van, van, és akkor mi meg pedig megküldjük az ajándékutalványt az ajándékozónak, aki pedig akár kinyomtatva, vagy elektronikus
1: úton. Az ilyen digitálisan érkezik, meg gondolom az applikációban.
2: Nem, e-mailbe megküldjük, e-mailbe? És akkor azt utána pedig, akit megajándékozunk, annak oda tudjuk adni. Azon van egy kuponkód, az applikációban pedig azt a kuponkódot be tudja írni, és akkor feltöltésre kerül az adat.
1: Hát
2: pontosan, pontosan, igen.
1: Nagyjából körbejártuk most hirtelen ezt a dolgot, úgyhogy igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Még én egy dolgot szerettem, nem tudom, van-e még időre. Ugye ez a...
1: Nincs, de mondjad.
2: Ez az idősávos kedvezmény.
1: Igen, igen, igen.
2: Szerintem még az egy jó dolog. Ugye van még nekünk ez az idősávos kedvezményünk, amiben több partnerünkkel együtt működünk. Legtöbb esetben olyan partnerekről van szó, akiknek napelemes termelésük van a helyszínen, és azt szeretnék kedvező áron egyébként a villanyautósoknak felajánlani, és mi pedig az
1: ilyen...
2: Van, és egyre több partnerünk csatlakozik, aminek mi nagyon örülünk, mert mi nagyon szeretjük, hogyha tudunk valami további kedvezményeket nyújtani a villanyautósoknak.
1: Tényleg én amióta a Tea hálózattal találkoztam először, azért is figyelem mindig, hogy merre felé haladtok, meg hogy csináljátok a dolgokat, mert már akkor is az első pillanattól kezdve korrekt volt a rendszer.
2: Erre figyelünk, nekünk talán ez az egyik legnagyobb értékünk, vagy az
1: és nem az extra profit volt a lényeg, mert azért beszélgettünk időnként Norbival, az ügyvezetővel, a tulajdonossal, és mondta, hát időnként azért buktatok rajta.
2: Igen. Előfordult ilyen is, de attól függetlenül nekünk mindig az ügyfélélmény és a korrektség az első. Egyébként
1: igen,
2: magunk is villanyautózunk, tehát hogy tudjuk, hogy mi az, ami értéket tud képviselni ebben.
1: Na, de akkor ugorjunk vissza erre a sávos kedvezményre, meg mindenféle.
2: Ugye ez az idősávos kedvezmény esetében, tehát vannak olyan napok és időszakok, amikor a
1: dől a nap energia.
2: Így van, és akkor a partner kérésére is, és vele együttműködve további kedvezményeket tudunk adni. Ez nagyon fontos, hogy ez kizárólag a regisztrált ügyfeleknek elérhető, tehát aki a te applikációból regisztrált ügyfelként indítja a töltést. Ugyanakkor fontos, hogy akinek bérlete van, ő eredetileg 10% kedvezményt kap, viszont ez az idősávos kedvezmény még a bérletre is érvényes, tehát összevezethető a bérlettel, tehát ez azt jelenti, hogy még a bérleten felül is kap kedvezményt ebben az idősávban. Ez több helyen egyébként Budapest és Budapest környéki helyszíneken is már él, úgyhogy az applikációt kell követni, és ott nézni, hogy mikor van ez a plusz kedvezmény.
1: Igen, nem is tudom, merre felé mentem, és ráléptem az applikációból, indítottam a töltést, és néztem, hogy valamiért van valamilyen kedvezmény, és hát innen is jött a kérdés, hogy akkor ez most, hogy a zöldükbe is születik, így, hogy még kapunk plusz kedvezmény, még kapunk plusz kedvezményeket. Na hát köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm
1: sok
2: szépen.
1: Sikert nektek. Időnként majd nyúzlak benneteket, hogy merre felé haladtok, mert azért mindig vannak tervek.
2: Így van. Köszönjük szépen.
1: Én is köszi. A vendégünk a Tea hálózat volt, és Orvec Martin ügyfélszolgálati vezetővel beszélgettünk. Hello, jó hétvégét.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Hajdú Nórát, a Lépmotor marketing vezetőjét, és hát vele beszélgetünk a B10-es változatról, amelyik volt nálunk, és kellemes jószág. Egy-két dolog van, ami miatt nagyon haragszom a tervezőkre, és arról is beszélgetünk, hogy a tervezők elemben hajlandóak mindenféle kompromisszumra, hogyha azt mondják, hogy ez nem is rossz ötlet, amit az ember mond, de hát először is akkor szép napot neked, szia!
2: Szia, Sanyi, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát előtte volt kint a C10-es, az egy jó nagy vas. Egyébként egy szerethető autó, jó vezetni, jó a futóműve. A mindent berakunk az infotainment rendszerbe, azért én annyira nem szeretem, meg egyébként mondtad, hogy sok mindent lehet változtatni, mert hogy például annak idején panaszkodtatok, hogy nincsen benne, pontosabban az ügyfelek panaszkodtak, hogy nincsen benne az egypedálos rendszer, és egyszer csak paf, így beesett az égből a rendszer a frissítéssel keresztül. Igaz, hogy még az speciál nem sikerült tökéletesen megcsinálni, mert hogy kiírja a rendszer, hogy ha be akarod tenni az erős visszatáplálásba, az egypedálosba, akkor álljál meg és úgy tegyed be. Na de hát gondolom, majd az is változik. De hát akkor egy pár szóba kicsit mutassuk be a B10-est, hogy hova is kell nekünk ezt akkor besorolni.
2: Nagyon sok mindent elmondtál előre, de akkor tudjuk azt, hogy a B10-es az ugye egy
1: kompakt.
2: Alsó, ez így van, tehát ez egy C-SUV, tehát egy alsó-közép kategóriás SUV.
1: Ami így egy kicsit becsapós, mert egyébként csomagterem bőven van, hátsó lábterem, utasterem bőven van, és egyébként meg egészen nagy az autó belülről.
2: Nem baj, ha kijavítalak? Mert a hátsó láptere, meg az utastere az egyszerűen kategória bajnok.
1: Jó, most nem akartam ennyire fényesíteni.
2: Hát a tények makacs dolgok.
1: Ezért hívtalak meg téged.
2: Így van. Tehát, hogy azért ez egy középkategóriájú SUV, ízig-vérig SUV.
1: Minden le van vezetve, hogy ki mekkora belső térrel, ki mekkora lábtérrel, ki mekkora fejtérrel, ki mekkora csomagtérrel rendelkezik, és aztán ebből akkor mindenki úgy megállapítja, hogy saját autóját hova tudja bepozícionálni.
2: Igen, azt tudom mondani, hogy a B10-es, ugye egyrésztről azt tudjuk, hogy a Lépmotor az elérhető elektromobilitást kínál. Magyarul nem kell hozzá Rockefellernek lenned, hogy hozzájuss egy ilyen autóhoz. Az elérhető elektromobilitás, az elérhető innováció megtestesül ebben a B10-esben, és én szerintem egyébként, amit még nagyon fontos elmondani, és remélem ezzel te is egyetértesz, hogy érzésre, ránézésre ez egy európai szemnek kellemes autó, és egy európai fenéknek kellemes utómű.
1: Na, akkor mondom, hogy hogy értem meg ezt a teszten. A formavilág egyébként szerintem tök kellemes tényleg. Tehát semmiféle kiugró nincsen benne, nem csináltak valami világmegváltó formát. Próbálták úgy csinálni, hogy a közegellenállási tényezője jó legyen az autónak, tehát jó légellenállási tényezője legyen, tehát sima felületek, szépen megrajzolva. Gömbölyödik, de nem ez a bután gömbölyödő, hanem teljesen rendben van a szemnek. Jó a mérete. Tehát ha kiszállok és visszanézek az autóra, akkor azt mondom, hogy jól választottam, mert hogy úgy rendben van, amit látok. Ha beszállok az autóba, akkor jó a futóműve, jó a kormányzás, tehát hogy minden rendben van benne, tehát összességében autóként egy olyan autót építettek, amivel beleülsz, akkor jó vezetni és jó benne utazni. Aztán utána jönnek azok a dolgok, aminél azért szerintem el kéne gondolkodni, de majd arról beszélünk, de mesélj, hogy mi az, amit még a gyáriak fontosnak tartanak, meg te is.
2: Hát az európaiságot mindenképpen, tehát hogy
1: az
2: erre a piacra készült, és ez szerintem a
1: leszámítva az infotainment rendszert, igen.
2: Igen, de majd most már bingózni fogom az infotainment rendszeredet. No,
1: de majd mondom egyébként, hogy mit kéne csinálni. Majd
2: mondok valamit, amit hál' Istennek nem teszteltél, és ez az 5 csillagos Euro NCAP tesztje az autónak. Mert ha emlékszel, amikor bemutattuk az autót, már akkor is nagyon büszkén mondtuk el, hogy olyan modell és belevéve mindenkit még nem volt, ahol ennyire magas volt a felnőtt és a gyerekvédelem együttes pontszáma, és azért nagyon fontos, ez egy családi autó. És örülök, hogy nem tesztelted, de ezt mondjuk el róla akkor is, hogyha ez nem feltétlenül látszik a karcsú íveken, vagy a dinamikus vonalakon, vagy azon a, én szerintem egy nagyon szexi fényszórón, amit kapott, ugye ez a 3 kis vonal.
1: Világítás. Nem mindegyiknél mondhatjuk el, hogy jó az autónak a világítása, ennél speciál jó volt. Igen, tehát tényleg tisztességesen megvilágítja előtted a felületet.
2: És szép is. Igen. Neked nem tetszik.
1: De egyébként, igen. Csak szekállak, tudod.
2: Igen, én meghagyom magam. Mit mondjunk még?
1: Zenélünk egyet, aztán jövünk vissza, és akkor beszélünk a belső térről, anyagokról, meg a vezetésről. Meg az akkumulátor kapacitásról, meg a hatótávról, meg a fogyasztásról és ilyenekről, amik az egyébként fontos dolgok. Úgyhogy némi zene, és jövünk vissza.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel, a NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita. Korlátozzák az ukrán agrártermékek behozatalát. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Üzemi baleset történt péntek reggel a MOL tiszaújvárosi üzemében, közölte az olajipari cég vezérigazgatója. Hernádi Zsolt elmondta, hogy karbantartást végeztek, az újraindításkor egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. A hatalmas robbanásban egy ember meghalt, 9-en megsérültek. 2 embert már kiengedtek a kórházból. Vizsgálatot rendelt el az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter az Állami Könyvtár Ellátó Non-Profit Kft. És az Alföldi Nyomda új keret szerződése ügyében, amelyet 45 milliárd forintos összeggel április végén írtak alá. Ezt Lannert Judit jelentette be közösségi oldalán. A tárca vezető közölte, bekérette a közbeszerzés és döntés előkészítés dokumentációját, mert ekkora értékű 2 éves szerződésnél tisztázni kell egyebek között, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, és mi indokolta a gyorsított eljárást. Április végére az éves előirányzat több mint 91%-át tette ki államháztartási hiány. Ez több mint 31%-kal magasabb az egy évvel korábbinál. Az önkormányzatok nélkül számolt hiány több mint 3800 milliárd forint volt, jelentette a pénzügyminisztérium. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 150 milliárd forintos hiányt mutattak. Az áfából 4 hónap alatt mintegy 3000 milliárd forint bevétele volt a költségvetésnek. A NATO főtitkárral egyeztetett Orbán Anita, a külügyminiszter és Mark Rutte megbeszélésének középpontjában a nemzetközi biztonság, a szövetségi együttműködés erősítése és a jelenlegi geopolitikai kihívások álltak. Orbán Anita közösségi oldalán azt írta, Magyarország továbbra is elkötelezett a stabilitás, a párbeszéd és a közös értékek mentén az együttműködés mellett. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Több kamerára és szigorúbb fellépésre van szükség a gyorshajtások megelőzése érdekében, mondta a főpolgármester egy konferencián. Karácsony Gergely hangsúlyozta, azt szeretnék elérni, hogy 2050-től senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány elmondta, hogy a mérések óta tavaly volt a legkevesebb halálos baleset a fővárosban. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. Csapadékra nem kell számítani. A szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 23-29 fok között lesz. Késő este 18-23 fok között alakul.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.
2: Convention I want you to see.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén itt van velünk Hajdú Nóra, a Leap Motor marketing vezetője, meg hát vele együtt a Leap Motor B10-es változata, ami egyébként tényleg egy kellemes autó. Most jön az a része a dolognak, amit én ugye ketté választottam, hogyha beülünk az utastérbe, tényleg kényelmes az ülés, úgy rendben van minden. Műszerfalon is, ami megjelenik előttem, az nekem bőven jó arra, hogy én lássam, hogy hogy állok. Aztán jön az, hogy elindulok vele, hogyan tudok vele takarékosan közlekedni. Ez még akkor is működik, hogyha azok a rendszerek, amiket egyébként a mérnökök kitaláltak, az infotainment rendszer kialakítása miatt azért nem használhatók olyan felhőtlenül, de hogyha mondjuk beállítok egy közepes módot, tehát az üzemmódok közül, meg egy közepes visszatáplálást, és úgy közlekedek az autóval, vagy leteszem ekkorba, és úgy közlekedek, mert még úgy is bőven tökéletes dinamikája van, akkor tulajdonképpen annélkül, hogy bármibe belekotoráznék, tehát egy átlagos felhasználónak, aki elektromos autót akar, de még ő nem érzi magát annyira vágyfülűnek, hogy minden bepiszkáljon, akkor is lehet jó fogyasztási értékeket elérni vele, ami azt jelenti, hogy ilyen átlagosan, hogyha ha semmire nem figyelnek oda, akkor is ilyen 15-16 kW környéken el lehet vele közlekedni. Hogyha az ember jobban odafigyel, akkor ennél lényegesen kevesebbet lehet. És most lép be az a másik vonal, hogyha wide-fülű elektromosok akarják ezt az autót megvenni, nekik nem javasolom. Mert hogy ahhoz, hogy például vissza tudjak táplálni, tehát ez az élő gyakorlat volt, ugye beállítom a navigációt, a navigáció elkezd engem terelgetni, rengeteg elágazás, keskeny utakon megyek valamerre, próbálok eljutni A-ból B-be, haladok, tehát időnként változtatnám a visszatáplálást, tehát kilépek a navigációból, próbálom piszkálni a képernyőt, kicsi a piktogram amúgy is, próbálom eltalálni, ha eltalálom, akkor nem hajlandó visszatáplálni, éppen csak a másodikra vagy a harmadikra nyálazom az ujjam, közben elmentem az elágazás mellett, amire visszalépek a navigációba, elátkoztam a tervezőt már rögtön első pillanatban, és ez így tovább, és erre mondtad azt, hogy ha van jó ötlet, akkor lehet, hogy megcsinálják. Én nekem az volt az ötletem, ami, hogy így ültem az autóban, hogyha a középső kijelző bal szélén három darab nagyméretű kockát elhelyeznek, ami még mindig bőven marad elég a kijelzőből az összes többire, mert hogy nincsen kihasználva a kijelző teljes egészében, akkor azzal én csak oda bökök arra a kockára, annélkül, hogy jóformán elengedném a kormányt, és már megvan a három darab visszatáplálásom, és boldogság van. És nem kellett nekik fületbe építeni az autóba, tehát ha ez benne lenne, akkor ez a kategória egyik legjobb autója lenne, mert hogy keveset eszik, jól megy, dinamikus, van benne hely, tényleg jó vezetni, mert hogy mondom, tehát azok, akik az autót tervezték, azok úgy nagyon rendben voltak. Tehát az egy nagyon jó csapat, le a kalappal előttük. Tehát minden megvan benne. Még azt mondom, hogyha nem bosszantanak halálra ilyen hülyeségekkel, akkor van komoly vezetési élményem is.
2: Hát akkor erre én csak azt mondhatom, hogy én továbbítom a gondolatodat, ugye?
1: Tudnék, tök jó lenne. És baromi egyszerű, nem kerül pénzbe. Nem kell füleket betenni, nem kell semmit, és nagy méretű legyen az a kocka, olyan, amit két ujjal oda nyúlok, és valamelyik ujjamat csak észreveszi.
2: Így fogom továbbítani, mert ugye ez nagyon fontos, tehát mi folyamatosan adunk visszajelzéseket a gyártó felé. És hát ahogy te beszéltél már itt az elején arról, hogy az egypedálos vezetés a bevezetéskor még nem volt benne az autóba, de márciusban egy otaprisítés keretében ugye a felhőből megérkezett ez a lehetőség. Ugyanígy ki tudja, hogy a te módosítási vagy javítási javaslatod az melyik
1: vonalban. Hát a nyitott fülekre talál a dolog, de akkor már négyet tegyenek, igen, mert már közben ugye belépett az egypedálos működés, ami egyébként tök jó a városban is, meg nagyon sok helyen. Tehát, hogyha ez megvan, akkor tulajdonképpen tényleg egy könnyen kezelhető autóvá válik, mert akkor ott van mindig a kezed ügyében, és én azért mondtam ezt a bal szélre elhelyezést, mert hogyha ez ott van, akkor a kormányt, ahogy fogod, tényleg csak egy ilyen pár centit kell oda nyúlni, és irdatlan gyorsan, egyszerűen tudsz akkor üzemmódot váltani, és már is boldog vagy elektromos autósként is, aki meg szereti piszkálni ezeket a rendszereket. Az összes többi, ami meg az infotainment rendszerben van, tehát, hogyha lehúzom fölülről lefelé a képernyőt, akkor kapok egy olyan menüsort, amiben benne van minden olyan, ami kell, tehát tükröt beállítani, ezt csinálni, azt csinálni, tehát azok a dolgok, amik kikerültek volna egyébként ilyen különböző gombokra, egy lehúzással ott vannak, és mivel azt nem percenként használom, ellenben, hogyha bárki beül az autóba, az nem kell elveszni a menürendszerben, tehát ez ott van minden olyan, ami fontos, ahhoz, hogy belagd az autót. De mondom, ez a visszatáplálás, ez szívenütő volt, hogy nekem ki kell lépni a navigációból, és úgy kell bizzergálni, hogy közben meg eltévedek. Na mindegy. De amúgy meg tök jó.
2: Azért, hogy a vezetők többségének azért ez a megoldás, ez amennyiben használni akarja ugye az egy pedálos módot, akkor berakja.
1: De az nem jó, tehát hosszú távon az országúton nem jó, tehát azért mondom, hogy ez úgy a jó, ha tudsz váltani.
2: Mennyire király.
1: Igen, nem tudsz meggyőzni.
2: Értem, amit mondasz. Nem akarlak meggyőzni. Nem, dehogy nem.
1: Miután az autót tudja, tehát ne vegye már el egy infotainment rendszer tervező embertől ezt a lehetőséget, hanem akkor tegye bele úgy, hogy az használható legyen, és akkor lesz igazi boldogság. Mert egyébként meg én annak ellenére, hogy mondom, ezekért haragudtam rá, de úgy adtam vissza, hogy ha tulajdonképpen ezen valahogy lehet segíteni egyszer egy frissítéssel, akkor gondolkodás nélkül belülnék, és ez az autó, ez tökéletes lenne.
2: Jaj, de örülök, de akkor beszéljünk gyorsan arról, hogy ami nálad volt, ugye az egy nagyobb akkumulátoros változat volt, egy tisztán elektromos leapmotor B10-es, egy 67,1 kWh-s akupak, aminek a VLTP hatótávolsága az 435 km.
1: Na, annál többet
2: nem
1: tud.
2: Nem tudom.
1: Annál többet
2: Na,
1: tud.
2: Aha, azt akartam kérdezni, mert amikor téged kérdezzek a valós hatótávról, akkor te valahogy mindig többet tudsz belőle kicsavarni.
1: Hát mert igyekszik az ember, még akkor is, hogyha nem hagyják. Ja. Tudod, az egy szúrás azért mindig jár.
2: Jó. De azt tudjuk még, hogy ez egy 218 lóerős motor.
1: Jól megy. Amiről megy egyébként, beszélünk. Van dinamikája.
2: Nyomatéka 240 Nm, és 0-ról 100-ra 8 másodperc alatt gyorsul.
1: De egyébként 100-ról is jól gyorsul fölfelé. De azért mondtam, hogy rendben van az autó, tehát van vezetési élményed, van dinamikád, ott van az úton, jó a futóműve, lenyeli mindazt, amit alulról kap, tehát alig jut el a fenekedik valami belőle. Tehát autóként egy nagyon jól megépített autó. És jó hatótávban.
2: Így van.
1: Tényleg mennyi a töltőáram? Várj, mert azon gondolkodom, de arra most nem emlékszem, hogy állandóan cserégetem az autókat, és időnként van totális katyvasz az agyamban ez ügyben.
2: Van egy 11 kW-os váltóáramú töltésünk, illetve ha gyors töltőre teszed, akkor speciál a te változatod, tehát a nagyobb akkumulátor az akár 168 kW-os teljesítménnyel is tölthető.
1: Stimmel, mert meg is állapítottam, hogy egészen jól fenntartja ő is a töltőáramot, egészen sokáig, és egész gyorsan tudtam szabadulni a töltőoszlopról, így most már kezd rém lenni a
2: dolog. Igen, a mi adataim szerint ugye a 30-ról 80%-ra 20 perc alatt tudod föltölteni, így az
1: autó. Én ilyen 40-70 között szoktam mozogni, és akkor ilyen pár perces töltések, ilyen 10-12 perccel megúszom a dolgot, és húzok.
2: Profi vagy.
1: De nem szeretek várni. Profi vagyok-e, vagy nem, azt nem tudom, de várni nagyon nem szeretek. Na hát akkor nagyjából mindent elmeséltünk. Azt néztem, hogy benne van a hűtött-fűtött ülés, tehát van benne egy rakás olyan kényelmi plusz is, ami szerintem azért jól jön pláne egy nyári autózásnál, hogyha valaki ugye nem akarja okvetlenül magát melbevenni 18 fok hőmérséklettel, akkor bekapcsolja ezt, és akkor egy nagyon kellemes állapotot lehet összehozni.
2: Szerintem is mindent érintettünk, minden benne van.
1: Nóri, akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor amiről most beszéltünk, az a Leapmotor B10-es változata volt. Még egyetlen egy dolog, hogy nagyjából hova árasztátok be az autót.
2: 12.990.000 forintos.
1: Tehát 13 milláról indultok akkor, igen.
2: Egy picit alatta. Igen.
1: Az elektromos autók világában nem tűnik rossznak. Hogy
2: azért
1: látják?
2: Legyünk tisztességesek. Ami nálad volt, az ugye egyel magasabb felszereltségi szint és egyel nagyobb akkumulátor.
1: 15 milla körül?
2: Nem, az biztos, hogy nem éri el. Alatta van, mert 14.490.
1: Tényleg rendben van. De akkor nagyjából mindent körbejártunk.
2: És igen. Szexi, hatékony fényszorok.
1: Oké, megvettem. Fényszoró? Szexik. Majd megyek be hozzátok, és akkor megnézem az udvaron az autót. Na hát köszönöm, hogy itt voltál. További kellemes hétvégét neked, és bocs, hogy időnként szívom a véredet.
2: Viszont hallásra.
1: Hello, szia.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A stúdióban megérkezett Sörgő Lili, a Toyota PR munkatársa, és hát tulajdonképpen egy olyan autóról beszélgetünk, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy amikor az ember beleül és elindul vele, aztán megnézi, hogy milyen képességei vannak, akkor nekem olyan modellek jutnak eszembe, amelyek már nagyon-nagyon régen eltűntek a piacról, és a Toyota valami egészen különleges filozófia alapján ezeket az autókat visszahozta, de az új világ szellemének megfelelően tisztán elektromos hajtással, és akkor én gondolok olyanokra, hogy volt annak innen az Audinak egy orrót kvatrója, aztán volt a Skodának egy Skoda Scoutja. Ha valaki ezekre emlékszik, akkor azt tudja, egy ilyen emelt hasmagassága, terepen jól mozgó kombi autókról volt szó, amikben tök jó dolgokat lehetett csinálni, és ezek úgy elpárologtak a világból, és akkor lettek jelentők ilyen nagy masztodonok, szabadidőautók és mindenféle más egyebek, ami, hogyha leteszünk egy téglatal, akkor már van esély, hogy fölül rajta. Na, ezek nem azok, ezek az új Toyoták, és ez a BZ4X Touring változat, aminek Szlovéniában volt most a tesztvezetése, a bemutatója, és ezokból is meg, úgyhogy szia!
2: Szia, Sanyi, nagyon köszönöm a meghívást, mindig öröm itt lenni, és üdvözlöm a hallgatókat. Igen, most megint egy olyan modellel tért vissza a márka a piacra, ami egy kis hiányt tölt be, ugyanígy volt anno a Camry-nél, amikor ez kijött az új generáció 2 évvel ezelőtt. Ugye ez a BZ4X Touring, a BZ4X alapmodellnek, ami egy tisztán elektromos szabadidőautó, annak a kombisított Grand Wagoneer változata, ugye 15 centivel hosszabb az autó. Nagyon sokan mondták azt visszajelzésként a sajtóutat követően, hogy jobban tetszik nekik ez a forma, ráadásul az autó nagyon erős, nagyon jól gyorsul, erős a nyomatéka. Az egyik cikk, ami lejött a sajtóutat követően, annak az volt a címe, hogy Ferrari-kat reggelizik a BZ4X Touring, ami szerintem egy nagyon találó cikk, ugyanis nem gondolná az ember, mikor ránéz erre az autóra, hogy ennyi erő van benne.
1: Hát igen, 5,5 másodperc alatt van az állóhelyzetből 100-on, ráadásul tényleg kapunk egy olyan emelt hasmagasságú, azért nem is mondom, hogy szabadidőautó, mert hogy nekem ez nem tűnik szabadidőautónak, talán pont az arányaim miatt ez közelebb áll egy ilyen emelt hasmagasságú kombihoz most, és ezzel valami olyan ponton talált el engem az autó, ami nekem nagyon-nagyon bejött. Tehát tényleg egy olyan autó, amivel jól lehetett közlekedni az aszfalton. Tehát, hogyha valakinek elgurul a gyógyszer, ezzel lehet menni. És amitől ez jó autó lett, nem attól, hogy most elektromos hajtás van benne, vagy 15 centivel hosszabb lett, és csináltunk egy kombit, aminek a tetejére föl tudunk pakolni 80 kilónyi cuccot, mert hogy van a tetőn egy tényleg emberes csomagtartó is, hanem az, hogy érezni, hogy minden egyes porcikájába rengeteg melót tettek bele. És amikor beleülsz, megfogod a kormányt és elindulsz, akkor érzed, hogy van kapcsolat a talaj és a kormánykerék között, tehát minden a helyén van, tehát minden visszajelzés, minden rezdülést érzel. Minden egyes porcikája annyira rendben van az autónak, amitől autót érzel, és nem egy ilyen közlekedő edényt, akkor nevezzük úgy, amivel elmész A-ból B-be, hanem ebbe beleülsz, és van vezetési élmény, tehát élvezed vezetni az autót a képességei folytán. Amivel ugye sokat mentünk, az az összkerekes változat volt, az volt a legerősebbik is, és azért behajtottatok minket az erdőbe olyan utakra, aminél azért olyan vízáteresztők voltak betonból, hogy az elsőnél úgy rendesen átröppentünk fölötte, mert meglepett minket, hogy a Finnországhoz hasonló murvás pályán, amikor az ember megy, akkor egyszer csak van egy ilyen jó 15 cm-es lépcső benne, és ez olyan szinten vette gond nélkül az autó, hogy amikor így leér, akkor nincs olyan, hogy berugózik, leüt valami. Tehát hihetetlen, tehát annyira jól meg van csinálva az autó. Én erre azt mondtam, hogy akik tudnak jó versenyautót csinálni, azok tudnak jó autót is építeni a közútra, ami minden olyat tud, amitől egy autó jól mozog, és amitől szerethetővé válik. És ebben az autóban szerintem most minden benne van, és ezért is mondtam én ezt, hogy ha valaki annak idején szerette az orrót, kvatrót, meg szerette a Skoda Scoutot, meg szerette ezeket az emelt hasmagasság, amiből nem volt sok, de volt egy nagyon széles tábor, aki ezeket az autókat kedvelte, na akkor most rá lehet erre az autóra repülni, mert hogy ez most nagyon-nagyon ugyanazt tudja, csak most már sokkal korszerűbb technikákkal. De zenélünk egyet, aztán hagylak szóhoz jutni, miután itt most áradoztam róla, de tényleg nagyon megfogott az autó. Nem mindegyik ilyen, de ez most rendben van.
0: Jazzy.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van Csörgő Lili, a Toyota PR munkatársa, és vele beszélgetünk a Toyota BZ4X Touring változatáról, a nagy kombiról, ami nekem inkább egy crossoveres autó.
2: Ahogy mondtad, most ez egy hiány tölt be, és egyébként egy nagyon jól összerakott autó, ami a Toyota filozófiájával ugye egybecseng, hiszen nem csak versenyautókat fejleszt a márka, sőt elsősorban nem versenyautókat fejleszt, viszont az abból...
1: Bár elég sok sportos modelletek is van mostanában azért.
2: Így van, hát igazából ez is egy sportos modell, tehát ennek is attól függetlenül, hogy nagyjából a 2,5-szerese méretben a GR Yaris-nak van egy GR Yaris-os gyorsulása, és ez annak köszönhető, hogy egy elektromos autóról beszélünk, ami rögtön leadja a teljes nyomatékot. És talán azt gondolom, hogy az egyetlen buktatója lehet ennek az autónak az az, hogy akik szabadidő autót keresnek, akik egy olyan jellegű autót keresnek, ami kombi, de közben dinamikus és közben off-road terepképességgel is rendelkezik, az picit szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy milyen az elektromos autó, viszont azt gondolom, hogy ráadásul úgy, hogy elektromos autókkal utaztunk ki Szlovéniába a sajtóútra, ahol most kipróbáltuk ezt a modellt, azt gondolom, hogy ez most minden szkeptikusságot lecsillapított, egyébként bennem is, és minden résztvevő, aki ott volt, azt mondta, hogy ez egy teljesen élhető dolog, hiszen már a Toyotának van egy töltőhálózata, és annak mentén az autó meg tudja tervezni az úti cél beírását követően azt, hogy hol álljunk meg tölteni, kiszámolja azt, hogy az adott töltőpontra hova süllyed az autónak a töltöttsége, és össze tudjuk kötni azzal, hogy megállunk egy kávészünetre, picit megnyújtóztatjuk a végtagjainkat, mert most valljuk be, egy 500 kilométeres utat azért nagyon kevesen tesznek meg megálló nélkül. Már ha csak egy benzines vagy egy dízel autóval megyünk, akkor is azért jó esetben tankolunk, vagy nem, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy azt az élményt, amit ad egy elektromos autó azzal, hogy nagyon csendes, ráadásul jól gyorsul, azért lehet menni vele az
1: egyébként
2: utakon.
1: Egyébként baromi csendes.
2: Így van, és igen. Nagyon jó a hangszigetelése is,
1: igen,
2: szerintem.
1: Igen.
2: Amit mondott még az egyik újságírónk is, ezt nem mondhatnám én se jobban, hogy otthonos az autó. Egyszerűen beleülünk, és otthon érezzük magunkat. Annyira jók az ülések, a központi multimédia, a kormány kezelhetősége számomra. Én mikor beültem először egy Toyotába, egy új Toyotába, amikor elkezdtem a cégnél dolgozni, akkor az első gondolatom az volt, hogy mennyire logikus. Nagyon sok autóban nem találom meg azt a logikusságot, ami a Toyotában megvan. Mind a beállítások kezelőfelülete, mind a kormányon a gombok egyszerűen annyira kézrálnak, és annyira intuitív az egész. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugyanez persze a BZ4X-be is át lett véve, de itt nem is erről kell beszélni, hanem itt arról kell beszélni, hogy az autó 15 centivel hosszabb, 48%-kal nagyobb a csomagtere, ha lehajtjuk a hátsó teret, akkor 1718 liter rakodótér van, közben, hogy dinamikusan, hogyha megyünk az autóval, akkor 80 kg a tetőn a teherbírás, viszont hogyha megállunk statikusan, akkor nyugodtan rátehetünk a tetejére egy tetősátrat, és aludhatunk benne, tehát ez az autó olyan szinten multifunkcionális, és hogy közben bemegyünk a városba, és akkor egy alacsony fogyasztással el vagyunk vele, otthon tudjuk tölteni, ugyanakkor attól sem kell félni, hogy jaj, hogyha én elmegyek vidékre, vagy felszeretnék menni a hegyekbe, akkor az autó nem jut fel, mert feljut. És szerintem ez az, amit a BZ4X Touring tud, mellette pedig az, hogy Bledben, Szlovéniában voltunk vele, és ezért ez egy más környezet, mint amit mondjuk Magyarország tud nyújtani, ki tudtuk próbálni olyan körülmények között is, mint ahogy te is mondtad, hogy egy murvás út, és aztán 15 centiméteres kis patak, és belegázolunk, és az autó anélkül, hogy kipörögne a kerekek, gond nélkül átmegy rajta belülről, ezt gyakorlatilag meg sem érezzük, mert az út egyenletlenséget nem érezzük, mert egyszerűen csak így azt érezzük, mint egy ilyen nagy ölelés, tehát ezt így nem tudom, hogy mondani. Nekem nagyon-nagyon tetszett. Én egyébként az első kerék meghajtásúval mentem végig ezen az
1: mennyit
2: úton.
1: Mennyit fogyasztott az első kerekes?
2: 14-15 kilowatt.
1: Az nagyon jó.
2: Igen,
1: az
2: de jó. Nem is hajtottuk azért, tehát hogy itt teljesen észszerű körülmények között használtuk a tiétek.
1: Mi az összkerekessel mentünk, egyébként kifelé pedig a CHR Plus volt állunk, szintén az összkerékhajtással, és végig autópálya tempóval. Ha az ember egy kicsit odafigyel, akkor ilyen 18,7-tel lehet vele menni, úgyhogy autópálya tempózol. Visszafelé jövett, tehát az már nem volt ennyire barátságos. Mondjuk azt, hogy elég forszírozott volt akkor is a tempó, tehát végig jöttünk, végig próbáltuk tartani, amit lehet, de szakadt az eső, de olyan eső volt, hogy helyenként az ablaktörlő nem bírta törölni, és ennek ellenére ilyen 20 kW környékén megállt a vége, tehát nagyon rendben van. Tehát itt van hatótáv, megvan gyakorlatilag az akkumulátor kapacitás, hatás, ami nem túl nagy, ennek ellenére tényleg jól kihasználható, tehát hogy jól fogyaszt az autó, és ami egyébként elsőre nagyon érdekes volt, amikor beültünk, akkor pont itt a BZ4X-nél, a Touringnál, akkor azt mondtuk, hogy hát elég feszesnek tűnik a futómű, na majd kíváncsiak leszünk, hogyha van valami a kerék alatt, ami már mondjuk kicsit jobban kilóg egy pár centivel, mint az aszfalt felülete, vagy mondjuk lazább lesz a talaj, vajon milyen lesz, és egyszerűen hibátlanul kezeli le, tehát nem dobál, nem ráz, azt érzed, hogy feszes, ellenben nem érzed, hogy rázna vagy dobálna az autó, tehát erre mondtam azt, hogy ehhez kell az a tudás, amivel versenyautót lehet építeni, amivel lehet olyan futóművet csinálni, hogy végig maximális biztonság van, és tulajdonképpen egyetlen egy olyan pillanat nem volt, amikor utánunk nyúlt még a Murván is, pedig azért ott azért úgy próbálgattuk. Tehát tényleg nagyon rendben volt, de megint zenélünk egyet, aztán jövünk vissza.
0: Jesse. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A BZ4 egyik Touring változatának most volt a nemzetközi sajtó bemutató, és tényleg egy nagyon jól megépített autó. Mi az, amit esetleg kihagytunk, amit a mérnökök fontosnak találtak, mert ugye ilyenkor felvonul a gyárnak a csapata, és akkor azok, akik tervezik az autót, vagy részt vesznek ebbe a munkába, azért ők általában elmondják, hogy mi az, amit ők fontosnak tartottak. Mondom, amit én érzékeltem, hogy minden egyes porcikájában rengeteg olyan melót tettek bele, amire azt mondjuk, hogy hangolták az autót, és ez manapság nem divat. Tehát én például a kínaiaknál ezt hiányolom, jó autókat csinálnak, mert egyébként tényleg jó, de egy rakás dologtól hullik a hajam, a másik fele meg azt érzem, hogy nagyon sok dolgot ők nem hangolnak olyan tisztességesen össze, benne van minden, de nem úgy működik, mint ahogy én azt szeretném.
2: Azért a Toyota mögött van egy régre visszanyúló tapasztalat, illetve az, hogy a vezérigazgatónk, aki most már csak chairmanként van jelen, nagyon-nagyon szereti az autókat, és ugye köztudott, hogy akár a Nürburgringre jön vezetni és fejleszteni, igen, az autót, és ugye titokban autóversenyző is volt a Morizó elnében. Igen. Egyébként ez az aláírás, ez szerepel az egyik limitált kiadású.
1: Tehát azért tegyük hozzá, hogy a Lexus márka, akinek a nevéhez fűződik, ő is autósportbolond.
2: Igen, ez nagy szerencse szerintem, mert bizonyan, ez egy tök jó üzenetet közvetít a márkáról is, illetve tudjuk azt, hogy biztos kezekben van a fejlesztés és a vezetés. Amit szerintem mindenki kíváncsi rá, az, hogy milyen akkumulátorkapacitással érkezik az autó, illetve ez milyen hatótávot biztosít egy ekkora mérethez. Egy akkumulátorkapacitás érhető el, ez bruttó 74,7 kWh-s akkumulátor, van belőle első és összkerék meghajtás, és az első kerék meghajtással a WLTP szerinti hatótáv akár 591 km is lehet, az összkerék meghajtásnál pedig kettő felnyi mérettel, egy 18 és egy 20-szoros felnyivel érkezik, a kisebbik felnyivel nagyobb ugye a hatótáv az 528 km, a 20-szorossal pedig 479 km a hatótáv, szóval én azt gondolom, hogy mind a három, tehát még a legkisebb is egy teljesen élhető hatótáv, ráadásul ugye ez már teljesen más élményt nyújt ez az autó, tehát az veszi ezt az autót, aki tudja, hogy ő terepre szeretne menni vele.
1: Hát meg, ahogy mondta itt a kollega, igen, tehát Ferrarit reggelizik az autó, tehát irdatlanul megy, de szenzációs élmény. Tehát most ebben az autóval szerintem nagyon-nagyon rendben van, amit csináltak, mert hogy ez tényleg egy olyan hiánypótló autó, amiben beleülhet az, aki annak idején, mondom, ilyeneket vett, hogy Orrot, Quattro, meg Skoda Scalot, meg ezek, tehát, és ezek már nincsenek. Tehát ha ilyet akarok találni, ami jól mozog a terepen, de ennek ellenére személyautós vezetési élményt ad, és van benne dinamika, van benne erő, akkor most ez az autó az. Tehát ezzel sikerült valamilyen lukba beszuszakolni a Toyotát megint, ahol éppen nem nagyon van versenytárs.
2: Ennek nagyon örülünk. Egyébként most már az autónak az előrendelése zajlik, viszont az első teljes értékesítési év az 2027 lesz, ahova nagyon ambiciózus számokkal indulunk, úgyhogy nagyon remélem, hogy mások is így gondolják, ahogy te, és nagy érdeklődéssel fogadják ezt majd a kereskedéseinkbe.
1: Még egy dolog, ami részint a szkeptikusoknak, részint pedig ugye a gyakorlati felhasználóknak ugye fontos, tehát hogy hogyan töltünk. Ugye éppen mondtad, hogy amikor valóval elmegyünk egy hosszabb távra, akkor megállunk, rátesszük az autót, eszünk, kiszunk, mitől felszedünk egy 10 kilót az út végén, amire hazaérünk. Ellenben ebben az autóval, hogyha elmegyünk, bár nem emelték az egekbe a töltési sebességet, 150 kilowattos az az áramennyiség, amit fölvesznek, de egészen jól gazdálkodtak vele. Mert hogy én általában úgy szoktam menni, és ezt már sokszor elmondtam, hogy ha van egy töltőoszlop, amelyik ezt le tudja adni, és olyan mások van, akkor gyakorlatilag ilyen 10 perces töltési időkkel tudunk felszedni annyi kilométert, hogy megállunk megint egy másfél óra múlva valahol, egy 5-8-10 percet töltünk, tehát ez azok számára is egy ilyen megnyugtató pont, akik azért félnek ettől az elektromos autózástól, hogy most akkor ott fogok ilyen száradni egy töltőn. Hát, hogyha valaki bemegy, iszik egy kávét, vesz egy szendvicset a benzinkútnál, kifizeti a számláját, meg megvárja azt a három embert, aki még előtte evett, ivott és rendelt valamit, akkor az elektromos autóval gyorsabban végzek. Hogyha egy ilyen 8-10 perces töltési idővel számolva szedek föl 100 km fölötti hatótávot, és utána megyek tovább, és szinten tudom tartani az autót, és ezzel ez itt megvalósítható.
2: Így van, hát az elektromos autózásnál a legfontosabb szerintem talán a tervezés, mert nem tudunk csak úgy neki indulni az utaknak, vagy előbb-utóbb már igen, mert hogyha majd lesz olyan fejlett töltőhálózati rendszer Magyarországon is, akkor már ezt is meg tudjuk tenni, most se rossz egyébként, de az, hogyha a töltöttséget ugye ilyen 30-70 vagy 20-80% között tartjuk, akkor az autó nagyon-nagyon gyorsan tölt, ugye fölötte már nem veszi fel a teljes kilovattot, amit fel tudna. Egyébként én személyesen láttam olyat, hogy 68%-nál tartott az autó, és 142 kilowatton töltött. Mi is pont ugyanígy álltunk meg, kétszer megálltunk tölteni hazafele jövet, nagyjából 15 percre, és mire mindenki végzett a mosdóba, és kifizettük a csekket, addigra már az autó 82%-on volt, és indulhattunk tovább. Az egy másik dolog, hogy 4 kilométer hatótával gurultunk be a céghez az útnak a végén, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ez egy teljesen kivitelezhető és élhető utazási terv volt.
1: Egyébként egy jóos. Úgyhogy tényleg egy olyan autó született most, amire tényleg érdemes odafigyelni, hogyha valaki szereti ezt a fajta stílust, és ezt az autót, ezt ilyen, mondjuk azt, hogy a szabadon szárnyaló személyiségek számára tervezték, tehát tényleg benne van a terepezés lehetősége, elmehetünk, ahova még beengednek autókat, bemehetünk egy erdei útra, vagy lemehetünk egy földútra, levághatjuk a falu végén, és átmegyünk ott, ahol a traktorral, meg a mindenfélékkel járnak a többiek, és lehet egy kicsit csavarogni erdőmezőn. Országúton meg tényleg rendben van.
2: Nem tudom, hogy láttad-e az autónak a reklámát. Abban az van, hogy egy erdőben gurulnak a földúton, és mellettük őzek mennek, és legelésznek, és nézelődnek, és nem az riasztja el őket, hogy hallják az autónak ugye a hangját, hanem az, hogy ráhajt egy kis ágra, és megreccsen az ág. Szóval szerintem ez is nagyon jól vizualizálja azt, hogy ez az autó egyébként való ebbe a környezetbe, és nem is annyira testidegen, mint egy dízelautó. Csöndes és környezetvédelmi szempontokból is.
1: Majd olvasd el a kollégáknak a tesztjeit, szerintem, ahogy mi beszélgettünk itt a vezetés közben, mindenki azt mondta, hogy ez most nagyon rendben van.
2: És ennek mi nagyon örülünk.
1: Na, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál. Legközelebb meg, hogyha jössz, akkor beszélgetünk Woven Cityről, és akkor majd elmondjuk, hogy mi is ez.
2: Rendben, nagyon köszönöm, hogy meghívtál, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: Hello, szia! Nagyjából ennyi volt a mai műsor, köszönet a kitartó figyelemért, búcsúzik a műsorvezető Bögös Sándor, mindenkinek további kellemes hétvégét, viszont hallásra! Jesse.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. Folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A pünkösdi hétvégén szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte.

0: cső-vezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Szerb értesülések szerint még két hétig tárgyalhat az orosz partnerekkel a szerbiai kőolajipari vállalat orosz tulajdon részének megvásárlásáról a MOL. A szerb energetikai miniszter jelezte, ha a MOL nem tud megállapodni a Gazprom nyelvty vállalattal, akkor Belgrád vásárolja meg az orosz érdekeltséget. Az orosz tulajdon rész megszerzésére a tavaly ősszel bevezetett washingtoni szankciók elkerülése miatt van szükség, a MOL pedig év elején bejelentette, hogy tárgyalásokat kezdett az orosz tulajdonosokkal. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgómag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Országszerte folyamatosan nyitnak a strandok és fürdők. Az intézmények többsége a nyári meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A foglalások csak nem fele két éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szállás helyet választott. Az online fizetések több mint negyedét szép kártyával rendezték a portálon. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
1: A hírek után újra jazzy zene.

0: reggelt kívánok! Ez itt a Jazzy, ahol most indul a Budapesti Hírmagazin. Én Vukovi Judit vagyok. Hétfőn közös osztrák-magyar bizottság kezdi meg működését az ausztriai kőbányákból származó aszbesztszennyezés ügyében, jelentette be Bécsben Magyar Péter kormányfő. A miniszterelnök az osztrák kancellárral tartott sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a két ország közösen dolgozik a probléma megoldásán. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szennyező fizet el vagy uniós jogszabály, és szerinte ebben nem lesz vita Ausztria és Magyarország között. Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta kérdésre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a különadókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról. Hozzátette, a kormány örömmel fogadja a külföldi befektetéseket, ám a támogatásokért cserébe elvárják a magasabb hozzáadott értéket és a kutatásfejlesztési beruházásokat. Júniusban újraindul a magyar-osztrák vasúti munkacsoport, közölte Bécsben Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A Magyar Tárca vezető ezt azután közölte, hogy találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel. Vitézy Dávid szerint a legfontosabb feladata a Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások fejlesztése és gyorsítása. Az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint a magyar gazdaság növekedése a következő két évben gyorsulhat, miközben az infláció mérséklődik. A prognózis alapján a GDP idén 1,8%-kal, 2027-ben pedig 2,1%-kal bővülhet. A jelentés ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a költségvetési hiány és az államadósság tovább emelkedhet, miközben 2027-ben a fogyasztás növekedése várhatóan lassul a béremelkedések mérséklődése miatt. Lemondott a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöki tisztségéről Somlyai Zoltán. A szövetség működésének folytonosságát az alapszabálynak megfelelően a novemberi tisztújító közgyűlésig a két alelnök, Juszkó Anita és Kovács Balázs együttesen biztosítja, közölte az érdekképviselet. Hangsúlyozták, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének működése, valamint a lobby tevékenysége változatlanul folytatódik. Átalakul a magyar étrend kiegészítő piac. A vásárlók egyre inkább az átlátható összetételű, megbízható termékeket keresik. Ezt jelzi, hogy egy hazai termékkínáló elnyerte a Just Clear 2026 az év innovatív táplálék kiegészítője díját. Tatár Péter marketing igazgató szerint a fogyasztók ma már nem általános vitaminokat keresnek, hanem konkrét problémákra, például regenerációra, mentális fókuszra vagy hormonális egyensúlyra várnak megoldást. Hozzátette, erősödik a bizalom a hazai gyártású készítmények iránt, különösen az átláthatóság és nyomon követhetőség miatt. Tovább emelkedett a sajátos nevelési igényű tanulók száma Magyarországon ebben a tanévben. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint létszámuk már meghaladja a 69 ezret, írja az Eduline. Az oktatási szakportál kiemeli, hogy ez az adat kizárólag a hivatalos szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozik. Csütörtökön a Magyar Honvédelem napja alkalmából koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai helyszínein a Nemzeti Örökség Intézete. Mások mellett az 1848-49-es szabadságharc legendás hadvezére Görgei Artúr és a Budai Vár ostrománál elhunyt Burdina Alajos honvéd tiszt sírjánál is elhelyezték az emlékezés virágait. Az intézmény kiemelte, a rendezvénnyel nem csak a múlt hősei előtt tisztelegtek, hanem a szabadságért és a hazáért vállalt áldozat fontosságát is megerősítették. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítás nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis, bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének négy jelentős jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látható a Szépművészeti Múzeumban. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. A tervezetnél később búcsúznak Budapestől a kínai katonák. 3 héttel tovább, június 14-éig látogatható az Öröklétőrei, az első kínai császár agyakkatonái című kiállítás a Szépművészeti Múzeumban. Eddig már csak nem 200 000-en látták a Szépművészeti Múzeumban a tárlatot, ami a kínai történelem több mint 1 évezredét fogja át 150 ókori műtárgyal, látványos régészeti anyaggal, fegyverekkel, szertartási tárgyakkal és jelképekkel. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek között erre figyelmeztetett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete. Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Itt a Jazzén folytatjuk a Budapesti Hírmagazint. Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban, erről beszélt bécsi tárgyalásai után Magyar Péter miniszterelnök és Christian Stocker kancellár. A két politikus megállapodott arról, hogy még idén, várhatóan szeptemberben közös kormányülést tartanak Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Az osztrák kancellár kiemelte, mivel a két ország előtt közös kihívások állnak, fontos a regionális együttműködés. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet, közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdan Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt, Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. A párt európai parlamenti delegációját a jövőben Lakatos Eszter vezeti majd. Országos piacfelügyeleti és népegészségügyi vizsgálat indul az aeroszolos termékek átfogó ellenőrzésére. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közölte, az ellenőrzések középpontjában a műszaki karbantartó sprék és az autóápolási aeroszolok állnak, amelyeknél a gyártók és forgalmazók műszaki dokumentációit, a palackok nyomásállóságát és tűzveszélyességét is vizsgálják. A hatóság kiemelte, a magas nyomás és a gyúlékony hajtógázok miatt egy esetleges szerkezeti hiba súlyos sérülést vagy robbanást is okozhat. Ha a kormányhivatalok hiányosságot tárnak fel, a veszélyes terméket haladéktalanul kivonják a forgalomból. Szükség van az Európai Unión kívüli munkásokra az építőiparban. Erről az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke beszélt. Kói László ezt azzal összefüggésben mondta, hogy a kormány várhatóan jövő heti ülésén dönt a vendégmunkás behozatal korlátozásáról. Az ágazati szakember szerint az új szabályok kialakításánál kiemelt figyelmet kell fordítani a harmadik országbeli munkavállalók helyszíni munkaügyi, munkavédelmi és adózási ellenőrzésére. Üdvözölte a kormány zöldség és gyümölcs áfájának csökkentésére vonatkozó terveit a Dél-Alföldi Kertészek Szövetkezete. Reményeik szerint a zöldségek és gyümölcsök 27%-os áfája már július 1-től 5%-ra csökkenhet, mondta a szövetkezet elnök ügyvezetője sajtótájékoztatón. Nagy Péter Sándor kiemelte, a zöldség-gyümölcs ágazat fehérítése szempontjából elengedhetetlen az áfa csökkentés, hatására levegőhöz juthat az ágazat. Szerinte az áfa csökkentés már rövid távon is biztosan meg fog jelenni a fogyasztói árak csökkenésében. Az áfa csökkentés egyet jelent azzal, hogy a paradicsomra és paprikára most érvényben lévő árstoppot ki kell vezetni, tette hozzá. Csaknem 800 nyári gyermektáborturnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, hívta fel a figyelmet a portál ügyvezetője. Tóth Béla a kiválasztással kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát, és a táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, illetve programok vannak. Változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken az aszályos tavasz miatt. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy az ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatott a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Nem sokára könnyebb lesz ártalmatlanítani a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékokat. Komposztálható elektronikai hordozót fejlesztettek ki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. Az új technológia lehetővé teszi a tömegtermékeknél használt áramkörök jelentős részének környezetbarát lebontását és újrahasznosítását, közölte a BME. A fejlesztés célja az egyre növekvő elektronikai hulladék mennyiség radikális csökkentése. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik. A többi között gyermekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Budapesti lakásból fosztogatta egy hollywoodi sztár bankszámláját egy csaló. A rendőrök a 13. kerületben fogtak el egy jordán férfit, aki éveken keresztül fosztogatta a 2024-es Nürnberg című amerikai film egyik sztárjának bankszámláját. A tettes 2024. januárjában szerezhette meg a kártyaadatokat, amelyről mintegy 300 tranzakciót hajtott végre 720 ezer dollár értékben. A kártya tulajdonos filmcsillagnak két évig fel sem tűnt, hogy ketten használják a bankszámláját, az ügyben eljárás indult.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: I believe in you.
1: Új a fővárosi híreket hallhatnak itt a Jazzén, a Budapesti Hírmagazinban. Jó reggelt kívánok! Alaptörvénymódosító javaslatot nyújtott be az országgyűlésnek a Tisza párt. A frakció javaslata értelmében 8 évben korlátoznák a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszát. Az indítvány megalapozza a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetését, és azt is rögzíti, hogy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyon a nemzeti vagyon. Az előterjesztése mellett törölni az alaptörvényből az alkotmányos önazonosság és a keresztény kultúra védelmét szóló rendelkezést is. 5 parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza párt frakcióvezetője. Bujdosó Andrea ismertetése szerint a vizsgálóbizottságok között szerepel a végrehajtási visszaéléseket feltáró bizottság, a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgáló, a kegyelmi botrány felelőseit feltáró, a gyermekvédelem rendszer szintű válságát, illetve a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró bizottságok. 4 szakmai államtitkárság jön létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban, közölte a tárca vezetője. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, hogy a parlamenti és a közigazgatási államtitkár mellett lesz külön kora gyermekkori jólétért felelős államtitkárság, valamint külön államtitkár felel a közoktatásért, a felsőoktatásért, valamint a szakképzésért és felnőttkori tanulásért. A kora gyermekkori jólétért felelős szakállamtitkár Kereki Judit közgazdász úgy pedagógus lesz. Sürgeti az ukrán mezőgazdasági termékek importtilalmának visszaállítását a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszüntetésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevételkiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. Az Agrárkamara szerint az ukrán termékekre nem vonatkoznak ugyanazok a szigorú uniós előírások, mint a magyar termékekre. Márciusban a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 779.800 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 546.000 forintot tett ki, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó bér 9,2%-kal, a nettó 11,3%-kal nőtt egy év alatt, miközben a reálkereset, az infláció hatását is figyelembe véve, 9,3%-os emelkedést mutatott. A nettó kereset medián értéke 432.100 forintot tett ki, ez 13,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értékét. Egy hónap alatt 112.000 jegyet vásároltak az egyérintéses fizetési módszerrel a budapesti metrókon. A Pay & Go-t a legtöbben a hármas vonalon használták. A rendszer lényege, hogy az utasok bankkártyájuk vagy okos eszközük érintésével egy lépésben tudnak jegyet vásárolni és érvényesíteni. Fesztivál önkénteseknek indít képzést a Sziget és a Fesztivál Önkéntes Központ. A programban résztvevő fiatalok a fesztivál lebonyolításában segíthetnek majd, miközben kommunikációs és konfliktuskezelési készségeket is tanulhatnak. A képzés workshopokból, szituációs gyakorlatokból és helyszíni felkészítésből áll. Sűrített járatokkal készül a BKK a labdarúgó bajnokok ligája döntőjére. Május 30-án a meccsnapon mind a 2-es, mind a 4-es metró, mind az 1-es villamos nagyon sűrűn fog járni. Emellett sűrítik a repülőtérről a városba történő bejutást biztosító buszjáratokat is, mind a 100-e, mind a 200-e buszok a meccsnapokon akár 4,5-5 percenként fognak közlekedni. De a meccset megelőző, illetve az utána következő napokon is sűrített menetrenddel közlekednek ezek a járatok. A BKK összességében több mint 60.000 közlekedőre számít. Éles fordulat várható hamarosan a parkolásban. 2027. január 1-én lép hatályba az a rendelet, amely egyfelől kivezeti a zöld rendszámosok ingyenes, illetve kedvezményes parkolását, emellett más módosításokat is tartalmaz. Budapesten a 2000 kiló saját tömegűnél nehezebb kocsik kétszeres parkolási díjat fognak fizetni. A Vezes.hu cikke szerint ez szintén az akus villanyautósokat érintheti kedvezőtlenül, hiszen az érintett modellek között bőven vannak olyanok, amelyek átlépik a kritikus tömeghatárt. 6 év szünet után újra közvetlen napi repülőjárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines menetrendjében október 5-éig szerepel a szezonális járat, amely Philadelphia és Budapest között közlekedik majd. A közvetlen járat több órával lerövidíti az utat Budapest és az Egyesült Államok keleti partja között. A repülési idő Philadelphiából Budapestre közel 9 óra a menetrend szerint. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A program idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómiai szakíró, a kiemelt város pedig Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív programokkal és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. Forradalmi menza indult egy győri iskolában. A tanulók mostantól svédasztalos, úgynevezett szabadszedéses formában vehetnek az ebéd kínálatából. Így többféle fogás közül választhatnak, és akár kombinálhatják is az ételeket. A modell célja, hogy a diákok saját igényeik szerint szedjenek az ételekből, és ezzel párhuzamosan csökkenjen az ételhulladék mennyisége is. Emellett szempont a közétkeztetés modernizálása, valamint a fiatalok tudatosabb étkezési szokásainak kialakítása.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez a Jazzy, amelyben a Budapesti Hírmagazint hallják. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta, a dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés és ugyanaz nap történt. Várhatóan pünköst után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Elrendelte a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát a kormány. Erről az idei költségvetés átláthatósága miatt döntött a kabinet. A vonatkozó határozat már megjelent a magyar közlönyben. Június 30-a a vizsgálat határideje, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. Konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében a Magyar Nemzeti Bank, erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány ne haladja meg a GDP 3%-át. Egyeztetést szorgalmaznak a kormánnyal a harmadik országból érkező vendégmunkások ügyében a legnagyobb munkáltatói érdekképviseletek a júniustól tervezett szigorítás miatt. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint az érintett munkavállalók foglalkoztatásának szabályozását felül kell vizsgálni, de nem hirtelen tiltással, hanem átlátható ellenőrzéssel és a hazai munkaerő tartalék valódi mozgatásával. Időt nyert a főváros. 60 napos fizetési haladékot adott a magyar kormány a fővárosi önkormányzatnak a szolidaritási hozzájárulás 2025. decemberi 7,5 milliárd forintos részletének megfizetésére, miután a magyar államkincstár a háborús veszélyhelyzet megszűnése után azonnal inkasszózni akarta az összeget, írja a Népszava. Ez már a második halasztás, amit a szolidaritási hozzájárulás ügyében kapott a főváros. Mindenben támogatja a kormány a Bajnokok Ligája budapesti döntőjének szervezőit, a közlekedési cégeket és a rendvédelmi szerveket a sikeres lebonyolítás érdekében, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kiemelte, a május 30-ai mérkőzés miatt az eddigi legnagyobb utasforgalmi terhelés vár majd a budapesti repülőtérre és a tömegközlekedésre. Vitézy Dávid és Pósfai Gábor belügyminiszter ezért soron kívüli egyeztetésen fésülte össze a feladatokat a rendőrség, a BKK, a MÁV és a repülőtér vezetőivel. Szépkártya tulajdonosok százezreit érintheti a veszélyhelyzet megszűnésével érkező változás. A régebbi egyenlegeknél visszatértek a korábbi szabályok, és aki nem költi el időben a pénzét, attól a szolgáltatók már júniustól havidíjat vonhatnak le, írja a vg.hu. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2024-ben feltöltött összegeket 2026. május 31-éig lehet külön költség nélkül elkölteni. A határidő után a szolgáltatók már havonta legfeljebb 3%-os díjat számíthatnak fel a bennragadt összegre, minimum havi 100 forint értékben. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelyen még több pácienst képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Csak átmeneti enyhülést jelenthet az Aszályban a hétvégén érkezett jelentős mennyiségű csapadék, hangzott el az Országos Vízügyi Koordinációs Központ újabb egyeztetésén. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság azt közölte, a csapadék nagy része beszivárgott a talajba, és az esőkből a bevezetett intézkedésekkel mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét. Így a megtartott vízkészlet jelenleg 625 millió köbméter. Rengeteg autós akadt fenn a rendőrség egyik nagy razziáján. A kőbányai egyenruhások május 11-e és 17-e között összesen 241 gyors hajtót mértek be a 10. kerületben, írja beszámolójában a budapesti rendőrfőkapitányság. A rekorder sofőr az Albertirsai úton a megengedett 50 helyet 92 km/órával autózott, amiért 100 ezer forint közigazgatási bírságot kell majd fizetnie. Közleményében a hatóság hangsúlyozza, a gyorshajtás az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, visszaszorítása érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések.
1: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt.

0: Jöjjenek az újabb fővárosi hírek itt a Jazzén. Változik a Széchenyi pihenőkártyák fel nem használt egyenlegeire vonatkozó szabályozás, a veszélyhelyzeti határidők kikerülnek a rendszerből, és újra a korábbi dátumokra kell figyelniük a munkavállalóknak. Aki nem ellenőrzi időben a régi feltöltéseket, annak akár havi levonással is csökkenhet a szép kártyán lévő pénze. Számít a csoportos utazások számának további növekedésére a MÁV csoport. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vasúti csoportos utazásokat legalább 7 nappal, az autóbuszos kirándulásokat 15 nappal indulás előtt be kell jelenteni a társaság honlapján. A díjmentes kísérői kedvezmény kizárólag előzetesen bejelentett és visszaigazolt csoportok esetén vehető igénybe. Egyedi készítésű, figyelemfelkeltő közlekedési táblát helyeztek ki a főváros 12. kerületében a Szendrő utcában. A gyermekek biztonságára figyelmeztető jelzés a hagyományos kereszttáblák humoros újragondolásával próbálja mérsékelni az autósok sebességét a lakóövezetben, derül ki a vezes.hu cikkéből. A portál szerint a kezdeményezés célja, hogy a lakópihenő övezetekben az autósok valóban betartsák a sebességkorlátozást és fokozott óvatossággal közlekedjenek. Ezen a nyáron még kapukon keresztül juthatunk el az Adriára. Bár korábban felvetődött az útdíjfizetési rendszer reformja, az idei szezonban még a hagyományos fizetési módok és a fizetőkapus rendszer marad érvényben. Az autópályadíjak továbbra is a megtett távolság alapján alakulnak. Horvátországban az új kamerás rendszám felismerő rendszer bevezetését jelenleg 2027 márciusára tervezik. Magyarokból álló parfümtolvajbandát számoltak fel Ausztriában. Arra szakosodtak, hogy bécsi és burgenlandi drogériákat fosztogattak. Tavaly december óta több mint 40 bűncselekményt követtek el, és átszámítva mintegy 14 millió forintos kárt okoztak. Az ügynek 13 gyanúsítottja van, egyikük szlovák. Versenyt hirdet az Országiskolája 2026 címmel a Magyar Színház általános és középiskolások számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul, a videók a Teátrum honlapján lesznek láthatók, a nyertesről közönségszavazás dönt majd. Filmfesztiválokról válogatott alkotásokkal jelentkezik az idei Friss Hús Nemzetközi Rövid Filmfesztivál. A Cannes, Velence és Berlin után Budapesten is látható filmeket 5 szekcióba rendezték. A válogatásokat a filmfesztivál csapata mellett Dragomán György, Fekete Giorgio, Grillus Torka és Indigo vezette. A versenyprogram mellett egy kortárs brit válogatást is láthat a közönség május 28-ától az egy héten át tartó mustrán. Egyre mélyebben kötődnek a magyar szinglik a mesterséges intelligenciával. Egy társkereső oldal kutatása szerint a párkeresők többsége információgyűjtésre szokta használni a mesterséges intelligenciát, és a megkérdezettek egyharmada napi szinten veszi igénybe. További érdekesség, hogy a megkérdezettek 27%-a fordult már az AI-hoz lelki problémával, és 8%-uk napi szinten keresi fel emiatt. Emellett minden 5. párkereső fordult már azért a mesterséges intelligenciához, hogy ne érezze magát magányosnak. Hamarosan véget ér a Budapesti Hírmagazin itt a Jazzén. Nem sokára a friss hírek következnek. Én már a köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok. Vukovi Juditot hallották.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Ismét közvetlen nyárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a Kegytemplomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Terrorcselekménynek minősítette az orosz elnök a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapást. Vlagyimir Putyin egy moszkvai rendezvényen közölte, hogy a támadásban 6 ember életét vesztette, további 15-öt eltűntként tartanak nyilván. Hangsúlyozta, az oktatási intézet közelében nem voltak katonai létesítmények, a romok több fiatalt maguk alá temettek. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata pénteken érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek revezte a járat elindítását. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a Kegytemplomban. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatevőnek tartott 500 éves Baba Mária szoborhoz most is oda lehet menni. A mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a székelyföldi hatóságok medvehajtást is tartottak a helyszínen. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs,

0: is adataiból. A foglalások csak nem fele két éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szálláshelyet választott. Az online fizetések több mint negyedét szépkártyával rendezték a portálon. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Lezárták ma 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást a napközben jelző őrök segítik. Mára lezárták az érintett útszakaszt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templom tér és a Szatmári Mihály tér megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 órától várhatóan 23 óráig a Papp László sportarénában. Ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Kovács Botond, PKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Weekend.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Jazzy Weekend minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Gaskó Balázs, a naptáron pedig a május 23 összetétel szerepel. Mielőtt felhívnám a 18 éven felüliek figyelmét, hogy az E-korosztály alattiakat a műsor végén távolítsák el a hangszórók elől, mert a pisilésről beszélünk. Gyorsan tekintsük végig, hogy miről híres a mai nap. Hát egyrészt a dezsőkről, a désekről, a dézikről, a dezsérekről és a dezsiderekről. Ezen nevek mind-mind a latin desiderius névből származnak, és óhajtotta vagy kívánt gyermeket jelentettek. Jut eszembe, lesz ma egy olyan vendégünk, akivel hármasban beszélgethetünk, csak az egyik résztvevő még nem kapott személyi számot. Ács Dominikára és az ő hangjára leszek majd kíváncsi, természetesen a Fuvola játéka mellett, új albuma kapcsán. De vissza a nevekhez, ha a desiderrel megijesztettem volna önöket, akkor mit szólnak a Renéhez, ami nem vicc, hanem a Renatus férfi név francia változatának teljesen értelmetlen magyar variációja, újjászületést és újjászületettet jelent, ha a reneszánszra gondolunk, de inkább gondoljunk a sokkal gyakoribb névre, a hölgyek által megérdemelten viselt Renátára. Nekik nagyon boldog névnapot kívánunk, Ternovszky Béla magyar Kossuth díjas animációs rendezőnek pedig boldog születésnapot. Szerencsénkre a macskafogó sok helyen és sokszor látható, úgyhogy mindenki nagyon jól tudja, hogy miért mondom, hogyha Pomázon találkozik Ternovszky Bélával, akkor ne nyomja meg a piros gombot. Engem azonban nyugodtan szakítsanak félre, ha túlságosan okoskodnék, de meg kell említenem, hogy Carl von Linné svéd botanikus születésnapja is van, neki köszönhetjük, hogy mai pisilés és egyben gasztronómiai főszereplőnkről, a spárgáról, valamint egy fűvészkerti jövő heti esemény kapcsán, a szukkulensekről és a kaktuszokról rendes családi körben emlékezhetünk meg, vagy nemzetségi körben. Linnének köszönhetjük ugyanis a modern tudományos rendszerezés alapelveit. De csak idáig tartott a tudomány, most jöjjön a sznobizmus, és szidjuk együtt az elektronikus zenét, ami ránk szabadította a szintetizátort. Ráadásul 1934-ben, pont május 23-án született New Yorkban Robert Arthur Bob Moog, a Moog Music alapítója, akinek újszerű elektronikus megoldásait egy egész sor szintetizátorban alkalmazták. Az ő hangszerei kiemelkedő hang és alkatrész minőségükkel és borsos árukkal egyetemben máig etalonnak számítanak a szintetizátorokra épülő szakmában. És ha már ennyit hangsúlyozom a szépséget, akkor végre kinyitom a stúdió ajtaját, és engedem magamnak és önöknek, hogy jól érezzük magunkat. Persze szigorúan csak vizuális és esztétikai szempontból. Ás Dominikát köszöntöm nagyon nagy szeretettel a gyönyörű ruhájában.
2: Jó reggelt, nincs oda beköszönő.
1: Egyrészt megérdemled, mert már régen április elején kellett volna gratulálni a Fonogram díjhoz. Mi ennek a pontos titulusa? Az év hazai kortárs szórakoztató zenei albuma vagy hangfelvétel, és ezt vitted el, vagy kaptad meg.
2: Pontosan, köszönöm, hogy elmondtad helyetted, mert ezt nekem is nehéz megjegyezni.
1: Ez egy hivatalos dolog.
2: Így van.
1: Te alapvetően egy klasszikus fuvolás lány vagy.
2: Ez így van, igen,
1: ugye
2: igen.
1: Ezt végezted.
2: Abszolút, igen, igen, végigjártam a szamár létrát, ha fogalmazhatok így.
1: Ha beütlek a keresőbe, akkor a harmadik, negyedik szó az a jazz, ami hozzád kapcsolódik.
2: Tehát azért jazzistának nem merném magam mondani. Azt gondolom, hogy nincsen meg hozzá egyébként a megfelelő tudásom. Az improvizációban eléggé elmélyültem az elmúlt években, és közben ugye az alkotó művészetben is nagyon intenzíven jelen vagyok, úgyhogy igen, egy kicsit talán ilyen műfajok nélkül gondolkodom. Azt gondolom, hogy most már megmerem tenni azt a lépést az elmúlt egy-két évben, hogy ezeket a műfaji határokat egy picit feloldom, mert azt látom, hogy ez működik, és nekem így teljes az életem. És valójában gyerekkorom óta így volt teljes, hogy összművészetben nőttem fel, hogy ez mit is jelent. Igazából csak annyit, hogy mindent, amit szerettem, azt habzsoltam, és azt csináltam a mozgástól elkezdve a színházon keresztül, és az én személyemnek mindegyik ilyen művészeti ág nagyon-nagyon szorosan a része, és ezt nem szeretném magamtól megvonni, és nem szerettem volna beskatujázni magam, és nyilván kemény munkát fektettem abba, hogy a klasszikus vola művészként ki tudjak teljesedni, hogy ott végigjárjam azt a nem csak a szakmai utat, hanem az iskolázottságot. Ugyanakkor ezt egy kicsit azért feszegetni is szerettem volna, úgyhogy biztosan az album is, ami megszületett, ez az első ugye dalszerzői albumom, emiatt is, tehát ennek a határfeszegetésnek ez lett aztán a következménye. Hát alapvetően ez a breathing, mint ugye, mint lélek, érzés. Ez egy tulajdonképpen inkább egy ilyen pszichológiai terápiás útnak a folyamata volt, ami alapján megszületett ez a cím is bennem. Egy nagyon komoly lélegzés terápián vettem részt, ami egyébként nem csupán lélegzésből állt, hanem klasszikus sématerápia, pszichológussal való beszélgetés, és ez tényleg nagyon fontos lépése volt az önismereti utamnak, egyfajta gyógyulásnak, bizonyos dolgoknak a feldolgozásának, és tulajdonképpen akkor ezeket a történeteket tényleg szó szerint ott kilélegeztem, és ez a fajta légzés, ez nagyon is az életemnek a részévé vált, hiszen zenészként egyébként nem könnyű megtalálni ezt az egyensúlyt, hogy az ember két lábbal a földön álljon, közben pedig nyilván a színpadon pedig repülni kell, és óriási adrenalin van, úgyhogy szeretném ezt az egyensúlyt megtalálni. Lehet egy picit olyan ellentétes jelentésű, mert az ember talán azt gondolná, hogy ez egy ilyen nyugodt vagy meditatív típusú lemez, de egyébként egyáltalán nem, mert pont, hogy azt szerettem volna megmutatni, hogy a légzésnek mennyi formája van. Igazából ez egy-egy lélegzés történet mindegyik dal, egy-egy portré, vagy egy kis esemény, egy szemmelvény az életemből, amit nem szerettem volna nem megörökíteni.
1: Mi pedig nem szeretnénk, ha nem folytatódna a beszélgetés Ács Dominikával. Nekem feltétlenül meg kell igazítanom egy ráncot a ruháján, úgyhogy amíg összegyűjtöm a bátorságomat, zenélünk egy picikét.
0: Jazzy.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend Ács Dominikával. A sóhajtás a külsőségeknek szól, pedig inkább a fülemre kéne hagyatkozni, hiszen Dominika Breeding című albuma nyerte el az év hazai kortárs szórakoztató zenei albuma vagy hangfelvétele díjat a Fonogram Magyar Zenei Díj 23. zsűrizésén. Az albumhoz tehát kell Dominika és még sokan.
2: Az albumhoz a legszorosabban Földő Sándor kapcsolódik. Amikor megírtam a dalokat, akkor tudtam, hogy azért ez szólóalbumként nem tud működni, mert azt nem éreztem, hogy csak egymagam ne szeretnék ülni a zongorához és énekelni, hanem ennél valami dinamikusabbat szerettem volna, és annyi így az életembe csöppent, és onnantól kezdve ez egyértelmű volt, hogy ott szeretném. Szebényi Dániel az, akivel együtt játszunk egyébként a lemezen, és hát tényleg egy fantasztikus munka volt ezzel a trióval megcsinálni ezt a lemezt és egy életre szóló élmény, és ugye magát a Fonogram díjat is az egész lemez kapta önmagában. Hát Olá Krisztián pedig most már évek óta nagyon-nagyon meghatározó része a pályámnak, a koncertjeimnek, az, amilyen utat mi bejártunk együtt, az tényleg egészen csodálatos.
1: Na szóval a skatujád, ez egy szórakoztató zenei díjat kapott album. Valahogy behoztam a jazzt, beszéltünk a klasszikusról. Hova zárjunk be téged, hova lehet bezárni téged? Mikor vegyünk le? Melyik setlist az, ami legyen dominikás?
2: Azt gondolom, hogy ez az album egyébként, ha legjobban meg szeretném fogalmazni, akkor ez egy ilyen art pop és jazznek a határműfaja. Én tényleg egy nagyon-nagyon autentikus módon ültem a zongoránál, és egyszerűen csak írtam ki magamból ezeket a dalokat, és a műfaj az pedig jött. Tehát ez egy abszolút utólagos dolog, hogy ezt valahova be kell kategorizálni, de csupán ilyen zeneipari standardek miatt. Valahogyan zenészként is ezt gondolom magamról, hogy bármilyen karaktert felvehetek magamra, amit csak szeretnék, és ezzel az életem sokkal-sokkal gazdagabb.
1: Azt is hozzád teszik, hogy énekes.
2: Most már merem magamról azt mondani, és ebben azért nagy segítség most a Fonogram díj is, hogy ez az album jobban szól egyébként az éneklésemről, mint a fuvolázásomról. Régebben ez csak természetesen jött, és aztán utána egyre inkább képeztem magam, de nyilván egy nehéz dolog azt kimondani, ez egy nagy felvállalás, amikor az ember bátorkodik azt mondani, hogy már nem csak énekel, hanem énekes. De azt hiszem, hogy most már merem magamról mondani, főleg úgy, hogy leginkább a saját dalaimat éneklem. Borzasztóan kritikus vagyok magammal, tehát nagyon-nagyon zavarnak a pontatlanságok, a hiányosságok, amikor még valamit nem tudok megoldani technikailag, de nagyon igyekszem, hogy minél többet tudjak fejlődni ebben is, és párhuzamosan a fuvolával. Mihaler Mirtilhez jártam az elmúlt években.
1: A jövőre nézvést most nem tudom, hogy szabad-e nekem ilyen információkat mondani, szóval mi vár rád? Nem merek rád nézni.
2: Hát egy óriási ajándék vár ránk, illetve már most az életünknek a része, a férjemmel együtt. Ugye kisbabát várunk.
1: Na, és jó, csak kimondtam.
2: Igen, ez most már azért egyre látványosabb. Hát elképesztően izgalmas ez az időszak, tehát megtapasztalni nekem azt, hogy milyen egy testben két életet hordozni. Az azt hiszem, hogy egy nő számára a legérdekesebb és izgalmasabb állapot, ami rengeteg változással jár, és hát elképesztően várjuk ennek a kisbabának az érkezését, és nagyon várom azt is egyébként így a muzsikus oldalról nézve, hogy ez majd milyen alkotói energiákat hoz, és már most hoz, hogyha egy nő ezt meg tudja élni jól és hálával, akkor ez nagyon sok új kaput, és nagyon sok új erőt tud adni neki, legalábbis most már ezt élem meg. Hát még június végéig még bőven dolgozom, tanítok is, illetve koncertezem. A júliust azt már próbáltuk egy picit csendesebbre, és aztán ugye augusztusra várjuk a kisbabánkat, és egyébként már az évadnak, illetve az évnek a második felén már vannak elvállalt koncertjeim, úgyhogy bízom benne, hogy ezeket a férjem segítségével együtt azért sikerül megoldani.
1: Ács Dominika, nagyon-nagyon szépen köszönöm, utólag is gratulálunk, de hát mindig rád fér, és természetesen a jövőre nézés pedig sok egészséget kívánunk, maradjunk ennyiben.
0: Jesse.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: A mafa.hu, a magyar film adatbázis nem rest, és mindig megkérdezi szezon előtt, hogy mire vágynak a magyar nézők, mi az, amit az ajánlatból biztosan megnéznek majd a mozikban, és utána természetesen van összesítés is, de hát most itt van előttünk a nyár, a vakáció, szóval jöjjenek a nagy ajánlatok, a nagy filmek, amikre biztosan vevők a magyar nézők, illetve biztosan mesél majd róluk Horváth Gergő, a mafa.hu főszerkesztője. Egy 10-es listát közöltek, ebben aztán az animációs filmtől kezdve az akción át a szuperhősökig mindenki szerepel, na meg egy meglepetés is. Szerintem az irodalom könyvekből vagy irodalom óráról lehet ismerős az Odüsszeia. Igen, lesz egy ilyen című film hihetetlen szereplő gárdával, megelőlegezett sikerrel. Hát avagy elbukhat-e ez a dolog? Nagyon várjuk, de van-e ennek bármiféle buktatója?
2: Lehetséges, de nagyon pici az esély. Tehát most ugye arról van szó, hogy Christopher Nolan most jó idő után nem sci-fit vagy történelmi drámát csinál, hanem utána az egyik legismertebb európai alapmítoszt viszi a vászonra. Óriási szereplőgárdával, úgy kommunikálják el filmet, hogy egy új IMAX technológiával készült, megint valami olyasmi, amit muszáj lesz mozi megnézni, és közben viszont van vita is a film körül, ezt sem lehet igazán elhallgatni, meg nem is nehéz is nem észrevenni. Elon Musknak a napi posztjait majd, hogy nem a filmmel kapcsolatban, hogy kritizálják egyesek a szereposztást. Elliot Page, korábban őt Ellen Page néven ismertük, az ő szerepeltetése is, talán, hogy akkor így Achilleus szerepében. Ugye itt olyan karakterekről van szó, akik eleve egyébként az Odüsszeiának úgy nem része, túl nagy eseményfilm ahhoz, hogy az emberek ne menjenek el rá, ne legyenek rá kíváncsiak, ne nézzék meg, sőt, ez csak egy újabb, hogy is mondjam, egy erősítő tényező lehet a film mellett.
1: Ez irodalom érettségi nélkül is működik.
2: Biztosan működni fog a
1: igen. Na és mi a helyzet a Pókemberrel? Azt viszont meg irodalom érettségi után sokan hajlandóak lenézni, pedig nem kell, én imádom.
2: Az új Pókember filmek azok tényleg jók lettek. Ott volt, volt már 3 Tom Hollandes film, Nalekát a korábbi ilyen kisebb szerepei, vagy mondjuk kisebbeknek a Marvel filmekben. Uh-huh. Ez valami más lesz. Most legalábbis azt ígérik. Ezt sokszor halljuk, de itt azért, ha megnézzük a harmadik részt, hogy hogyan végződött, Brand New Day, ez a képregény, ami ugye filmnek az alcíme, ez képregényes szempontból egyébként érdekes, mert hogy a Marvel kánonban ez egyébként egy vitatott, de nagyon fontos korszak volt a pókembernek a világában. Visszatérünk az alapokhoz, mindenki elfelejtette, hogy ki csoda pókember, még a szerelme is, a baráta is, az egész világ, úgyhogy megint ott tartunk, mint az elején, hogy nincs támaszkodó pont, van egy fiatal srác, akinek valahogy el kell bírnia ennek a hőszerepnek a súlyát. Ez egy jó start lehet újra, hogy ne újjunk bele ebbe a karakterbe, egy kicsikét más irányból meg lehet közelíteni, úgyhogy alapvetően én mondjuk kíváncsian várom, hogy mi lesz ebből, és úgy tűnik, hogy hát a nézők is, akik a második helyre tették ezt a filmet a listán.
1: Röhögjük szét a belünket, vagy nem tudom, a horrorra akadva, a hanyas...
2: Ez a sokadik, de nem kapott konkrét számot a végére. Az egyébként az ilyen franchise-oknál már nem nagyon áll jól, amikor már ilyen túl nagy számok vannak. Félig meddig reboot lesz, vagy mondjuk annak, ez nem egyenesági folytatása lesz a legutóbbi sokadik horrorra akadna filmnek, hanem mondjuk ezt úgy, hogy ez egy ilyen nosztalgiás esemény. Azért tűnik érdekesnek ez a film. Ugye ez ilyen jellegű humor, ez az utóbbi években nem jellemző, különösen nem az ilyen eseményfilmekre. A hasonló mondanék, mint ami volt a Csupaszpisztolynak a visszatérés, és az a fajta humor, amit ritkán látunk.
1: Igen.
2: erre sem nagyon volt már példa jó ideje, és itt ugye az eredeti alkotók térnek vissza, a Vajansz család, közben az eredeti szereplőkkel, mint Anna Faris, meg Regina Hall, és hát azt viszont abból a szempontból az érdekes lehet, hogy azért a mostani horrorfilmek, amikből azért volt bőven, veszük a Sikolyokat, a Megán, a Mosolyogja, a Longlegs, bőven vannak, hogy ezek azért nagyon jó alapanyagok arra, hogy csinálnak belőle egy paródiát, meg az olyan nagyobb filmek is, amiknek már láttuk, hogy a poszterével is ment a cikizés, hogy a Michael film kapcsán is lesznek itt, vagy számíthatunk valami poénokra, és még sok más nem horrorfilmre is fognak utalni, az világos. Aki látta az előzetest, hát az nagyjából tudja, mire számíthat. Én nem vagyok róla teljesen meggyőződve, hogy ez a film lesz a nyárnak a sikerfilmje. Hát a körültelevő várakozás, azt nehéz lenne eltagadni.
1: Nem is tagadjuk el, csak egy kicsi szünetet tartunk a Mafab idei nagyon vágyott filmek listájának taglalásában, úgyhogy Horváth Gergővel kimegyünk popcornért, önöket pedig a zene szárnyaira bízzuk.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Mozizzunk egy kicsit, lessük meg, hogy a mafab.hu szavazásán melyik 10 filmet érdemesítették az olvasók és a szavazók arra, hogy mindenképpen megnézzék őket ezen a nyáron. Horváth Gergő főszerkesztővel most elővesszük a számítógépes ismereteinket is. Mortal Kombat 2 kötelező volt folytatni?
2: Kötelező volt egyébként, igen, az első film az kimondottan jól teljesített, és ugye még erről tavaly beszéltünk veled, hogy ezt a filmet, ezt korábban ősszel szerették volna kihozni, gyakorlatilag kész is volt, de mivel bemutatták az előzetesét, az előzetese pedig a legnézettebb korhatáros előzetes lett valaha, tehát ez a R-rated Amerikában, ezért úgy voltak vele, hogy ez egy túl nagy sikernek néz ki, és inkább egy olyan időben hozzák ki, amikor kisebb a konkurencia, nagyobb a várható bevétel, még egy picit lehet finomítani a vizuális effektekkel, meg minden, hogy az egész ez akkor tényleg jól nézzen ki, vagy megadja a módját, ha már ennyien várják. Ezt meg is tették.

0: film különben viszonylag jó kezdett. Két hete ilyen szenzációsan nagy bevételek nincsenek, de kimondottan jó teljesítés. Hát ebben sok minden benne van, ugye az első részből sokan hiányolták nagyon Johnny Cage-et, és akkor most megkapták ezt a karaktert, meg Carl Urbant, aki, hát nem tudom, tehát az ilyen a geek rajongóknak szerintem ő a ilyen totem állatok, hogy nem akarok mondani, de hogy ugye ott volt ő már Dreadbíró, ott volt a fiú sorozatban az Amazonnál, volt miért vágni ezt a filmet, és hogy rosszul nem megy, úgyhogy nálunk ez, amikor még a lista ez megjelent, még a film, még a premierje előtt volt, nálunk a hetedik helyre került akkor nyár 10 legjobban várt filmje között.
1: Supergirl?
0: Igen, az egy picit messzebb. Ez is több szempontból érdekes lehet. Az újraindított DC univerzumban ez lesz az első női szóló filmje. Mm-hmm. Már az előzetesek, meg a minden ígéretek körül teljesen világos, hogy ez nem egy mosolygós szuperlány irányba fog menni. Ugye a főszereplőt azért valamennyire már ismerik, próbáltak egy ilyen kicsit azért mégis olyan friss arcot hozni, Milliárkok a Trónok harcának a spin-off sorozatából ismerhettük meg. Mi a képregényt illeti, ez a Supergirl Woman of Tomorrow, az volt az alap, amihez hozzányúltak. Ez azért sokkal keményebb, meg ilyen kozmikusabb Supergirl történet, ahol ő nem egyszerűen a Supermannek a női párja, hanem valaki, akinek megvannak a maga veszteségei, a traumái, és van benne egyfajta bosszúvágy, amit ki akar elégíteni, és emiatt viszonylag izgalmas karakterű a korábbi Supergirl között is, akik a képregényben megjelentek. Na meg persze az is hozzátartozik, hogy Jason Momoa ezzel a filmet tér vissza a DC-hez, ugye ő korábban Aquament alakította, most viszont Lobo szerepében jön majd, amit ő azt korábban úgy jellemzett, hogy hát ő egész életében ezt a szerepet szerette volna eljátszani, ez rendben. Tegyük fel, hogy elhisszük, de az igaz, hogy az a karakter az nagyon illik hozzá, úgyhogy ezek miatt is érdemes várni ezt a filmet, és ahogy láttuk is itt az adatokból, várják. Igaz, ez a 8. hely a top 10-es listán, de azért azt itt érdemes hozzátenni, hogy ezeknél a filmeknél egyébként nagyon pici itt a különbség, hogy a hype mostanra annyira felpörgött ezeknél a filmeknél úgy általában, hogy a sorrend az majdhogy nem mindegy lenne. Itt az első film, amiről beszéltünk, az Odüsszeiai, az, ami úgy jobban kiemelkedik a mezőnyből, de a többieknél, ha a Supergirl, az nagyon kicsi hiány lehetett volna akár a top 3-ban.
1: A top 3 pedig folytatódik, egészen pontosan van egy top 10-es lista tehát a filmekről, amiket nagyon várnak a magyar nézők, némi zene, és aztán folytatjuk majd a beszélgetést Horváth Gergővel, a Magyar Film Adatbázis főszerkesztőjével.
2: Jesse. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Azt vesézzük ki, a magyar film adatbázis segítségével, ez a mafa.hu-n érhető el, hogy mely filmeket várják ezen a nyáron nagyon a magyar mozi rajongók. Néhány filmen már túl vagyunk, de hát azért jöjjenek a kedvencek a generációkon átívelő animációs filmek, illetve maga Steven Spielberg is a leleplezés napjával, ami jó lesz, meg jó zene is lesz szerintem utána, de ne rohanjunk annyira előre. A leleplezés napját nem kéne átugranom, az más lesz.
2: Spielbergnél egy UFO film, az soha nem csak egy sima UFO film. Tehát a harmadik típusú találkozásokkal, az IT-vel, meg a világok harcával azért szerintem ő megmutatta, hogy nála az idegenek azok nem ilyen látványos háttér díszletek, hanem mindig valahogy az emberi félelmekre, vágyakra, családi traumákra valahogy reflektálnak, vagy ezeket beépíti a filmbe. Arról meg nem is beszélve, hogy a forgatókönyvet az a David Koepp írta, aki a Jurassic Parkot is korábban, tehát egy másik fontos Spielberg filmet. A zenét pedig Spielbergnek egy nagyon gyakori munkatársát, a John Williams szerzi. és akkor még ott van ebben is az a nagy csomag hollywoodi sztár, vagy állistás sztár, akik emelik ennek a filmnek a színvonalát, szóval ez a Spielberg film szerintem megint egy olyan, ami megér egy misét, tehát nagyon jó, hogy itt van a listád, és személy szerint nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ebből ki. Ugye az maga a történet, ez csak az, hogy mi történik akkor, amikor kiderül, hogy nem vagyunk egyedül a világegyetemben. Spielbergnek ez egy kedves témája, ezt lenyilatkozta itt is ebben, hogy nem vagyunk egyedül. Meglátjuk, hogy ez, ami az ő hite ebben, az a világépítés, amit ő egyébként tud csinálni, hogyan mutatkozik meg majd ebben a filmben. Én kimondottan hiszek abban, vagy nagyon hiszek abban, hogy ez egy nagyon érdekes film lesz.
1: Az Így neveld a sárkányot kapcsán már halálra dicsértük az élő szereplős változatot, meg van, ahol nem. Vajánánál jó ez nekünk?
2: Hát, jó lehet, de azért látunk már ilyet. A Disneynél általában ezek az élő szereplős adaptációk azért úgy, volt itt egy-kettő, ami ott úgy elbukdácsolt, ugye a Hófehérke az egy olyan nagyon emlékezetes volt, Lilo és Stitchnél is működött, az akár meg az Így neveld a sárkányodnál, az működhet a Moanánál vagy Vajánánál is. Ugye itt a női főszereplőt ott már kéntek voltak lecsérni, úgy a kislány, aki szinkronizálta, vagy hát a fiatal színésznő már nem olyan fiatal, hogy el tudja látni ezt a karaktert. Dwayne Johnson viszont visszatér Maui szerepében, ő ugye akkor élő szereplős formában. Érdekes ez, mert ugye megint nem arról van szó, hogy egy 30-40 éves klasszikust vesznek elő, hanem egy 2016-os filmet, tehát azért az nem volt túlságosan régen. De ott az első film is sikeres volt, a második is, és úgy tűnik, hogy azért figyelnek arra, hogy a nézők mit szeretnének, hogy a Sonicnál volt ez nagyon emlékezetes, amikor kijött az első trailer, és úgy nem nagyon tetszett az embernek, hogy úgy, ez már hogy néz ki, és akkor azt újra csinálták, a film sikeres, és lett belőle, de tényleg, és akkor lett belőle nagyon-nagyon sikeres franchise, aminek így hamarosan jön az újabb része, pont a hétvégén jöttek erről hírek. És itt is az volt, hogy Dwayne Johnson-t eredetileg bizonyos jelentekben ilyen AI meg deepfake technológiával illesztették volna rá egy test dublőrre, ami eléggé rossz visszhangot kapott. És aztán jöttek a képek, hogy ő ilyen, gyakorlatilag testruhában abban forgatabb, így készül ez a film. Ez már jobban tetszett, hogy ez kicsit olyan, legalább igazibbnak tűnjön ez az egész. Megint hallgattak azért a nézőkre, hogy mi az, amit szeretnének látni, mi az, amitől meg idegenkednek. Az ilyesmit a nézőközönség meg általában meg szokta hálálni. Várjuk, hogy mit hozna, mi lesz belőle.
1: Nos, az lesz belőle, hogy maradt még pár film arról a 10-es listáról, amit az olvasók állítottak össze a MAFAB, a Magyar Film Adatbázis segítségével, és hogy miket várnak még az idei nyáron, Horváth Gergővel nem sokára leszámoljuk.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend, mozizás, mely filmeket várjuk legjobban idén nyáron, ezt lehetett megszavazni a mafa.hu-n. Az összesített eredményből hátralevő helyezéseket pedig Horváth Gergő tárja elénk. Ha van egy percet felvázolni az utat streamingtől a filmig, vagy hogy fordítva működik igazán, akkor a Grogu kapcsán ezt, erről van egy teóriád?
2: A Mandalorian és a Grogu esetében ez egy nagyon érdekes próbálkozás. Mondhatni azt, hogy ez egy ilyen történelmi próbálkozás lett. Nem nagyon láttunk még ilyet. Ugye a streaming azért ma már nagyon értékes. Ott a filmek is, meg a sorozatok is, jönnek onnan Oscar-jelölt filmek, fesztivál nyertes filmek. Tehát ma már ezt nem lehet azt mondani, hogy a streaming az ez a nagy mozis világnak egy ilyen B-világa, amit így az otthon az ember leül és megnézeget. Van ez a része is. És aztán van egy egészen más is, aminek most egy érdekes kísérlete lesz, hogy hogyan lehet ezt a kettőt összekötni, mert ugye a Mandalori ez ugye sorozatként készült, vagy sorozat is volt is ott három évad, és most megpróbálja a Disney azt, hogy mi történik az, hogyha a streamingről vajon azt a Star Wars sikert, ami egyébként tehát ilyen popkulturális ikon lett a Groguból, évekig ugye csak Baby Yoda-ként emlegettünk, meg még ma is sokan, és ez is teljesen oké, de hogy ez a siker átvihető-e a filmvászonra. És ez a próbálkozás azért is jelentős, mert azért 19 óta nem láttunk Star Wars filmet nagyvásznon. Disney most úgy azzal próbálkozik, hogy 7 év után azzal töri meg a Star Wars franchise-t a mozikban, hogy egy streaming sorozatból hoz egy egész estés filmet. Ehhez azért ez egy, még azt is mondanám, hogy ez egy viszonylag bátor kísérlet, akármennyire is népszerű ez a karakter, meg John Favreau rendezi, akinek azért köszönhet egyesmást a Disney és a Marvel, de akkor sem nevezném ezt kockázatmentes dolognak. El fog válni most már nagyon hamar, konkrétan ezen a héten, és aztán a következő hetekben, hogy ez most jön a mozikba, hogy mennyire lehet ezt megcsinálni, mennyire vevők a nézők arra, vagy egyszerűen az van, hogy ők ezt néztük streamingen, és nekünk elég lesz majd ez streamingen egy-két hónap múlva. Kell ezt moziban látni? Ez itt a kérdés, ami napok múlva hát majd megválaszolásra fog kerülni.
1: Nehogy bármiféle analógiát keressünk a belpolitikával, de a Minionok meg a Toy Story az az idősebb generációnak a nosztalgiája, vagy jön előre a fiatalabb réteg, aki ezt látta, és gyerek volt, és most kinek szól ez egyáltalán, ez a két film? Én imádom, pedig hát azért én már lassan-lassan közelítek a 6. X-hez.
2: Azóta, mióta ezek a filmek megjelentek, hát különösen a Toy Story-át, én arra még emlékszem egészen kicsi gyerekkoromból. Ott azért már felnőtt azóta egy-két generáció, és ez a fajta siker, meg az a fajta film, ami generációkon átívelő. Ha arról lenne szó, meg egy picikét majd, ha nagyobbak lesznek a fiúk itt nálunk, biztosan elmennék rá mozikba velük, ők még kicsit kicsik hozzá. De olyan szép ezt látni ezeknél a filmeknél, és különösen a Toy Story-nál, hogy itt tolódnak a generációk, és jönnek újak, akik ezt a világot megszeretik. És a téma meg ugye mindig adja magát, olyan gyorsan változik ez a világ, vagy ami ebben az ötödikben lesz, itt bejön egy Lilliped nevű tablet, aki a gyermeki játékidő ellenfeleként fog megjelenni. Ja, igen, ma már lehet, hogy nem a Sid meg a gonosz kutyaszomszéd, meg a repülő űrhajós a legnagyobb kihívás egy játéknak, vagy egy kisgyereknek, hogy akkor most mivel játszon, hanem ez. És valószínűleg majd 5 év múlva, meg 10 év múlva lesz valami más. Úgyhogy ezt szerintem lehet folytatni, és ameddig egyébként a Pixar azt a minőséget tudja hozni a Toy Story filmekkel, amiket eddig hozott, addig ennek van is értelme, és ez teljesen jó. Úgyhogy én erre kíváncsian vagyok. A Minionok és Szörnyek úgy kicsikét új a franchise, de már ott is rég tartunk ott, hogy aki látta a Groot, mondjuk az elsőt, és ott találkozott a Minionokkal, ő már azóta felnőtt, és már kapott néhány, vagy két Minionok filmet is. Úgyhogy szerintem ez egyszerre szól mindkét film. Kicsit az idősebb generációknak, és az azóta érkező fiataloknak, plusz az első mozizóknak meg abszolút.
1: Így jött össze a 10-es lista a filmek, amelyeket nagyon várnak idén nyáron a magyar mozi rajongók, és persze sok-sok generáció. Én a Toy Story-t fixen megnézem, de Steven Spielbergre is számíthatok, illetve ő számíthat rám. Megköszönöm a lista böngészését Horváth Gergőnek, a mafa.hu főszerkesztőjének, az ajándék pedig zene. Dőljenek hátra, élvezzék a mozit, a zenét így együtt is, és vallják meg maguknak, hogy amikor filmiparról beszélünk, akkor ők nagyon jól tudnak hatni ránk. Hát, hassanak is.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend nem sokára majd kaktuszok kerülnek előtérbe, illetve főszerepbe, és itt az ideje, hogy megvédjem szúrós növény barátainkat. Létezik ugyanis az a babona, miszerint kaktuszt nem illik ajándékozni. Sokak szerint egyébként lehet, de akkor ki kell fizetnie a megajándékozottnak, így elhárítva a bal szerencsét. Én azt hittem, hogy a 21. században ilyennel már nem kell foglalkozni, de megdöbbenve olvastam a life.hu-n egy régebbi cikket a Kaktusz a párkapcsolati gyilkosa címmel, melyben a feng shui tanaira alapozva bizonyítják be, ha ez bebizonyítás, hogy a kaktusz negatívan hat az életünkre. A feng shui ugyanis 9 részre osztja a lakást, hozzárendelve bizonyos életterületeket, meg mindenféle elemekkel is bombázza a benne hívőket, és felhívja a figyelmet arra, hogy a negatív energiát gerjesztő növények gyengítik a terület pozitív energiáit. Ha idáig nem, mostantól biztos, hogy bajban leszünk, mert az indoklás szerint a kaktusz számtalan szúrós tüskéjét védekezés gyanánt növeszti, melyek azonban nem csak a távolságtartásra sarkalnak, de negatív energiát is teremtenek, amelyet ráadásul szerteszét szórnak a lakásban, és ha a lakásnak az a területe, ahol szegény kaktusz lakik, az a szerelem területe, akkor jönnek az állandó konfliktusok, a párkeresésbeli kudarcok. Sőt, még a környezetünkben levő embert vagy magunkat is szúrossá teszi. Úgyhogy a feng shui azt tanácsolja, hogy a bejárat mellé kell tenni, úgy, hogy a szemben lévő ház sarka felé nézzen, most mondok néhány értelmetlen kifejezést, utóbbi káros vágó energiáját a kaktusz semlegesíti. Nagyon örülök, hogy segíthettem, szerintem még azzal is jobban járunk, ha most híreket hallgatunk, aztán tényleg jövök a szukkulensekkel, vagy kaktuszokkal. Szóval növényekkel, meg a fűvészkerttel. Jazzy.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes Zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. Ismét közvetlen nyárat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a Kegytemplomban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Terrorcselekménynek minősítette az orosz elnök a Luhanszkisza középiskola elleni ukrán dróncsapást. Vlagyimir Putyin egy moszkvai rendezvényen közölte, hogy a támadásban 6 ember életét vesztette. További 15-öt eltűntként tartanak nyilván. Az oktatási intézet közelében nem voltak katonai létesítmények, a romok több fiatalt maguk alá temettek. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata pénteken érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Megkezdődtek a csíksomlyói búcsú liturgikus programjai a Kegytemplomban. A szervezők közölték, hogy bár a kegyhelyen felújítási munkálatok zajlanak, a csodatevőnek tartott 500 éves Baba Mária szoborhoz most is oda

0: Meleg beköszöntével a pünkösdi hétvégéhez igazítja a szezonnyitót. Sok helyen fokozatosan nyitják meg a kültéri medencéket, és a vakációra válik teljessé a szolgáltatások köre is. A folyamatosan frissülő információk a termálfürdő.hu weboldalon olvasható. Balatonra foglalt szállást a legtöbb belföldi utazó a pünkösdi hosszú hétvégére, derül ki a szállás.hu friss adataiból. A foglalások csaknem fele két éjszakára szól, a vendégek harmada pedig wellness szálláshelyet választott. Az online fizetések több mint negyedét szép kártyával rendezték a portálon. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Lezárták ma 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől 8 óra 30-ig az egyes villamos a Lehel utca, Róbert Károly körút és az Zuglóvasút állomás között nem közlekedik karbantartás miatt. A Göncz Árpád városközpont és Zuglóvasút állomás között pótlóbusszal utazhatnak. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Kovács Botond, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Weekend.
1: Az teljesen természetes, hogy a közelgő gyermeknapra hívjuk föl mindenki szíves figyelmét. Az kevésbé természetes, hogy bevallom, hogy nem szeretem a gyerekmunkát, illetve a gyerekek versenyeztetését, de hogyha nagyon aranyosak, azt mindenki imádja. Énekes, táncos, versmondó és zenélni tudó gyerekek, figyelem nagyszabású, ki mit tud versenynek ad otthont, május 31-én a Savoia Park óvodás és általános iskoláskorú gyermekek indulhatnak el, szerintem szülőkkel, aztán a rendes, kedves és nagyon aranyos zsűri, akik Balogadinából, Szabó Mátéból és Vágó Bernadett színművészekből áll, majd véleményezi az előadásokat, és több mint 120 nyereményt osztanak ki. Hogy mi is a zsűrizés lényege, meg hogy hogyan kell bánni a csemetékkel,

0: tulajdonképpen a versenypályán, na erről faggattuk Szabó Máté színművészt.
1: Elsősorban a nyitottságot, a szeretetet és a befogadó képességet kell előtérbe helyezni, illetve arra a fajta kreativitásra való izgalmas állapotot, amit általában ilyenkor megnyitnak a gyerkőcök egyetlen mozdulattal. Én tulajdonképpen arra számítok, hogy le leszek nyűgözve, úgyhogy én ezzel a fajta nyitottsággal állok a ki mit tud elé, aztán legyen igazam. Tehát tényleg nyűgözzön le valaki, vagy akár többen is, vagy akár mindenki.
0: Picit szakmai kérdés, az első pillanat az tényleg ennyire fontos?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Amikor az ember egy új társaságba bemegy, akkor gyorsan a szenzoraival leképezi azt, hogy ki az, aki szimpi, ki az, aki kevésbé, ki az, aki bizalmat sugároz, ki az, aki kevésbé, mint ahogy szerintem ez az életben is van. Ugyanígy egy ilyen helyzetben is már látszik a jelmezeken, ha tetszik, vagy már látszik a gyerkőcökön, hogy ők hogy állnak ez a dologhoz, és hát nem akarok ilyen nagy közhelyeket túlfogtatni, de hát amilyen az adjisten, olyan a fogadjisten, ezek ilyen egymásra ható dolgok, tehát abban a pillanatban, hogy valakin látod, hogy ő szeretné megmutatni azt, amit tud, nekem anyukám mindig azt mondta, hogy mindig azt mond, fiam, amit tudsz, ne azt, amit nem tudsz, ha azt meg szeretné mutatni, vagy szeretné megmutatni, amiben ő jó, amiben ő ügyes, és nem nógatni kell, és oda rúgdosni effektíve a színpadra, hogy mi a mondjál már egy verset, akkor azt szerintem az érződik abban a pillanatban, és az onnantól kezdve viszont nem lehet rossz. Nyilván lehet a végtelenségig javítgat és gyakoroltatni akármit is, de az onnantól kezdve már egy szint. Itt azért ezt tudni kell, hogy ugye egy pláza közepén igen, vagyunk, igen. Tehát itt azért annyira meghitt nem tud lenni a pillanat, hogy úgy mondjam, mert hát rengeteg minden van, ami elvigye az ember figyelmét, de a hang nyilván legalább annyira meghatározó, mint a gyerkőcök kiállása, mint akár a ruhája, mint akár az egész fiziliska, amivel ő képviselteti azt, amiben éppen ügyes lesz, hogy ez most tánc lesz, ének lesz, vers lesz, mondóka, vagy papírcsákú hajtogatás, fogalmam sincs igazából, de mondom, én nyitott vagyok mindenre, aztán jöjjön, aminek jönnie kell.
0: Van-e, amitől Balog Edinával vagy Vágó Bernadettel együtt biztos, hogy föláll a szűr a hátatokon? Mi az, amit ne?
1: Ami nem önazonos, ami nem a gyerekhez való, ami nem a gyereknek való, azzal ne. Ne álljon föl a gyerek és stand-up comedizzen nekem káromkodások közepette például, mert az nem
0: értem.
1: Lesz vicces. Tehát az kínos lesz, és alig várjuk majd, hogy lepontozhassuk effektíve. Anélkül, hogy bárkit megbántanék, mert hát ki vagyok én, csak elmesélem a sztorit, hogy a jelmezversenyen. Tehát mondjuk találkoztunk olyan, nem tudom, 4-5-6-7 éves gyerkőccel, aki olyan valakinek öltözött be, ami 14-16 pluszos karikás sor. De ha valaki 5 évesen nekiáll brékelni, és az nem kínos, hanem jó, akkor az lenyűgöző. És ha valaki nekiáll 7 évesen rappelni, és nem tényleg nem a káromkodások vannak benne, hanem versszerűen ringbe szedve mondja el az óvodai jelének beiktatását, az truváj tud lenni. Tehát ezek szerintem mind érdekes dolgok. Legyen önazonos valahogy. Valamilyen szinten legalább.
0: Olyan szinten biztosan önazonosak vagyunk, hogy nem maradhat el a Jazzy Weekendből a zene, úgyhogy nem sokára folytatjuk majd a beszélgetést Szabó Máté színművésszel, amíg a családok kitalálják, hogy az ovisok és alsósok milyen kategóriában induljanak majd a Savoia Park gyermeknapi ki mit tudján.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Május 31-e, aznap már nem, de addig tessék nyugodtan regisztrálni a családi trónörököst egy remek Kimit Tudra, ami a Savoya Parkban lesz, igazi zsűrivel, és benne egy színművésszel, aki itt a Jazzy Weekendben beszélgető társam, Szabó Máté. Természetesen az évad végén kérdezlek, vagy már nincs ilyen, hogy színházi évad?
2: Én 2010-ig voltam társulati tag a Magyar Színházban, azóta én szabadúszom. A szabadúszóknak nem nagyon van olyan, hogy évadkezdés meg évadvégzés, vagy befejeződik az évad, vagy elkezdődik. Nyilván a szeptembertől körülbelül júniusig tartó időszakot lehet egy színházi évadnak nevezni, aztán július-augusztusban meg a nyári játékokról szól a nyár, tehát végül is minden mindennel összeolvad. Most éppen egy bemutató előtt vagyunk, nem sokkal.
1: A zene azért az nálad is központi?
2: Maximálisan, igen. Kicsi gyerekkorom óta meghatározó élménye vagy meghatározó tényezője inkább az életemnek. Zene óvodától, a zenei általános és gimnáziumon keresztül a felsőoktatásban is közel a zenéhez, hangszertanulások, zongora, dobolás, éneklés, tánc, ez mind kivehetetlen már a múltamból. És szerintem az egy nagyon jó dolog, ha az ember jó barátságban van a zenével, legyen szó bármilyen zenéről, ami neki örömet szerez, legyen az komoly zene, legyen az metal, legyen az rap, legyen az bármi popkulturális szerzemény. Én szerintem a zene az gyógyít. Én azt gondolom, hogy mindenkiben van valami, aztán, hogy az megfelelő táptalajba helyeződik-e, azt nem tudom. Lehet, hogy sokkal jobb Forma 1-es versenyző lennék, mint amilyen színész vagyok. De ez valószínűleg már nem fog kiderülni soha, mert senki nem rakott talán Forma 1-es autót. Én meg már közel 30-40 éve töltem ebbe a pályába, úgyhogy ezt már nagyon nem fogom feladni, csak úgy négy lágy gumiért. Én azt gondolom, hogy mindenkiben rejlik valami, csak meg kell találni a megfelelő témát leginkább. De ezek a gyerekkorban elkezdődő, vagy gyermekkorban szárnyat próbálgató kis akciók, ezek pont erre lehetnek jók, hogy kiderüljön.
1: Rendítsek, értem, szinkronra kérdezzek, ne kérdezzek.
2: Én szerintem a magyar szinkron nagyon kell. Főleg azért kell, mert megpróbálunk a mai napig annak ellenére, hogy nagyon sok ellenségünk van idézőjelben. Az idő, a leadási határidő, az időnkénti sok munka, amire nem jut annyi figyelem, stb. Ennek ellenére a színészek próbálnak borzasztó szépen beszélni, és választékosan fogalmazni. És erre szerintem törekednünk kell addig, amíg ez a szép magyar nyelv a köztudatban van, addig ezt óvni és ápolni kell, és tovább vinni. És az, hogy Arany Jánosnak több mint 40 kifejezése van arra, hogy valaki elpirul, azt érdemes életbe tartani, tehát azt érdemes fenntartani, és érdemes ezeket a szavakat használni, és én a szinkronban is arra törekszem, hogy ne legyen szóismétlés, hanem inkább szinonimás szavakkal egészítsük ki azt. Ha esetleg a fordító erre nem figyel annyira oda, én akkor önhatalmulag vagy a rendezővel való egyeztetés után próbálom ennek az értékét tovább menteni. Ez jó dolog szerintem, és tartsuk életben, amíg csak lehet. Hál' Istennek sokan nagyon hálásak, és múltkor például pont két sorozat kapcsán egy étteremben találkoztam egy számomra teljesen vadidegen családdal, és utána kinn a parkolónál azt mondták, hogy mi ismerünk téged, és imádunk, és fantasztikus az a munka, amit ti elvégeztek, és ti ugyan nem ismertek minket, vagy te sem ismersz minket, Máté, még néven is lettem szólítva, de hogy oda vagyunk meg vissza, és nagyon köszönjük. Na hát ez olyan tulajdonképpen aznapra meg is volt a napi jó cselekedetem, hogy úgy mondjam, meg az övék is, úgyhogy akkor lehetett ott rebdesni a levegőbe. Ez jó dolog, és jó érzés az embernek. Mindenkinek szüksége van pozitív visszajelzésre, és hát nyilván nekünk is jól esik ez.
1: Ne felejtsék tehát, ki mit tud, apróságoknak, ovisoknak és általános iskolásoknak május 31-én a Savoya Parkban regisztráljanak, gyakoroljanak, izguljanak egy nagyon picikét, és köszönjék meg velem együtt a jó tanácsokat, illetve a külföldi filmekben is felismerhető hangot Szabó Máté színművésznek, aki egyetért velem abban, hogy a Jazzy Weekend zenélni tud. Jazz.

0: Jazzy Weekend.
1: Tüskeböki rovatunk következik, de nem a sündisznókkal foglalkozunk most, hanem a másikkal, igen, akik szúrnak, tehát kaktuszok. Kaktusz kiállítás az ELTE fűvészkertben, ráadásul ez nagyon komoly és hivatalos, mert a Magyar Kaktusz Gyűjtők Országos Egyesületének tavaszi országos kaktusz kiállítására és vásárára invitálunk mindenkit jövő héten, péntektől vasárnapig. Remek gyereknapi móka is lehet ez, ha vigyázunk a tövisekkel, vagy tüskékkel, vagy az összes biológiai nem tudásunkkal. Néhány félreértést eloszlathatunk, és jó néhány kedvet csinálhatunk együtt a kaktuszokhoz, dr. Horváth Sándorral, kaktuszszerelmessel, valamint kaktusz és szukkulens kertésszel.
2: Bőven 30 fölött voltam, amikor először találkoztam kaktuszokkal, és tulajdonképpen egy ideig tiltakoztam is ellene, de végül is annyira megragadtak ezek a növények, hogy egy növényt beszereztem magamnak egy commerce növényvásárban. Kaktuszgyűjtők ott árulták a növényeiket, ugyanúgy, ahogy mi is most fogjuk a fűvészkertben tenni. Teljesen laikusként csöppentem oda egy ismerősömmel, eszembe nem jutott, hogy engem érdekelnének a kaktuszok valaha is, és bármikor fognak is, de olyan mennyiségben láttam virágzó növényeket, kaktuszokat, hogy nem ismertem ezeket a növényeket, virágaikat soha nem láttam. Az annyira megfogtak, hogy egyet haza is cipeltem magammal. Következő évben ugyanez a növény nálam ugyanúgy virágzott, akkora volt a siker, hogy innentől kezdve tulajdonképpen rajta voltam a lejtőn.
1: A kapudrog az működött. El lehet-e veszteni a lelkesedést rögtön? Vagy mi az ajánlat, hogyha hozzád hasonlóan valaki egyel kezdi, akkor mivel törődjön, mit ne csináljon?
2: A kaktuszokat most már nagyon sok helyen lehet kapni. Barkács áruházaktól kezdve nagyobb kertészeti központokban. Saját tapasztalatom az, hogy ezek a növények viszonylag rövid időn belül vagy elpusztultak, vagy megcsúnyultak, tehát elvesztették azt az eredeti szépségüket. Ezek nagyiparilag előállított kaktuszok, de iparszerűen gyártják őket nagy kertészetek. Ezek a növények úgy föl vannak pumpálva, hogyha ugyanazt a gondozást, ugyanazt a tápozást nem kapják meg, mint amihez hozzászoktam az eredeti helyükön, egy idő után egyszerűen összeesnek, tehát betegségekre sokkal fogékonyabbak. Tehát első kaktusznak, bár kézenfekvő és mindenki belebotlik, tehát mégsem ezt javasolnám. Helyette magyar gyűjtőktől általunk magról nevelt növények, amik ugyan lassabban fejlődnek, lassabban tudunk egy akkora növényt fölnevelni, mint ezek a kertészetek, de ezek a növények pontosan azt a gondozást, meg azt a törődést kapja, amire ezeknek a növényeknek szüksége van. Nagy csalódást ezekkel a növényekkel nem érheti a vásárlót. Egyrészt tanácsot is tudunk adni, két kaktusz sem feltétlenül egyforma igény. Vannak olyan növények, amik minden különösebb rákészültség nélkül vagy tudás nélkül nagyon könnyen nevelhet. Az eladók olyanok, akik ezeket a növényeket saját maguk nevelték, tehát tökéletes tanácsokat tudnak adni a sikeres gondozáshoz. Vannak olyan kezdő növények, amik hát szinte kiirthatatlannak számítanak, tehát ajánlani is tudunk olyanokat, amivel gyakorlatilag garantált a siker. Alapvető szabályokat kell betartani, nem szabad a kaktuszt túlgondozni. Télen például a zömét nem szabad locsolni, ősztől tavaszig szárazon kell hagyni. Tehát egyszerű igazából.
1: Régen jártam iskolába, kaktusz és szukkulens közti különbség, vagy ugyanarról beszélünk?
2: A szukkulens az a nagyobb halmaz. A szukkulens alatt értjük a pozsgás növények összességét. A pozsgás növényeken belül egy csomó nemzetség, család létezik, ezek közül a kaktuszok egy. Sokan nem is tudják ezt pontosan. Megtalálhatók az amerikai kontinensen, Kanadától Tűzföldig. Afrikában nincsenek. Csak az amerikai kontinensen vannak. Ugye ez egy hatalmas kontinens, különböző élőhelyekkel, a fagytól kezdve a trópusi őserdőig, mindenhol előfordulnak kaktuszok, nagyon változatosak tudnak lenni, tehát ezeknek a gondozása sem pontosan ugyanaz.
1: Tudom, sokan csalódtak, hogy afrikai túrájuk során nem találkozhatnak kaktuszokkal, de egyrészt több is veszett a most már 500 éves Mohácsnál, másrészt pedig azért kell a fűvészkertbe menni jövő héten egy remek kaktusz kiállításra és vására. Dr. Horváth Sándorral folytatjuk még a beszélgetést némi szurkapiszkával.
0: Jesse, együtt vagyunk.

0: Jazz. Jazzy Weekend.
1: Aki a kaktusz virágot szereti, rossz ember nem lehet. Én jó emberrel, dr. Horváth Sándorral beszélgetek. Annak kapcsán, hogy a jövő héten tartja tavaszi vásárát a Fűvészkertben a Magyar Kaktuszgyűjtők Országos Egyesülete.
2: Mindig van egy kiemelt téma, amikor be akar az egyesület mutatni egy-egy kaktuszcsoportot. Ezen belül, ugye idén most a natokaktuszok kerültek sorra, ezek a növények Dél-Amerikában, Argentina, Brazília, Uruguay, ezen a területen fordulnak elő, több kiállító van, tehát mindenki megpróbálja a legszebb növényeit hozni és bemutatni.
1: Próbálok érthetően fogalmazni, mi a trüváj kaktuszban a darabszám, a féleség, hogy sok-sok nemzetség legyen, vagy van esetleg mérhető hát szépség?
2: Ez a gyűjtőtől függ. Vannak olyan gyűjtőink, akik csak egy nemzetségre specializálódnak, például egy olyan gyűjtőtársunk van, aki semmi más növényt nem gyűjt, csak notokaktuszokat, de olyan gyűjteménye van, hogy gyakorlatilag összes létező leírt faj szerepel a gyűjteményében, és vannak más gyűjtők is, akik csak egy-egy ilyen nemzetségre specializálódnak, illetve vannak, akik minden gyűjtenek, mert én is ilyen vagyok egyébként. Tehát minden gyűjt, ami megtetszik neki, hogy a kaktuszokban a tövis az nagyon izgalmas, tehát nem csak a virág, hanem a tövis is, egy brutális fegyverzettel rendelkező kaktusz azért én nekem sokkal többet tudunk mondani, mint egy átlagos.
1: Amikor éppen nem virágzik, akkor is szép egy kaktusz? Vagy?
2: Ugyan van egy-két kaktusz, aminek a virága eléggé élettelen, de meglepően csodálatos virágzást tudnak produkálni. Sajnos egy ilyen virágzási időszak csak egy-két nap, tehát egy virág egy növényen egy-két napig szokott csak nyílni, tehát sokáig nem tudunk gyönyörködni benne, de ott van a kaktusznak az egyedi megjelenése. Engem a brutális tövisek tudnak nagyon vonzani. Uh-huh. Hát vannak olyan növények, ugye kaktuszok között is van Trabant, és van Mercedes, tehát egy világkereskedésben Mercedes soha nem fognak látni.
1: Én nem most születtem, nekem Micsuli neve még mond valamit. A kaktuszok úgy vannak a nagyvilágban, ahogy vannak, vagy bele lehet nyúlni, beléjük lehet nyúlni, vannak-e kísérletező kedvek, vagy lehetőségek?
2: Igen. Vannak úgynevezett ortodox kaktuszgyűjtők, akik azt mondják, hogy ezek az össze-vissza keresztezett hibrid kaktuszok, azok már nem is kaktuszok. Nem is hajlandók még csak a gyűjteménybe se betenni egyet sem, de vannak hibrid növények, leginkább a virágzatra történik a hibridizálás, tehát a cél az, hogy minél nagyobb, minél színesebb, minél látványosabb virágzása legyen a növénynek, látványos dolgokat össze tudnak hozni, de nem ez a jellemző. Nem nagyon szoktunk keresztbe porozgatni.
1: Ilyenkor az ember elválik a feleségétől, családjától, és az egész lakást átveszik a kaktuszok, vagy azért ez egy szinten tartható szenvedély?
2: Szinten tartható, csak nehezen. Okay. Nem, én se tartok lakásba egyébként kaktuszt, lehet, de igazából a kaktuszoknak nem a lakás az igazán megfelelő közeg. Tavasztól őszig mindenképpen célszerű szabadba kitenni erkélyre, teraszra, kertbe. Uh-huh. Akinek szerencsés üvegháza van, akkor oda. Télen teleltetés szempontjából már nem annyira igényes a növény. Egy hűvösebb helységben, akár még minimális fény mellett is teljesen szárazon tartva el van.
1: És még mindig van annyi szépség, keménység a kaktuszokban és rokonaikban, hogy folytatható a beszélgetés dr. Horváth Sándorral, aki egyrészt termeszti a kaktuszokat, másrészt pedig hirdeti szépségüket. Némi öröm az ürömben, hogy a virágzás nem sokáig tart, de a következő muzsika sem.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Tavaszi országos kaktusz kiállítás és vására Józsefváros mélyén, Nemecsek Ernőre megemlékezvén. A fűvészkertben, a főszerepben most a dél kaktuszai, a notokaktuszok lesznek, igen, ők élnek ott, ahol a rendkívül nagyra tartott és sokért árult angusz húsmarhák is. A csorták tisztelik a kaktusztöviseket, én pedig dr. Horváth Sándort, aki kapudrokként avatja be önöket a kaktuszok hazai világába. Van még móriczkás kérdésem, ha szabad. Globális felmelegedés, akkor ez most kedvez kaktuszilag?
2: Ez már nem. Valamikor 20 évvel ezelőtt kint a kertbe tartottam a növényeket, mindenféle árnyékolás nélkül kint a tűző napon. Hozzá is voltak szokva. Egy teleltetésből a kaktusz sem rakjuk ki mindjárt a tűző napra, mert megég. Ugyanúgy szoknia kell, szokni az UV-sugarakhoz, mint nekünk a standon. De ezek olyan növények voltak, mert kint voltak a kertbe egy hónapja, tűzőnapon. Jött egy olyan erős UV-sugárzásos időszak, hogy ezek a növényeim szétégtek egy-két órán belül. Na most azóta én már árnyékolok. Hát ez már egy kicsit sok.
1: Egyébként minden kaktusznak van tüskéje?
2: Nincs. Nem. Rengeteg olyan kaktuszfaj van, amik egy darab sincs. Csomogatni is lehet, mindent lehet csinálni, illetve vannak olyanok, amik annyira puha tövisekkel rendelkeznek, hogy meg se tudják szúrni az embert.
1: Még egy csúnya kérdésem van, ha egyszerűen csak dísznek szeretnénk.
2: Ezt dísznövénynek tartjuk.
1: Ugye? Akkor nem kell szégyelnünk magunkat.
2: Nem, ez dísznövény egyértelműen. Van, aki rózsákat kedveli, rózsa sem csodálatos, mondjuk virág nélkül, ha meggondolunk. A kaktusz ebből a szempontból sokkal szebb növény, mert amikor nem virágzik, akkor is megvan a szépsége.
1: És tényleg a legutolsó kérdés, hogy a fűvészkertben ott ugye eleve is vannak kaktuszok.
2: Igen, a fűvészkertnek van egy saját gyűjteménye, ami ugye ott úgy szintén látogatható.
1: Mennyi munka van vele? Ez lesz a szülők kérdése, hogy én aztán nem fogom helyetted ezt csinálni, ha már beleszeretél és osztál haza.
2: Hát ő a szempontból is nagyon hálás növénye, mert ugye eleve nem kell naponta locsolnunk.
1: Ugye?
2: Nyáron is még, ha két hetente locsoljuk, meg még akarom, az is bőven elég, de ha elfelejtsük egy hónapig, vagy két hónapig a növénynek semmi baj nem fog történni elég. Semmiféle különösebb gondozást nem igényel, télen gyakorlatilag szárazon tarthatók, el lehet menni nyaralni, akár egy hónapra ott lehet hagyni, nem kell megkérni a szomszédokat, hogy locsolják, ez ideális.
1: Köszönjük szépen a szoktatást, a tanácsokat és a szigorúan kesztyűben simogatható kaktuszok ismertetését dr. Horváth Sándornak. Jövő héten tehát akár csemetékkel is irány a fűvészkert a tavaszi országos kaktusz kiállításra és vásárra. A mi muzsikáink nem fájnak, éppen ezért jöhetnek egy csokorral.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Jazzy Weekend.
1: Itt a Jazzy Weekend, az ígéret szép szó, ha kötöm magam az ígérethez, az még szebb, és a múlt héten azt mondtam, hogy spárga szezon tartunk. Már akkor is ellőttem az egyáltalán nem működő poént, miszerint a spárga fonalból sodort kötöző eszköz a rövidáruk közé tartozik, a kötéllel ellentétben a spárga csak egyszeres cérna, mert egyágú fonalak összesodrásával készül, akik végképp elvesztették volna igen a fonalat, azok kedvéért felolvasom, hogy a cérna a textilipari szaknyelvben két vagy több fonal összesodrásával létrehozott termék. Én ezt az egészet szerintem itt most gyorsan föladom, és átmegyek a növényre, aminek úgyis szezonja van. Nem más, mint a szép emlékű Bálint gazdát hívom, vagy legalábbis az ő honlapját, a bálintgazda.hu-t, ahonnan megtudhatjuk, hogy az emberiség már évezredek óta spárgafüggő. Állítólag a kertészeti szakiskolákban imádkoznak, hogy a spárga termesztéssel foglalkozó tételt húzzák ki a vizsgázók. Na kezdjük a biológia órát. A spárga a liliumfélék családjába sorolt egyszikű növény, nyáron másfél méter magas, szeldelt lombú hajtásokat fejleszt, talán ezért nevezik egyes vidékeken nyúl árnyéknak is. Előre szólok, ez nem a rollerverő nyúl. Egyébként kétlaki, ami jelen esetben jót jelent, vagy nem, de az biztos, hogy a hím egyedeken csak jelentéktelen porzós virágok, a nő egyedeken piros bogyók teremnek. De a 21. században a korszerű fajták magjából csupa hím egyed fejlődik, ami azért előnyös, mert ezek több hasznos síptermést hoznak. Már éppen akartam keresni a szót, hogy mire hasonlít a spárga, de a zsenge hajtását tényleg sípnak hívják. Szeretnék mindenkit összezavarni, ez a síp kétféle is lehet, a bakhát alatt termesztett növények sípjai fehérek, legfeljebb a hegyük lilás, a sík felületen termesztett fajták sípjai pedig zöldek. Hogy eljátszam önök előtt, hogy értelmiségi vagyok, ami általában azért nem igaz, csak megemlítem, hogy Bálint gazda még idehozza a Somerset Maumot is, aki írt egy remek novellát a spárga főszereplésével. Párizsban járva megismerkedett egy gyönyörű és kívánatos ifjú hölgyel, együtt járták a várost, este persze vacsora, és a hölgy a legdrágább fogást, a spárga szuflét választotta, az író pedig egész este szorongott, hogy ki tudja fizetni a cehet. Hála Istennek, ezzel nem hiszem, hogy terheltem önöket, mert a spárga síp önmaga nem tartozik a hízlaló ételek közé. Viszonylag kevés kalóriát tartalmaz, ám gazdag emészthető rostokban, B és C vitaminban, aminósavakban. Azt mondja Bálint gazda, hogy a spárga legjobban a humuszban gazdag és tápanyagokkal bőségesen ellátott homok vagy homokos vályok talajokat kedveli. Ha otthon szeretnénk spárgázni, akkor a harmadik évben már betakaríthatunk, addig pedig bőséges trágyázással és gyomírtással kell elősegíteni a tövek megerősödését. Nem érzem magam fölhatalmazva arra, hogy ellent mondjak Bálint gazdának, de a sobors.hu-n azt olvasom, hogy a szín nem csak a termesztési magasságtól függ, hanem a fénymennyiségtől, na jó, ez még ide köthető, illetve attól, hogy melyik növekedési stádiumban szedik le. Amíg nem dugta ki a fejét, addig fehér, de amint kinő és fényéri, bezöldül. Ennek oka a napfény. Az eredmény pedig erőteljesebb, frissebb, karakteresebb és élénkebb íz. Piacozók kedvéért mondom, hogy ha barnás elszíneződést látunk a spárgán, akkor jó szívvel hagyjuk ott. Ha pedig túl vastag, az azt jelzi, hogy fás lesz és ehetetlenül keserű. Otthon hagyjuk nedves környezetben, és ha nem használjuk föl azonnal, vegyük elő a nedves ruhát, és így egy hétig eltarthatjuk hűtőszekrényben. Tudom, hogy már elegük van a növényhatározóból, de egy pici biológiát megígértem mindenkinek, úgyhogy most kell eldugni a gyereket, jöhet a pisilés. A spárgában található spárgasav vagy aszparaginsav, mert ugye aszparagusz a neve a mostaglalt finomságnak, a szervezetben illékony kénvegyületekké, például metántiollá bomlik, amelyek már 15-30 percen belül távoznak a vizelettel. Ezért gyorsan kell elmennünk a legkisebb szobába a lakásban, félnünk nem kell, mert ez semmilyen probléma. Problémát nem jelez, viszont marad a probléma, az illat, illetve szag. Ez annyira fontos dolog, hogy még maga Benjamin Franklin is kitért a témára egy 1781-es levelében. Most úgy tűnik, mintha segített volna rajtunk a tudomány, ám tovább bonyolódik a kérdés, hiszen vannak, akik egyáltalán nem tapasztalják az illatot. Ezen már csak a piócás ember, illetve a brit tudósok segíthetnek. Akadnak, akik egyáltalán nem termelik a kéntartalmú vegyületeket a spárga emésztése során. Más tudósok viszont azt mondják, hogy a szaglási képessége elveinkben vannak különbségek. Sőt, nem átallottak a tudósok még kísérleteket is elvégezni. Egy amerikai kutatásban 1985-ben azt hozták ki győztes indoknak, hogy az etnikai különbségek játszanak szerepet abban, hogy érezzük-e a spárgaszagot a vizeleten. Aztán pedig mindenféle gépeket hoztak, és gázkromatográffal a vizelet párolgását is elemezték. És tényleg most ez már a legvége, szóval a legerősebb szagot a metánetiol és a dimetilszulfát adja, ezek olyanok, mint a rohadt káposzta, és van még két vegyület, aminek a nevét nem tudom kiolvasni, ezek inkább édeskés illattal árnyalják a spárgaszagot. A legjobb, ha nem foglalkozunk se a pisivel, se az orrunkkal. Egy kis zene után, amíg összeszedem magam, meg a cipzáromat is, ellátom önöket spárgás receptekkel, amire már a 18 év alattiak is figyelhetnek.
0: Jazzy, együtt vagyunk.
2: One, two, one, two.

0: Jazzy Weekend.
1: Jazzy Weekend, megígértem, hogy szigorúan pisimentesen spárga receptekkel árasztom el önöket, ha ez nem félreérthető. Jöjjön tehát az egyik leggyorsabb, amivel ráadásul minden is van, ez a párolt spárga serpenyős csirkével, fetával és csilivel. Azt mondja az edenker.hu, hogy megmossuk a spárgát, a rügyekkel ellentétes végét megkurtítjuk, zöldséghámozóval még le is húzzuk a héját alulról felfelé, de a pikkelyes rügyet sértetlenül hagyjuk, félbevágjuk a sípokat, és lobogó víz fölött lefedve gőzöljük 3-6 percen keresztül. Ez egy bonyolultabb recept, de lehet vele dicsekedni, hogy olívaolajat is használunk hozzá, amit felhevítünk egy teflon serpenyőben, a csirkecsíkokat ebben pirítjuk meg sóval, borssal és tetszés szerinti fűszerekkel, oldalanként 2-3 perces vigyázás jön, aztán összekeverünk mindent mindennel, végre megmagyarázhatjuk, hogy mire kellett a 10 deka fetasajt, meg a 8 szem koktélparadicsom elfelezve, és a végén erre az egészre rácsorgatjuk a csípős szószt. Ha kell még valami hozzá, az legyen pirítós vagy sült krumpli. Ez gyorsnak tűnt, de azért úgyhogy lehet, hogy jól járok, ha ajánlom a spárga krémlevest sajtos bagettel az ízzellélekkel.hu oldalról, ugyanitt kifejezetten nerd lovagoknak elérhető a spárgás királyrákos spagetti, valamint transzilvániai rokonokkal rendelkezőknek a rakott spárga a köles ölelésében nevű tavaszi egytálétel. Most, hogy már érzem, nem nagyon vannak barátaim a mikrofon túlsó végén, elárulom, hogy nálunk egyfajta nasi vagy rákcsa a spárga. Egész egyszerűen betakarva szalonnába, 21. századiul baconbe, és így megsütve. Egy a lényeg, szeressük, ez egy jó zöldség, tel is tele minden jóval, és ugyanez, mármint nem a zöldség része, elmondható a jövő heti Jazzy Weekendről is, amire már most meghívom önöket. Nem fenyegetésképpen, de jövő héten gyereknap lesz, úgyhogy tényleg elszabadulok, önök pedig most megszabadulnak tőlem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, úgy egyébként jó étvágyat, és viszont hallásra.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Robbanás volt egy szénbányában Kína északi részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata pénteken érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Kaliforniában mintegy 40 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy űripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metilmetakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között plexi gyártására használt metilmetakrilát súlyosan mérgező és gyúlékony anyag. Robbanás volt egy szénbányában Kína északi részén, 82-en meghaltak, többen a romok alatt rekedtek. A Sánci tartományban lévő bányában helyi idő szerint tegnap este történt a robbanás, nem sokkal azután, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a szénmonoxid megemelkedett szintje miatt. Lapértesülés szerint a robbanás idején csaknem 250 bányász dolgozott a föld alatt. Xi Jinping kínai elnök felszólította a katasztrófavédelmet, hogy tegyen meg mindent a romok alatt rekedtek kimentéséért. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen, csapadékra nem kell számítani. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul. A következő napokban akár már 30-32 fok is lehet. Erős lesz az UV-sugárzás.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten a hosszú hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Lezárták ma 8 órától 15 óráig az első kerületben a Donáti utca, Tolli Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttól a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Lezárták a félútpályát a 15. kerületben a Pestújhelyi úton az Apolló utcánál felújítás miatt. A váltakozó irányú áthaladást a napközben jelző őrök segítik. Mára lezárták az érintett útszakaszt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templomtér és a Szatmári Mihály tér megállót. Rendezvényt tartanak ma 20 órától várhatóan 23 óráig a Papp László sportarénában. Ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Kovács Botond, BKK Info.
5: A hírek után újra. Jazzy zene. Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies Bárány Annával itt a Jazzin.

Nagyon kellemes rádióhallgatást kívánok ezen a hűvös, barátságtalan esős napon, de itt nálunk a 90.9 Jazzin folytatódik a stílus és folytatódik a szenvedély is. Most a jazz aranykorába kirándulunk témákkal, főhősökkel és természetesen melódiákkal. Hát azt tartja a mondás, hogy a májusi eső aranyat ér, hát nézzük ennek akkor a pozitív oldalát, hogy most csak gumicsizmában és esernyővel mehetünk ki a szabadba, már aki, mert nekem még mindig a fekvő gipsz van a lábamon, de az biztos, hogy a növényeknek, a virágoknak igen jót tesz ez a sok csapadék, mi meg pedig majd a végén gyönyörködünk bennük, hogyha kisüt a nap. Május 17-én a kalendáriumban olyan bejegyzéseket találunk, mint például, hogy 1904-ben a világra jön Jean Gabin, francia színművész, akire tavaly ősszel az Újságmúzeum is emlékezett, őket idézem majd hamarosan. Aztán jóval később, 2 év különbséggel két hazai legenda is megszületik. 1941-ben Hauman Péter, későbbi Kossuth Díjas magyar színművész, a nemzet színésze, és bár nem Goldies időszak, de mindenképpen meg kell emlékezzünk, 83. születésnapján Kóbor Jánosról, az Omega együttes énekeséről, aki így vallott származásáról, idézem. Őseim között van osztrák, szász, sváb, és ki tudja, hogy még milyen germán törzsbéli. A Kóbor pedig valószínűleg a Coburg név átírásából született. Anyai nagymamám részéről pedagógus, pap is van a felmenőim között. Édesanyám apai ágán gazdálkodókról tudunk, nagyapám is a földből élt. Ezeket a nagyszüleimet sváb kulákként aztán 1946-ban marhavagonokban ki is telepítették az országból, Nyugat-Németországba kerültek. Sem Hauman Péter, sem Meki nincs már közöttünk, de művészetük, alakjuk, tehetségük örökre velünk marad. Jöjjenek most a muzsikák, Hauman Péterre a műsor vége felé emlékezem majd. Első szállításomban Nat King Cole, Peggy Lee, Lester Young, Oscar Petersonnal számít a figyelmükre. Jó szórakozást!

Itt a Jazzén már is folytatódik a Jazzy Goldies. Aki nem játszotta, hanem élte a szerepeit, 122 éve született Jean Gabin, az Újságmúzeum cikkéből idézek. Olyan ő a franciáknak, mint az Eiffel-torony, büszkék rá. Jean Gabin hiába indult el a végtelen felé 1976. november 15-én, a mai napig ott él a lelkekben. Csupán 10 esztendős volt, amikor olyan ütést kapott, hogy betört az orra, de ez sem vette el a kedvét az ökölvívástól. A box töltötte ki Jean-Alexis Moncorgé mindennapjait, pedig színész családból származott. Az édesapja Joseph operettársulatok énekes és táncos komikusaként, az édesanyja pedig bárok énekesnőjeként kereste a kenyerét. A szülőknek feltett szándékuk volt, hogy a legkisebb gyermekükből is színészt faragnak, de a kis Jean-t minden érdekelte, csak éppen a színész mesterség nem. Aprócska zömök bivaj erős srác volt, aki verekedős gyereknek számított. Párizstól mintegy 35 kilométerre található falucskában, Merielben élt. Aztán az apja az akkor 14 éves fiával világgá ment, meg sem álltak Marseille-ig. A kikötőváros forgataga magával ragadta, és az erős testalkatú legény kétkezi munkából próbált megélni. Dolgozott rakodó munkásként, kőművesként és kifutó fiúként is, és Jean Gabin természetesen a boxot sem hagyta abba, pénzért bunyózott, több-kevesebb sikerrel. Így telt el 4 esztendő, amikor végül engedett az apja unszolásának és színésznek állt. A híres Folies Bergère társulathoz került, ám hiába volt jóképű, jó kiállású, még várnia kellett a nagy szerepre. A háború után már Jean Gabin néven visszatért Párizsba, és bekerült a kabarék világába. A sors aztán 1928-ban a tenyerére helyezte, akkor ismerte meg ugyanis Franciaország híres revű királynőjét, aki éppen partnert keresett. Hogy Misztigret hol és mikor fedezte fel magának Jean Gabint, azt nem tudni, ám hamar kiderült, hogy tökéletes párost alkottak. Jean Gabin pillanatok alatt Párizs egyik legnépszerűbb férfiává vált. A nők megőrültek érte, és ő habzsolta az életet, élvezte a hirtelen rászakadt népszerűséget. A 30-as évek közepén már válogathatott a szerepek közül. Élt Nizzában, a német megszállás után pedig meg sem állt Amerikáig, egészen pontosan Hollywoodig, csak hogy egy kukkot sem beszélt angolul. Ott már nem volt elég a világító kék szem és a franciás sárm, de egy legendás szerelemhez mégiscsak elég volt, mert hogy a korszak legnagyobb sztárja, Marlene Dietrich szeretett bele, és Gabin a szépséges színésznő miatt el is vált második feleségétől. Aztán a filmvilág egyik legbotrányosabb kapcsolata lett az övék, veszekedések, kiabálások, kibékülések. Nem csoda, hogy a szerelem csupán néhány évig tartott. Egyszer azt mondta róla Alain Delon, hogy idézem, Jean Gabin nem játszotta, hanem élte a szerepeit. A másik francia filmes legenda, Jean-Paul Belmondo pedig így beszélt róla. Nagyon kedves, kissé szomorú embernek ismertem meg, öreg bon vivánnak. Gabin soha nem alakított hősszerelmest. Inkább kiutat kereső, kallódó embereket formált meg a filmvásznon, no, még idősebb korában Maigret felügyelőt, ez a szerepe pedig végképp legendává tette. Zseni volt, bármilyen karaktert is formált meg, és ha kellett, akkor szavak nélkül egy-egy szemvillanással fejezte ki érzelmeit, és ezzel hatott a nézőkre. Jean Gabin, az örök Jean Valjean, 72 évesen 1976. november 15-én hunyt el, a hamvait pedig a végakarata szerint az Atlanti-óceánba szórták. My Way és Frank Sinatra a folytatásban, itt a Jazzy Goldiesban.

És Fats Waller után már is megyünk tovább itt a Goldiesban, most egy kicsi gyorsabb zenei blokk várható, benne Bobby Day, a Supremes és Chubby Checker, ha pedig Chubby Checker, akkor természetesen Twist, de mi is ez a ma is népszerű tánc? Találtam egy leírást, úgyhogy ezt szeretném felolvasni önöknek. A kezeiddel csinálj úgy, mintha a hátadat dörzsölnéd egy törölközővel, közben a tested az egyik irányba mozog ide-oda, a kezeid pedig a másik irányba. Az egyik lábaddal tegyél úgy, mintha épp egy cigarettát nyomnál el a földön, ez a twist használati utasítása. Az 50-es évek végéhez közeledve az előző évek rock and roll őrülete már alább hagyott, amikor Hank Ballard és a The Midnighters együttes egy új The Twist című számmal állt a közönség elé, ami a Teardrops on Your Ladder című 1959-ben kiadott kislemezük B oldalán jelent meg. A szám eredetileg csak mérsékelt sikert aratott, ám amikor a következő év nyarán Chubby Checker is feldolgozta, az ő változata azonnal siker lett, és ezáltal egy új könnyű zenei, illetve tánc stílus első képviselőjévé vált. A Philadelphiában élő afroamerikai énekes ettől kezdve éveken keresztül szerzett hasonló számokat, és számos ilyen stílusban szerzett slágerrel tette ismerté a nevét. Az örökké mosolygó afroamerikai fiú kiskorától kezdve gyakran mókázott, énekelt, táncolt. Osztálytársait, aztán bolti vásárlóit szórakoztatta. Főnöke biztatására készítette el első lemezét. Chubby Checker Ernest Evans néven jött a világra 1941. október 3-án. Később zongorázni tanult, és osztálytársait, a korabeli népszerű előadó művészek, például Jerry Lee Lewis, Elvis Presley és Fats Domino dalaival szórakoztatta. Egy interjúban elmondta: 16 éves voltam, amikor először találkoztam Dick Clarkkal. Körülbelül 2 évvel azelőtt volt ez, hogy megcsináltuk a Twistet. Egy karácsonyi projektet csinált éppen, én pedig a zongoránál ültem, Fats Dominót utánozva. Ernest voltam, de akkoriban Chubbynak is hívtak, és Dick felesége találta ki a nevemet, így lettem Chubby Checker. A 60-as évek derekára a Twist iránti lelkesedés némileg alább hagyott. A 80-as évek végén azonban volt még egy fellángolása, amikor a Fat Boys The Twist című Chubby Checker közreműködésével előadott rap száma hozott ismét népszerűséget az irányzatnak. Magyarországot Fenyő Miklós és a Hungária oltotta be a műfajjal 20 évvel később, amikor a 80-as Rock and Roll Party című albumukon megjelent a legendás Casino Twist. És 1985-ben idehaza is bemutattak egy később igen népszerűvé vált televíziós műsort, Én táncolnék veled címmel, szerintem sokan emlékszünk erre. A táncokat többek között Székhelyi József, Szolnoki Tibor, Straub Dezső és Gál Völgyi János mutatták be. A táncoktató műsorban az Állami Balettintézet növendékei közreműködtek, és a Bergendi zenekar játszotta a melódiákat. Szerintem eljött az ideje egy kis vasárnap délelőtti mozgásnak, ehhez tehát Bobby Day, a Supremes és végül Chubby Checker szolgáltatják a talpalávalót. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin lassan-lassan a végéhez ér a mai Jazzy Goldies, de még jön az a része a műsornak, ahol napjaink előadóitól játszom dalokat. Most sem lesz ez másképp, de még mielőtt a zenékre sor kerülhetne, jöjjön egy kis emlékezés. Emlékezés Haumann Péterre, a Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművészre, rendezőre, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagjára, óriási kedvencem volt, bármiben játszott. Találtam egy gyönyörű felvételt, ahol Kovács Katival énekli Karádi Katalin egykori slágerét, Hiába menekülsz címmel. A dalszerzők Malcsinár Béla és Mihály Imre voltak. Ezzel szeretnék rá emlékezni. Haumann Péter szülei női fodrászok voltak. Ő maga 1963-ban végzett a színművészeti főiskolán, és 2010 őszén választották a Nemzet Színészévé Kálai Ferenc helyére. Utoljára 2021-ben a Madách Színházban a Macskák című musical 1500. ünnepi előadásán lépett fel Tus szerepében. Ezt a szerepet az 1983-as bemutatót követően 300-szor játszotta el. Talán lehetek egy kicsit részrehajló, nekem az egyik legkedvesebb előadásom Csehov utolsó előtti színművének paródiája, amit az 1979-es szilveszteri műsorban mutattak be. Haumann Péter a tanárnőt Olgát játszotta. A felvételen Haumann Péter mellett Körmendi János, Márkus László bújtak a nővérek szerepébe, ugye Csehov három nővéréről van szó. Szerintem sokan emlékszünk a Baszmannaja utcára. Másik kedvencem az 1979-ben Rideg Sándor regényéből készített film az Indul a Bakterház, ahol Toppancs Miskát, a patást alakította. Én nekem ez újdonság volt, hogy Toppancs Miskának hívták, általában csak patásként emlékszünk erre a szerepére, de a világirodalom legnagyobb klasszikusaiban is játszott, például Gogol Revizorjában, Gorki Kispolgárokjában, vagy William Shakespeare Hamletjében. De itt a rádióban inkább a hangjáról szeretnék egy kicsit mesélni, hogy hol mindenhol hallhattuk a senkivel össze nem keverhető orgánumát. Hát például ugye a Macskafogóban ő adta Safranek hangját, a Macskafogó a Pannonia Filmstúdió bűnügyi animációs vígjátéka volt, és a végére mindenki kedvence, az ország egyik legikonikusabb kacaja, a Hupikék Törpikékben a gonosz varázsló Hókuszpókis Haumann Péter hangján szólalt meg. Induljon hát az összeállításunk, ahol Kovács Kati és Haumann Péter után Michael Bublé és René Zellweger is énekelnek. Jó szórakozást! Ja.

Az elmúlt percekben Bridget Jones ikonikus megformálója, Renée Zellweger énekelt itt nálunk, és ezzel a mai műsorom véget is ért. Remélem, szerették a mai válogatásomat is, és jövő héten is velem tartanak egy órányi időutazásra. Most lecsukom a gramofon tetejét, leveszem az estély ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzén. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összes sztár nevében. A mikrofon mögött a Jazzy Goldiesban ma is Bárány Annát hallották. Vár ránk még egy George Michael felvétel, Feeling Good, kellemes vasárnapot, és majd jó étvágyat az ebédhez.

0: csesgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Hangolódjunk a hétvégére a funky feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklám.

0: A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata pénteken érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Kaliforniában mintegy 40 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy üripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metilmetakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között plexi gyártására használt metilmetakrilát súlyosan mérgező és gyúlékony anyag. Határozatlan időre leállt a vasúti forgalom Szerbiában, közölte a Szerb Vasúttársaság. A szerbiai egyetemisták ma este 6 órára jelentettek be kormány ellenes nagygyűlést Belgrád központjában. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki demonstrációt szerveztek a fővárosban. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót okolták a tragédiáért. A tiltakozók Alexander Vučić köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelnek. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. A hétvégén mossák a Rákóczi hidat, ezért ma délután 13:30-ig a Pestre vezető oldalon, holnap reggel 17:30-től délután 13:30-ig pedig a Budára vezető oldalon kell szakaszos sávlezárásra készülni. Lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt holnap reggel 8 óráig. Lezárták ma délután 3 óráig az első kerületben a Donáti utca, Toldi Ferenc utca útvonalat a Hunyadi János úttal a Franklin utcáig filmforgatás miatt. Hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszükletre számítsanak épületfelújítás miatt. Lezárták mára a 15. kerületben a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templomtér és a Sztárai Mihály tér megállót. Ma délután N2-es Nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Szép Csilla, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, kezdjük is a mai Jazzy Lexikont. Jó napot kívánok, én Repkényi Dóra vagyok, elmúlt 11 óra. El fogom hozni a mai napon Otis Kane és Aaron Charles egyik dalát, ez az I'll Never Say No. Otis Kane Los Angeles-i producer és multi-instrumentalista, aki DJ-ként kezdett, aztán hamarosan önálló énekesként és R&B zenészként lépett a nagy érdemű elé. Mrs. Columbo-tól is hozok egy dalt, a Black Hole jön. 2008-ban Galambos Dorina, Hudák Zsófia és Sárközi Fanni alapították a zenekart, és Vintával kezdünk. A The Game She Played jön most a Jazzy Lexikonban.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Kodály körönt a Terézvárosban található tér. Az Andrássy út halad rajta keresztül. A teret négy épület és az előttük lévő körcik alakú terecskék alkotják, innen az elnevezés. Eredetileg csak körönnek hívták, majd 1938-ban Hitler Adolf térre változtatták a nevét. 1945-ben lett ismét körönt. Az 1970-es évek elején felmerült az igény, hogy Kodály Zoltánról közterületet nevezzenek el. A Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottsága Kodály halálának negyedik évfordulóján 1971-ben nevezte el róla a teret, ugyanis egykor ő maga is itt lakott. A tér azért lett Kodály körönt és nem Kodály Zoltán körönt, mert az érvelés szerint Kodályból csak egy van, így mással nem lehet összetéveszteni.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez pedig továbbra is a Jazzy Lexikon, ahol érkezik nem soká Ganesh-től az I've Been Thinking About You. Egy indiai együttesről van szó, akik az R&B, soul, dance, elektronikus pop műfajában alkotnak. Tix the Outdoor-tól és a Lady Rajour-től jön, kezdésnek most a Run. Előbbi egy brit énekes, zeneszerző és rapper, aki dolgozott már Dr. Dre-vel, Snoop Dogg-gal, a stílusára pedig a hip-hop, funk és soul elemek ötvözése a jellemző.

0: Papa Run. Jazzy Lexikon.
1: A Diana fürdő tisztasági fürdő volt Budapest 5. kerületében, a mai Széchenyi István tér 3-as szám alatt. Ezen a területen előtte a császári királyi sóhivatal állt, aminek a lebontása után Hild József tervezett ide két emeletes lakóházat és fürdőt. Rövid ideig az első emeleti panzióban lakott gróf Széchenyi István is. A fürdő neve kezdetben Dunafürdő volt, és hamar igen népszerű lett tisztasága és célszerű berendezése miatt. 1855-ben gőzfürdőt alakítottak ki az első emeleten, és növelték a fürdőszobák számát is. A Diana fürdő körülbelül 80 évig működött, majd az 1900-as évek elején csökkenni kezdett a forgalma. A Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vásárolta meg az épületet, lebontatta, és a helyére eklektikus stílusú palotát építtetett. Jazzy Lexikon.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Valdektől hozok egy dalt Patricia Ferrarával, jön a You Drive Me Crazy. Valdek a bécsi New Jazz szintén egyik legeredetibb formációja, akinek munkássága hazánkban is jól ismert. Scrooge-től is jön egy dal, a Boothley Shaker. Az angol Alex Rizzo és az ausztrál Elliot Ireland alkotják a duettet. A zenéjük széles körben elterjedt. És Pierre Tessitől a Disco Queens jön kezdésnek. Francia elektronikus zenész és producer, akinek a munkájára az atmoszférikus hangzásvilág és a kísérletező ritmusok, érzelmes dallamok a jellemzőek.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Albert Falvai Magyar Léghajó és Repülőgép RT első vezetője a mindössze 24 éves gépészmérnök Wittmann Viktor lett, aki 1910-ben Franciaországban kezdett foglalkozni a repülőgépgyártás alapjaival. Nem sokkal később már a Monarchia légierejének szánt gépeket tesztelte. Hazatérése után sorra nyerte a légiversenyeket. 1915 májusában a gyár egyik katonai repülőgépével tartott bemutató során elvesztett a kontrollt a gép felett, majd 40 méteres magasságból lezuhant. Utasa sértetlenül szállt ki a gépből, Wittmann azonban nem érte túl a balesetet. Törött légcsavarral díszített sírja a Kozma utcai izraelita temetőben áll. Gyakori utasa és barátja Karinthy Frigyes cikkek egész sorát szentelte neki, melyeket végül a Repülő ember című kötetében gyűjtött egybe.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy nap,

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
3: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Nyárias meleg lesz sok napsütéssel. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Leállt a vasúti forgalom Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Egy halálos áldozata, 4 súlyosabb és 5 könnyebb égési sérültje van a MOL tiszaújvárosi üzemében történt tegnapi robbanásnak. A MOL elnök vezérigazgatója tájékoztatott. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Külső beavatkozásnak nem látták nyomát. Ismét közvetlen járat köti össze az Egyesült Államokat és Magyarországot. Az American Airlines első járata pénteken érkezett meg Philadelphiából a budapesti Liszt-Ferenc repülőtérre. A Budapest Airport vezérigazgatója jelentős mérföldkőnek nevezte a járat elindítását. Korlátozza a kormány az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalát. Az erről szóló kormányrendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ilyen termékek egyebek mellett a tojás, a méz, a búza, a rozs, árpa, kukorica, a napraforgó mag, többféle hús, valamint többféle bor és bortermék. Kaliforniában mintegy 40 ezer embert szólítottak fel otthona elhagyására, mert mérgező vegyi anyag szivárog egy üripari vállalat egyik tárolójából. A hatóságok azon dolgoznak, hogy a Los Angeles-től mintegy 50 kilométerre elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metilmetakrilátot tartalmazó tartály ne robbanjon fel. A szivárgást csütörtökön vették észre, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el. A többi között plexi gyártására használt metil-metakrilát súlyosan mérgező és gyúlékony anyag. Határozatlan időre leállt a vasúti forgalom Szerbiában, közölte a Szerb Vasúttársaság. A szerbiai egyetemisták ma este 6 órára jelentettek be kormányellenes nagygyűlést Belgrád központjában. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki demonstrációt szerveztek a fővárosban. A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november 1-én leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, 16 ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót okolták a tragédiáért. A tiltakozók Alekszandr Vucic köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelnek. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
4: A hírek után újra Jazzy zene.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Nyárias meleg lesz. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a Luhanszki történteket. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Stabil annak a négy embernek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. 10-re emelkedett a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapás halálos áldozatainak száma. Az orosz barát szakadárok által irányított régióban lévő kollégiumban összesen 86 diák aludt, amikor találatok érték az épületet. 40-en megsebesültek, többségük 14 és 18 év közötti gyermek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még keresik őket. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a történteket, az ENSZ pedig aggodalmát fejezte ki, és elítélte a polgári személyek és civil létesítmény elleni támadást. Ukrán dróntámadás érte egy olajraktárat az oroszországi Novorosszijszkban. Ketten megsebesültek, több környékbeli épület is lángra kapott. A Fekete-tengernél fekvő városban található olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén export központja volt. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint már a víradóra csaknem 350 ukrán drónt semmisítettek meg az ország légterében, beleértve Moszkva környékét is. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívőt is várnak. A szaudi hatóságok látványos bemutatóval demonstrálták a felkészültségüket. A zarándoklat csúcspontját a jövő héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén, kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban, üdvözlöm Önöket 13 óra után. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Perrin egyik dalával készülök, a Red Lights érkezik, azaz Palotai Soma, modern R&B, neo soul és pop keretei között mozgó projektje, a 70-es, 80-as évek funk soul és diszkó zenéiből. 2008-ban alakultak. Miles Smith-től kezdünk a Gold-dal. Egy brit énekes dalszerző, aki a folk, pop és az American elemeit ötvözi. Érzelmes dalaival vált nemzetközi zenei széla egyik leggyorsabban feltörekvő csillagává. A karrierje a közösségi médiában közzétett feldolgozásokkal indult.

0: Jazzy Lexikon.
1: Pesten találták fel az életvizét. A Bródy Sándor és a Puskin utca sarkán álló épület 1901-ben készült el Schwind György vállalkozó megbízásából, aki igencsak kedvelte az okkult tudományokat. Még egy valódi alkimista laboratóriumot is berendezett magának a palota alaksorában. Egy napon az ismerősei különös levelet kaptak Schwindtől, miszerint megtalálta az örök élet forrását. Mire azonban a nagy érdemű odaért a helyszínre ellenőrizni a hír igaz voltát, addigra a házigazda életét vesztette az alaksorban. Azt nem tudni, hogy a különleges kotyvalék mérgezhette meg, vagy egyszerűen csak szívinfarktust kapott, de a család minden esetre örökre befalasztatta a titkos alkimista rejteket.
0: Jazzy Lexikon.

Ez itt a Jazzy Együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban Eric Gand egyik dala, a One Touch jön nem soká. Egy svéd énekes és dalszerző, aki 1987-es debütálása óta számos zenei albumot kiadott. Stars on 54-tól jön az If You Could Read My Mind is ebben a körben. Amber Ultronate és Jocelyn Enriquez alkotta szuper produkció, akik a Stúdió 54-ről szóló film legnagyobb slágerének elkészítése erejéig álltak össze 1998-ban. És Tucker-ral kezdünk most itt a Jazzy Lexikonban.

0: Jazzy Lexikon.
1: Bár nem tartozott a kert természetes állatvilágához, az 5. kerületi Károlyi Parkban élt a nyilvános illemhely melletti ketrecében egy fekete színű belga óriás nyúl, Károly. Vélhetően látogatók hagyták az egyik bokor alatt. A park dolgozói javaslatára a helyi önkormányzat befogadta, és 6 éven keresztül a kert egyik látványosságának számított, mivel naponta többször kiengedték sétálni. A nyúl 2015. decemberében pusztult el, a látogatók körében népszerű állat helyére 2016. májusában új nyulat hoztak egy menhelyről, és ugyanaznap felavatták a kert új szobrát, amely az elpusztult nyulat ábrázolja. A szobrot Fekete Géza Dezső készítette.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban, jön nem sok Eric Benettől a Harriet Jones. 1966-ban született az amerikai R&B soul és neo-soul énekes, dalszövegíró és színész, aki számos Grammy jelölést kapott zenei pályafutása során. Készen Sunshine Band-től is hozok egy dalt, a Get Down Tonight-ot. Az amerikai diszkó és funk zenekar 1973-ban alakult, a zenekar a nevét Henry Wayne Casey énekesről kapta, a vezeték neve Casey és a Sunshine Band a Casey hazájára, Florida államra utal. Frank Pop Ensemble-től is jön egy dal, a Hip Teens Don't Wear Blue Jeans. A düsseldorfi német zenekar 2003-as dala akkoriban a legsikeresebb volt a slágerlistákon. És Levitation-nel kezdünk, a More Than Ever People jön most a Jazzy Lexikonban.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Vörösmarty utcai kis föld alatti megállóból a felszínre jutva szembe találjuk magunkat az Andrássy út 69-71-es szám alatt található épületkomplexummal, ahol megvetette lábát a hazai képzőművészet és zeneoktatás. A ma képzőművészeti egyetemként és Liszt Ferenc emlékmúzeumként működő épület egykor a képzőművészeti főiskolának, a legelső műcsarnoknak és a zeneakadémiának adott otthont, jogelődje pedig az 1871-es mintarajziskola volt. A reneszánsz stílusban épült intézményt páratlan alkotások díszítik belül. Már a gazdagon aranyozott, stukkókkal díszített, oszlopos, boltíves előcsarnokba lépve pompás festészeti díszítő munkákat csodálhatunk meg. Láng Adolf saját kezének munkáját, míg a belső stukkók Kéler Napóleon nevéhez fűződnek. Sokan nem pénzzel, hanem bizonyos munkák ingyenes elvégzésével járultak hozzá az építkezéshez. Róth Miksa édesapja, Róth Zsigmond például a földszinten található egyszerűbb ólomüvegek, illetve az első emeleti impozánsabb ablakok elkészítésével. Lotz Károly is közreműködött festményeivel a lépcsőház félköríveiben az akkori képzőművészeti ágakat, a grafikát, az építészetet és a szobrászatot jelenítette meg. Az emelet mennyezetén látható freskóin pedig az alkotó tevékenységek allegóriáit.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Nyárias meleg lesz. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a luhanszki történteket. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több változásra is számítani kell a pünkösdi hosszú hétvégén. A boltok ma még a megszokott nyitvatartással várják a vevőket. Pünkösd vasárnap és pünkösd hétfőn a nagy élelmiszerüzletek és bevásárlóközpontok zárva lesznek, és csak kedden nyitnak ki legközelebb. Aki utazni készül, annak ajánlott tájékozódni a menetrend változásokról. A MÁV azt ígéri, hogy a várható nagy forgalom miatt minden üzemképes szerelvényt bevetnek. Stabil annak a négy embernek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi MOL üzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. 10-re emelkedett a Luhanszki szakközépiskola elleni ukrán dróncsapás halálos áldozatainak száma. Az orosz barát szakadárok által irányított régióban lévő kollégiumban összesen 86 diák aludt, amikor találatok érték az épületet. 40-en megsebesültek, többségük 14 és 18 év közötti gyermek. A romok több fiatalt maguk alá temettek, a mentő alakulatok még keresik őket. Vlagyimir Putyin terrorcselekménynek minősítette a történteket, az ENSZ pedig aggodalmasan fejezte ki, és elítélte a polgári személyek és civil létesítmény elleni támadást. Ukrán dróntámadás érte egy olajraktárat az oroszországi Novorosszijszkban. Ketten megsebesültek, több környékbeli épület is lángra kapott. A Fekete-tengernél fekvő városban található olajterminál Oroszország egyik legfontosabb szénhidrogén export központja volt. Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint már a víradóra csaknem 350 ukrán drónt semmisítettek meg az ország légterében, beleértve Moszkva környékét is. Fokozott biztonsági készültség mellett érkeznek a zarándokok Mekkába. A világ egyik legnagyobb vallási eseményére akár 3 millió muszlim hívőt is várnak. A szaudi hatóságok látványos bemutatóval demonstrálták a felkészültségüket. A zarándoklat csúcspontját a jövő héten kezdődő áldozati ünnep jelenti majd. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. A programok ingyenesek. Napos nyárias meleg idő várható a hétvégén. Kevés gomoly, illetve fátyol felhő lesz az égen. A hőmérséklet napközben általában 23-29, késő este 18-23 fok között alakul.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon, de már délután, kettő után. Jó napot kívánok, én Repkényi Dóra vagyok. Domea, Kevin Olivier és LeBinks közöse, a Jazzy 2 a Fuss jön nem soká. Kevin Olivier egy párizsi DJ, zenei producer és kiadó tulajdonos, leginkább dallamos house, deep house és nudiszkó stílusú remixeivel vált ismerté. Kezdünk Alto Parlantével, egy Mexikó városi elektronikus zenei formációval és produceri projekttel, amelyet két zenész alkot. A duó egyedi hangzása a latin zene ritmikai alapjait és a tradicionális árnyalatait ötvezi, teszi mindezt modern elektronikus zenei textúrával.

0: Kezdi lexikon.
1: A Zserbóház Budapesten az 5. kerületi Vörösmarty téren áll. 4 emeletes, több belső udvaros, szecessziós, késő eklektikus épületpár, amelyet 1858-ban emeltek. Az építtető Ejzel Antal Szabó mester és Lánci Leó, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezetője volt. Az előző századforduló hangulatát őrző Zserbóház ma több egységre oszlik. A cukrászdán kívül étterem, sörház és több rendezvényterem alkotja. A ház névadója Zserbó Emil, svájci származású cukrász, 1884-ben költözött Magyarországra. A cukrászdában készített konyakos megy és a macskanyelv Európa hírűvé tette a Zserbó márkát.
0: Jazzy Lexikon.

Ez itt a Jazzy, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Tromo Shorty-tól hozok egy dalt, a Parking Lot Symphonyt. Az amerikai zenész, producer, színész New Orleansból, főként harsonásként és trombitásként ismert. De játszik több hangszeren, dobol, orgonál és tubán is játszik. A rock, a pop, a jazz, a funky és a hip-hop mind-mind az ő szeretett műfajai között van. Kénőptől is hozok egy dalt, I Sleep Into Something More Comfortable-t. A brit együttes 1998-ban Londonban alakult. És Dionne Warwick-tól kezdünk a You Really Started Something-nál. A többszörös Grammy-díjas amerikai énekes és színésznő 1962 és 98 között összesen 56 dallal felkerült a Billboard 100-as listájára.

0: Jazzy Lexikon.
1: A világháborús pusztítások nem kímélték a templomi harangokat sem, ezért nagyon kevés 19. századnál régebbi harang van még ma is használatban. A legszélesebb körben ismert magyar aranykoszorús harangöntő Szlezák László. Az első világháború utáni harangpótlások komoly hányadát ő végezte, így ő öntötte újjá a Váci, az esztergomi és a budapesti Szent István bazilika nagyharangját is. Ez utóbbi, a Szent Imre harang közel 8 tonnát nyom. Szlezák László gyárát 1951-ben államosították, majd 3 évre rá be is zárták. Mesterségét 1956-tól fogadott fia Galambos Lajos folytatta.
0: Jazzy Lexikon.

Önök továbbra is a jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban. Kuptól hozok egy dalt, a Tonight érkezik a svéd jazz duótól. 1997-ben jelent meg az első albumuk. Egyfajta dallamos, táncos, swinges jazz képviselnek. Flip the Script és If Int közöse, a Love the Player is jön nem soká. A Flip the Script 1990-ben alapított holland hip-hop R&B formáció. A 90-es évek közepén váltak nemzetközileg is népszerűvé, például olyan dologkal, mint a Three Hairs in the Air, vagy ez I Never Told You. És kezdünk Ashford & Simpson közösével Don't Cost You Nothing-en a Jazzy Lexikonban.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budaörsi repülőtér az ország legrégebbi, ma is létező kisgépes nemzetközi repülőtere. Ma már főként sportrepülőgép forgalmat bonyolít le. Régi központi épülete 1937-ben épült ipari műemlék. A repülőtér megvalósításának igénye először 1931-ben merült fel, azonban a gazdasági világválság miatt csak 6 évvel később készült el. A II. Világháború végére gyakorlatilag az összes budapesti repülőteret lebombázták, az akkor már félig kész Ferihegyit is. A budaörsi maradt a legjobb állapotban, ezért a háború után innen kezdődött a hazai repülés újraindítása. Ideiglenesen ez lett Magyarország nemzetközi repülőtere, ahonnan 46. októberében elindultak az első járatok, először Debrecenbe, majd Pozsonyba és Prágába is. Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az elevátorház egy nagyméretű ipari létesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályzására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzá csatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
2: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: A szisztematikus politikai munka eredményének nevezte a Tisza párt győzelmét a külügyminiszter. Erős földrengés volt Hawaiion, nyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régiónkban és békét Ukrajnában. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi molüzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Erős földrengés rázta meg Hawaii legnagyobb szigetét. A 6-os erősségű földmozgás epicentruma mintegy 23 kilométeres mélységben volt. A hatóságok nem rendeltek el cunami riadót, és károkról vagy sérültekről sem érkezett jelentés. Készülnek viszont a világ egyik legaktívabb vulkánja, a Kilauea kitörésére. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap reggel 8 óráig lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között, mert javítják a burkolatot. Hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszügletre számítsanak épületfelújítás miatt. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos nem közlekedik a Lehel utca Róbert Károly körút és Zuglóvas útállomás között karbantartás miatt. Pótlóbusszal utazhatnak a Göncárpád városközpont és Zuglóvas útállomás között. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hév, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a DeFerenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma délután N2-es nosztalgia villamossal utazhatnak a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Soroksáron a Grasalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. Szép Csilla, BKK Info.
6: A hírek után újra jazzy zene.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban mi sem mehetünk el, amellett, hogy bizony a Citadella újra látogatható, sokan várták már, rengetegen ellátogattak már oda, valakinek tetszik, valakinek nem tetszik, talál hibákat, nem talál hibákat, mi most tényeket fogunk közölni, az biztos a következő percekben.
2: Így van, és hát szerintem fontos megemlítenünk, hogy 6 éve nem volt látogatható a Citadella, és 2026 húsvét vasárnapján nyílt meg. Tényleg hatalmas öröm szerintem, hogy visszakaptuk a Gellérthegynek a tetejét, és hát most átbeszéljük picit, hogy mit is láthatunk ott, mi minden van ott.
1: Te el tudtál menni?
2: Mi ott voltunk az első napok egyikén, igen, engem ez mint idegenvezető, mint rádióműsorhoz is, illetve családdal is nagyon szerettem volna látni, úgyhogy sikerült regisztrálnunk, és el tudtunk menni. Nagyon sokan voltak fönn, gyönyörű tavaszi idő volt, végigjártuk az egészet, bementünk a Szabadság bástyája kiállításra is, ugye ennek kapcsán beszélünk, hiszen végigvesszük a fővárosi múzeumokat, úgyhogy most egy új múzeummal gazdagodott a város, és ez a Citadella épülete együttesében található. Tegyünk egy kis virtuális sétát a Gellért-hegy tetején, hiszen az átalakítás eredményeként először is ugye megnyitották a Citadellát. Ez egy hatalmas épülettömb volt, a 19. századra tehető vissza, ugye nagyon valóban nagyon sok ellentmondás övezte, hogy érdemes volt-e, jó ötlet volt-e ezt megnyitni. Az eredményét tekintve egy jóval nyitottabb, egy jóval örömtelibb épület együttes jött létre. A Citadellán található zöld felület a másfélszeresére nőtt, és az erődfalon belül pedig egy új, több mint 6000 négyzetméteres közpark jött létre. Ez a park, ez nyitott, mindenki számára bejárható, van itt kerthelység, fagyizó, kávézó, közvilágítással, padokkal, tehát tényleg egy nagyon hangulatos rész jött létre, új kilátóteraszokkal, fantasztikus a panoráma onnan fentről, és nagyon szépen látható a parkosítás is, tehát meggyökereztek azok a növények, fák, szőlőtőkék, futónövények, levendulák, rózsák.
1: A Szabadság szobor, vagy Szabadság szoborcsoport, ugye ezt mindig helyre kell tenni.
2: Így van, mert ugye van nekünk egy szabadság szobrunk, ami eredetileg 1947-ben került a Gellért-hegy tetejére, ugye felszabadulási emlékműként, amit ugye szeretnénk elfelejteni a szovjet felszabadítást, felszabadulást, úgyhogy most már inkább a szabadság szobor, azért nagy különbség van a felszabadítás és a szabadság között. De ezt mindig érdemes hangsúlyozni. Ugye ennek a szobornak a talapzatáról már a rendszerváltás után nem sokkal eltávolították a szovjet katonát, ami a Memento Parkban van, megújult maga a szabadság szobor is, a szobor körüli terasz is átalakult. Ugye felkerült a szobor talapzatára az a bizonyos kereszt, ami szintén nagy hullámot vetett, hogy ez jó ötlet volt vagy sem, ezt megint rádióhallgatókra bízzuk, de megújult a szobor és a szoborcsoport, és valóban a legizgalmasabb újdonság a Citadella belsejében található, belépőjeggyel látogatható a Szabadság bástyája című kiállítás.
1: Mi mindent mutat meg nekünk ez a kiállítás? Egy igazi időutazás lesz, ebben biztos vagyok.
2: Igen, ez egy igazi időutazás.

0: Valóban a nyugati rondellában alakították ki, és tényleg emese álmától, tehát honfoglalást megelőző mítikus körülményektől kezdve, tényleg a honfoglalás, az államalapítás, tényleg a történelmünk minden egyes fejezete megelevenedik, a tatárjárás, az aranykor, Mátyás, a törökök, a Habsburgok, a szabadságharcok, illetve aztán a 20. század vérzivataros történelme, a két világháború, Trianon és 56. Ugye az a koncepciója az egésznek, hogy tulajdonképpen a hosszú időn keresztül mindig aki a hegyet birtokolta, a Gellért hegyet birtokolta, az ország fölött is próbált hatalmat gyakorolni, és a Gellért hegy nagyon hosszú ideig ezt szimbolizálta, hiszen különböző történelmi korokban különböző épületek kerültek a tetejére, volt itt kereszt, volt dzsámi, volt Habsburg erőd, ugye volt szovjet emlékmű is, a tárlat és a kiállítás ezt a térbeli és jelképes örökséget használja, és a hegy történeten keresztül vezeti végig a látogatót a magyar történelem korszakain. Ami szerintem a mai fiatal generáció számára nagyon vonzó, hogy az egész nagyon színes, szagos, multimédiás, GPS alapú ilyen füles van rajtunk, és gyakorlatilag nem is kell számokat nyomogatni, hanem ahova lépsz, a rendszer érzékeli, hogy hol vagy, és ott hallod a zenét, hallod a narrációt, több nyelven hallgatható, tehát mehetünk ide külföldi családtagokkal, rokonokkal is, lehet angolul, magyarul, sok más nyelven hallgatni. Tényleg nagyon izgalmas, több órát el lehet tölteni a kiállítással, illetve a körbejárásával.
1: Mi az, aminek külön nagy szerepet szántak az alkotók?
0: Fontos tényleg a történelmi évnek a bemutatása, de van egy-egy téma, amit ezen belül kiemeltek, például a nők szerepvállalása, de megjelenik a vallásszabadság is például, hiszen Magyarország volt az egyik első olyan ország, ahol a vallásszabadságot törvénybe iktatva biztosították, úgyhogy ez mind-mind megjelenik a kiállításban, és hát tényleg fantasztikus panorámákkal, kilátó pontokkal, és megőrizték, ami nekem nagyon tetszett, megőrizték a korábbi háborús golyónyomokat, esetleg egy-egy becsapódó ágyúnak a nyomát, tehát nyilván látszik, hogy fel van újítva az egész épület, de vannak ilyen múltra hajazó és a múltat megidéző nyomok is az épületen.
1: Illetve itt van az ország legnagyobb nemzeti lobogója. Mielőtt elárulnád a számot, mindenki gondoljon most valamire.
0: 72 négyzetméter. Ez egy lakásméretű zászló.
1: Elképesztő. Látogassanak el a Citadellához, és nézzék meg a Szabadság bástyája című kiállítást is. Köszönöm.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban ismét egy nagyszerű történetet hozunk a hallgatóknak. A Budapesti Állatorvosi Egyetem története érkezik. Hova megyünk vissza az időben, és akkor itt szerintem az állatorvoslás történetét is megismerjük egy picikét.
2: Így van, a magyarországi állatorvoslás története 1782-re tehető. Ekkor történt ugyanis, hogy II. József császár határozott arról, hogy Pesten állatorvosi képzést kell indítani. És lehet, hogy arra gondolnánk, hogy a kalapos király nagyon szerette a házi kedvenceket, de hát itt sajnos tévedünk, ha ezt gondoljuk, ugyanis ennek egy nagyon prózai oka volt, ugyanis Európában nagyon nagy kereslet volt a magyar haszonállatokra, főleg a lóra és a szarvasmarhára, ráadásul Magyarországról látták el hússal és lovakkal a Habsburg Birodalom hadseregét is. Úgyhogy 5 évvel később, 1787-ben kezdődött el az oktatás, a Pesti Egyetem orvosi karán először, 25 évvel a világ első állatorvosi iskolájának alapítása után, és itt a Pesti Egyetem orvosi karán alakult meg az első állatorvoslást oktató tanszék.
1: Milyen szép kifejezés ez. Gondolom fejlődött folyamatosan.
2: Igen, folyamatos volt a fejlődés. 1851-ben Királyi Állatorvosi Intézet néven külön vált az orvosi kartól, aztán neve hamarosan Magyar Királyi Állatorvosi Akadémiára változott, és 1899-ben Magyar Királyi Állatorvosi Főiskolára változott. Ekkor kapta meg a jogot arra, hogy állatorvos doktori diplomát is kiállíthasson. Az intézmény önállóságát 1934-ben elveszítette, ekkor a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mezőgazdasági karának állatorvosi osztályaként működött tovább, ugye ez a mai Műszaki Egyetem, tehát bevonták a BME alá, és a II. Világháború után pedig a Magyar Agrártudományi Egyetem karává vált. 1952-ben aztán visszakapta a főiskolai státuszát, és 1962-től már Állatorvostudományi Egyetem néven ismerjük.
1: Na de honnan indult a Magyar Királyi Állatorvosi Akadémia? Hol volt az első hely? Színi, és ez mennyit változott azóta?
2: Igen, egy szép évfordulónk van, ugyanis pontosan 145 évvel ezelőtt 1881-ben költözhetett be a saját épületébe, és ez az az épület, amit a mai Rottenbiller és Bethlen utca között elhelyezkedő Erzsébetvárosi területen találunk. Steindl Imre tervei alapján készült az épület együttes, neoreneszáns stílusban. Aki járt a Bethlen téren, vagy itt ezen a környéken, az talán meg is csodálta a gyönyörű vörös tégla épületeket. Az ereszek alatti részeket zsolnai kerámia csíkokkal díszítették. Itt volt egy központi épület, ez most a központi könyvtár épülete. Eredetileg itt volt a nagyterem és a rektor magánlakosztálya. Az emeletre vezető lépcső melletti üvegablakokat Roth Miksa készítette, és megtaláltuk az ablakok díszítésében a kék keresztet is, ami az állatorvosi hivatást jelképezi. Az együttes 7 épületből állt, és nagyon szép angol kert is vette körül. A parkot határoló kerítés 37 oszlopát öntvény állatfejekkel díszítették. Ez különben a mai napig látható ilyen zöld, kicsit már rozsdás a kerítése ugyan, de szarvasmarha, kutya és mindenféle fejet találunk az egyetem kerítésén. A kertben magában is számos szobrot találunk, a 9 magyar őshonos kutyafajta életnagyságú bronz szobrát megtaláljuk, Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotása, illetve a főbejáratnál áll a híres szürke marha, csatlós életnagyságú szobra, Domonkos Béla szobrászművész alkotása. Ez mai napig az egyetem jelképe.
1: Mit érdemes tudnunk csatlósról, a szürke marháról?
2: Ez a híres bika már életében hatalmas elismerést szerzett gazdájának, rengeteg kiállítás megnyert ugyanis. A mai napig az állatorvos hallgatók körében ott van az a városi legenda, vagy az a hiedelem, hogy aki diplomát szeretne szerezni az egyetemen, az meg se kísére ilyen felülni csatlós hátára. Ez az egyetem Európa egyik legrégebbi állatorvos képző intézménye, és a hírnevét mutatja az is, hogy a 19. század végén magyar állatorvosok számolták fel az úgynevezett keleti marhavészt, amely óriási gazdasági károkat okozott. A 20. század első felében pedig az egész világon az állatorvosi tanulmányok alapköve lett a Marek József és Hutyra Ferenc állatorvosok által összeállított tankönyv. Látogassunk el a Bethlen térre. Érdemes megfigyelni, ha nem is megyünk be az egyetem épületébe, a kerítést, a parkot, és találunk ott egy miniszobrot is a Bethlen téren, a Noé bárkája című miniszobrot. Az állatokra utal, érdemes belekukkantani Noé bárkájának a miniszobrába, itt pedig színes kis üvegablakokat látunk, utalva a szivárványra, a bibliai Noé történetből, illetve a közelben található Roth Miksa üvegművész lakhelyére is a Ne felejts utcában.
1: Köszönöm. Jazzy.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban, hát most egy olyan téma érkezik, amelyet én nem is gondoltam volna, hogy valaha fogunk erről beszélni, de hát igen, miért ne? Patkányírtás Budapesten. Ez a címe most a következő jó néhány percnek. A városban, de szerintem minden városban jelen vannak egyébként, csak erről nem szoktunk beszélni.
2: Igen, erről nem szoktunk beszélni, jó esetben nem is látunk ilyeneket, de épp itt a felvétel előtt beszélgettem Nórival, hogy bizony én is láttam már egyszer patkányt az Erzsébet téren, és ez a az ötletet, hogy hát akár erről a talán a szabad szemmel nem mindig látható oldaláról is beszélhetünk a fővárosnak, hisz most is vannak, meg most is zajlik patkányírtás, és hát ez régen sem volt más, hogy 1931-ben is például 95 évvel ezelőtt is volt egy elég nagy szabású patkányírtás, úgyhogy erről fogunk most egy picit beszélgetni.
1: Én azt gondolom, hogy ehhez nagyon sok előkészítés kell, és nagyon jó szervezettség.
2: Igen.
1: Ez megmutatkozik?
2: Hát igen, ez részben adott volt, részben pedig ennek a hiánya miatt nem volt teljes sikernek elkönyvelhető ez a patkányírtás. Fontos tudnunk, hogy Budapesten körülbelül 50 éve zajlik szervezetten és folyamatosan a patkányírtás. Korábban csak ilyen kampányszerűen történtek ezek az írtások, és így volt ez 1931-ben is. Ezt a 95 évvel ezelőtti akciót is nagyon szépen előkészítették. Már 1929-ben kiadta a népjóléti miniszter az írtási rendeletet. Pályázatot írtak ki a feladat elvégzésére, akkor még nem volt egy központi szerv, ami ezzel foglalkozott. Több mint 140 pályázó adta be az ajánlatot. Itt voltak komolytalan pályázók is, volt, aki bottal akarta kiírtani a patkányokat, volt, aki ráolvasást akart eszközölni a patkányokon, szóval azért voltak itt érdekes megoldások, de végül 54 komoly pályázó maradt, ebből választott ki 7-et a főváros, mert a csatorna hálózat akkoriban 7 körzetre oszlott, és végül 5 pályázó maradt állva, tehát így csökkent le a létszám. 5 céget köteleztek tehát arra, hogy folyékony patkánymérgüket dolgozzák át szilárd anyagúra, és hogy aztán ezt tegyék majd ki, ez meg is történt, és a főváros végül úgy döntött, hogy a medikémia által használt szert kizárólag a csatornák, az istállók, a lakatlan területek, a szeméttelepek környékén lehet alkalmazni, mert ennek a készítménynek volt a legnagyobb méregtartalma, tehát itt az 5 alakozóból ez lett a legnagyobb méregtartalmú szer.
1: Mit tartalmazott ez a szer? Van arról leírás?
2: Tengeri hagymát és más mérgeket is tartalmazott, ami az állatoknak szív- és vesegörcsöket okozott. Előnyének tekintették azt, hogy az állat így a vackán pusztul el, és nem a nyílt területen, és az volt a terv, hogy a mérget vagy kásaként, vagy kenyérbe itatva helyezzék ki, de itt is már az előkészítést is több cikk kritizálta, problémásnak ítélte, hogy a háztulajdonosok más szert is használhatnak, nem tudják, hogy mennyi méregre van szükség, úgyhogy nagyon sok kérdést vetett fel ez az egész téma, és a hadjárat, az írtó hadjárat előtt az egész fővárosban hatalmas általános nagytakarítást rendeltek el, úgyhogy 1931. február végéig 8300 fuvar szemetet szállítottak el. Ugye a lomtalanítás kapcsán azért mi is látjuk, hogy milyen mennyiségű lom szabadul
1: van,
2: fel, de amikor ezt úgy mondjuk lovaskocsival, vagy nem is tudom mivel kell elszállítani, akkor 8300-szor fordulni, azért ez nem kis teljesítmény.
1: Tehát egy nagy szemétszállítás volt, és utána mikor kezdődött el maga a patkányírtás?
2: Május 23-án, és a Friss Újság erről másnap be is számolt, idézek egy pár mondat erejéig, végzetes pünkös virad a budapesti patkányhadakra, talán nem is virad rájuk a piros pünkös napja, mert szombat este 6 órakor megindul ellenük a tervszerű offenzíva. A polgármester 66.080. számú rendeletével ugyanis aláírta a pesti alvilág összes rákcsálóinak halálos ítéletét. A patkányok elleni ostromállapot egy hétig tart, és jövő pénteken hajnali 6 órakor nyer befejezést.
1: Egy hétig tartott tehát az akció. Vannak adatok?
2: Igen, ebben az akcióban 2000 ember vett részt, Budapestet 30 körzetre osztották fel, és vegyészmérnökök felügyelete alatt dolgoztak a patkányírtó mesterek, ők pedig a segédmunkásokat irányították. Ezek a segédmunkások kiszolgált katonákból voltak toborozva, és kaptak egy egyhetes kiképzést. Ez a munkafolyamat úgy zajlott, hogy a mérnök kimaradt az utcán, a mesterek pedig bementek a házba, a legénységgel és a háztulajdonosok megbízottjával együtt helyezték ki a mérget. Az volt a terv, hogy a budapesti patkányállomány 80%-át írtják ki, és aztán a több millió patkányt összeszedik, hogy elégessék. Azonban ez nem így haladt, hiszen a lapok május végén már arról számoltak be, hogy a kertes városrészekben, a villanegyedekben sajnos nem a patkányok, hanem a kutyák, a macskák és a madarak estek áldozatul ennek a sok-sok patkányméregnek. Körülbelül 1 millió patkány hullott el, de ez csak a Budapesti budapesti állománynak a kisebbik része volt. Aztán az is megnehezítette a munkát, hogy a város környéki településeken csak pár hetes csúszással május végén, június elején indult a nagyszabású patkányírtás, és így nagyon nehéz volt összesíteni az eredményeket. Körülbelül 20 ezer házból érkezett csak be eredmény a 27 ezer házból, de azt is tudjuk, hogy 1000 háztulajdonos ellen eljárás indult, mert nem megfelelően helyezték ki a mérgeket. Szóval azért bonyolult volt a helyzet.
1: A patkánymentesítő akció, ez egyébként szebben hangzik talán, ez most is van, és a mai napig van Budapesten, ugye?
2: Igen, tehát ez most már egy sokkal szervezettebb formában zajlik, folyamatos patkányírtás zajlik a fővárosban. Az FKF-nek van egy külön divíziója erre, itt kb. 30 ember dolgozik a patkányírtáson, és találtam egy statisztikát, ezt a 2025-ös évből, 2025 júniusában kb. 1800 patkány észlelést jelentettek a fővárosnál.
1: Elképesztő.
2: Ez csak egy hónapban, ha kiszámoljuk, ez naponta 60 darab patkány észlelés, hogyha 30 napra levetítjük. Tehát a patkányok itt élnek velünk, a szemünk előtt, a lábunk alatt, úgyhogy köszönhetően annak, hogy tényleg folyamatos az írtásuk, azért nem botlunk beléjük minden nap, de fontos része ez is a fővárosnak és a főváros történelmének is ezek szerint.
1: Köszönöm.
0: Jazzy.
1: Jazzy.
0: Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy úriember fog ide mellénk ülni. Kicsit sokat megyünk vissza az időben, 555 évet, hiszen ekkor született Ajtósi Dürer. Most ugye az Ajtósi Dürer sor az, ami emlékeztet minket rá, de biztos vagyok benne, hogy sok minden más is még, és hát nagyon érdekes megismerni az ő történetét. Ki is volt Ajtósi Dürer?
2: Valóban 1471. május 21-én született Ajtósi vagy Albrecht Dürer, mert hogy hivatalosan ez az ő neve, ugye volt egy időszaka a magyar nyelvművelésnek, amikor nagyon sok nevet átfordítottak, így lett nekünk Jules Verne-ből Verne Gyula, Mai Károly, és ekkor lett, vagy így lett ő is Ajtósi Dürer, de hivatalos neve Albrecht Dürer. Világhírű bajor reneszánsz festőről van szó, akinek magyar gyökerei voltak, ugyanis édesapja idősebb Albrecht Dürer, Ajtósi Adalbert aranyműves, Magyarországról, a Gyula melletti Ajtósról vándorolt ki Nürnberg városába, és itt született meg aztán a később híressé vált fia. A magyar eredetet Nürnbergben is számon tartották, úgyhogy Dürer halálának 400. évfordulóján 1928-ban Budapesten járt szülővárosának nürnbergi küldöttsége. És a bajoroktól egy különös szobrot is kapott Budapest ajándékba, és ekkor a fővárosban ekkor nevezték el az utcát, az Ajtósi Dürer sort a festőművészről. Dürer a művészi hitvallása szerint célja az élő képmásának megörökítése és Krisztus életének formába öntése volt, és ezt egész munkássága során szem előtt tartott. Eléggé ismert tény az, hogy Albrecht Dürer édesapja, idősebb Albrecht Dürer, ahogy mondtam korábban is, a Gyula melletti Ajtósról vándorolt ki, és a származásukat a családi nevükben továbbra is megőrizték, hiszen a Tür szó, ugye a német Tür szó ajtót jelent. És így lett az ajtó, tulajdonképpen a származási helye jelent meg a nevében, és ez így lett ő Ajtósi Dürer, Albrecht Dürer magyar megfelelője. Úgyhogy Dürer halálának 1928. évi 400 éves, mert ott a halálának volt a 400 éves jubileuma, a művész magyarországi származását ismét előtérbe állította, és ez nem csak itthon, de Nürnberg városában is nagy hangsúlyt kapott. Úgyhogy Nürnberg polgármestere Hermann Luppe személyesen részt vett a Budapesten és Gyulán tartott Dürer ünnepségeken, és Gyulán díszpolgárá is választották. Luppénak ez az 1928-as magyarországi útja nem várt eredményeket hozott Nürnbergben, a következő években ugyanis magyar kulturális hetet rendeztek, és ennek megfelelően a nürnbergi magyar hetet még ebben az évben nürnbergi hét követte Budapesten. Úgyhogy az 1929. novemberében megrendezett eseménysorozat fontosságát jelzi, hogy a bajor városból 550 fős küldöttség érkezett Budapestre, Albrecht Dürer több alkotását is elhozták, többek között a Zsigmond magyar királyról és német-római császárról készült festményt.
1: Ki volt az, aki ekkor itt Magyarországon beszédet mondott?
2: Klebersberg Kuno mondott beszédet, egy Dürer személyét állított a középpontba, a családjának ismert történetéből szép jelképet alkotva, és ő volt az, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a Dürer nemzetség nevében és címerében ajtót visel, hiszen a régi hazájában itt Magyarországon is Ajtósi családnak hívták, ami németül Türt jelent, és a Dürerek címeréből az ajtó óriás kapu lett, mondta Klebersberg Kuno, amelyen át most Nürnberg és Magyarország összekapcsolódik. Tehát ez az ajtó kapcsolta össze családnak az új és az óhazáját. Az 1928-29-es évek nürnbergi reneszánszának lett egy másik emléke is, ugye a Városliget mellett húzódó Ajtósi Dürer sor elnevezése is, ezt mondta te is, hogy erről ismerjük őt elsősorban. A közmunkák tanácsa döntött erről 1929 novemberében.
1: Az Ajtósi Dürer sor mellett, ugye amilyen nagyon ismert volt, az a Dürer kert, amely ugye már megszűnt, de mi van ott most a helyén?
2: Egy lakó és irodaépület van, de azért sokan emlékszünk még arra, hogy volt bizony egy Dürer kert. És volt még egy másik közterület is, a 14. kerületi Ilka utca, amelyet ennek kapcsán átneveztek Nürnbergi utcává. Azonban ugye a II. Világháború után, a nürnbergi per után már senki nem akart Nürnbergi utcában lakni, úgyhogy később 1951-ben az utca visszakapta az eredeti nevét, úgyhogy mai napig is Ilka utca néven ismerjük.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most 175 évet megyünk vissza az időben, hiszen 175 éve fedezték fel Hadrianus palotájának maradványait. Ha el kellene helyeznünk, akkor harmadik kerület, Hajógyári sziget.
2: Így
1: itt
2: van.
1: Vagyunk, ugye?
2: Ugye beszéltünk már sokat Aquincumról, arról, hogy volt itt egy római erődítmény, volt itt római katonaváros, és hát bizony Hadrianus császár is, aki később császár lett, egy ideig helytartója volt Pannóniának, és bizony itt volt egy palotája a Hajógyári sziget. 1851. május 19-én római kori romokra bukkantak.
1: Na de hogyan bukkantak erre? Szerintem ez is nagyon izgalmas lehetett.
2: Igen, mert korábban is sejtették, hogy itt római kori romok vannak a hajógyári szigeten, ugyanis a hajógyár építésekor 1835-ben a Vidra kotróhajó római falakba ütközött. Ennek a hajónak az üzemeltetésére érkezett hazánkba Clark Ádám, aki aztán később a Lánchíd, illetve az alagút tervezése kapcsán vált híressé. Régészeti feltárás céljából azonban akkor mentek ki először a szakértők a területre, és itt oszlopokra helyezett padot, kőfalakat és olyan írásos téglákat találtak, amelyen a leg 2 had volt olvasható, ugye légióra, illetve Hadrianusra utalva, és ez kötötte Hadrianushoz. Persze akkor még nem tudták, hogy valójában mit rejt itt a föld. 1854-ben indultak szakszerű régészeti feltárások Romer Floris régész vezetésével. Azért nem korábban, mert Romer Floris addig börtönben volt, ugyanis a szabadságharc kapcsán, a szabadságharcbeli részvétele miatt került ő börtönbe, szerzetes létére beállt a honvédségbe, és közkatonából századosi rangig vitte, tehát börtönben volt.
1: 1854-ben indultak, tehát az ásatások meddig tartott?
2: 1857-ig Romer Floris és Zsigmondi Gusztáv vezetésével. Ekkor még több méter magasan álltak nagyon gazdagon díszített falak, és akkor még azt hitték, hogy egy római fürdőt találtak. Úgyhogy a hajógyár a kiásott római kori emlékeket nagyon büszkén mutogatta, még a császári család is ellátogatott. Ugye akkor még nem volt Ferenc József és Erzsébet király és királyné, hanem még csak ugye Ausztria császáraként jöttek ide a kiegyezés előtt. Azonban a gyár szükségletei miatt a falakat elbontották, és más átalakításokat is végeztek, például csöveket vezettek keresztül a kiásott helyiségeken, illetve raktárnak használták azokat, és aztán a 19. század végén a maradványokat visszatemették.
1: Hát ettől szerintem most sok mindenkinek vérzik a szíve. Visszatemették tehát, de volt-e olyan időszak, amikor újra a középpontba került, és újabb ásatásokat kezdtek ott?
2: Igen, a 20. században 1941 és 56 között ismét ásatásokra került sor, és ekkor terült fény arra, hogy itt nem egy római fürdőt találtak, hanem a helytartói palota romjait találták meg. Ez a palota a 3. század végéig működött, többször átépítették, bővítették, és ekkoriban egy 120x150 méteres alapterületű épületnek gondolták, körülbelül 100 helyiséggel és sokféle rendeltetéssel. Aztán újabb ásatási fejezet kezdődött a 90-es években, 1990-es években, és ekkor derült ki a romegyüttes igazi mérete, ami körülbelül összességében 7 hektár volt. Tehát egy minden korábbi feltételezésnél nagyobb területet találtak. Itt volt főépület és rengeteg kísérő hozzá kapcsolódó épület volt. Voltak fogadói, hivatali termek, gazdasági kiszolgáló helyiségek, gyönyörű szép fekete-fehér geometrikus mintájú mozaikokat találtak a padlózatban, nagyon szép mennyezeti és falfestményeket, ezeket a kor divatjának megfelelően többször átfestették, még az illemhelyet is geometrikus mozaik padló díszítette, találtak fürdőmedencét, tengeri jeleneteket ábrázoló díszítéssel, illetve találtak egy nagyon szép delfines szökőkutat is, illetve már ezt is azt is sikerült felfedezni, hogy padló és falfűtés, valamint vízvezeték és csatorna rendszer is volt már ekkoriban. Ugye 1700 évvel ezelőtti dolgokról beszélünk.
1: Igen.
2: Az egész Aquincumi Múzeum különben tényleg erről tesztem a bizonyságot, hogy olyan fantasztikus és tényleg modern vívmányokkal, technikai megoldásokkal dolgoztak. Ez nem volt másképp a hajógyári szigeten sem.
1: Azt láthatjuk, hogy akkor Hadrianus imádta a nagy dolgokat, a monumentális dolgokat, de az itteni romoknak mi a jelentősége és most látogatható-e?
2: Az a legfontosabb jelentősége ennek a romegyüttesnek, hogy a Római Birodalom egykori területéről mindössze 5 helytartói palota maradványáról tudnak, és ez a palota, ugye joggal kérdezhetnék, hogy akkor ez most látogatható, elmehetünk-e a hajógyári szigetre, sajnos nem látogatható, ugyanis ezt is visszatemették, a mai nap pedig ezen a szigeten egy golfpálya található a helytartói palota romjai felett. Az, hogy visszatemetik a romokat, ez egy megszokott, bevált gyakorlat, ugyanis ez a visszatemetés nagyon sokszor megvédi a sérülékeny részeket a korábbi pusztulástól. Tehát ez nem azt jelenti, hogy soha többet nem fogják kiásni, vagy hogy ezzel végérvényesen elment a lehetősége annak, hogy ez valaha is megtekinthető legyen. Állandóan felmerül időről időre a kérdés, hogy mi legyen a palotával, hogyan tegyék a romokat látogathatóvá, vagy visszaépítsék-e. Úgyhogy különböző tervek, elképzelések látnak napvilágot, és hát reméljük, hogy egyszer, én nagyon szeretném, hogyha én megélhetném, hogy egyszer el lehet látogatni. Addig pedig nem maradt számunkra más, mint hogy el kell menni az Aquincumi Múzeumba, ahol például ezek a nagyon szép fekete-fehér mozaikpadlók, a delfines tökőkútnak a delfinje, és sok más dolog a helytartói palotából kiállításra került, és megtekinthető.
1: Köszönöm szépen.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest kukaszjazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
3: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vasarely 120. Viktor Vasarely lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: A szisztematikus politikai munka eredményének nevezte a Tisza párt győzelmét a külügyminiszter. Erős földrengés volt Hawaiion, nyárias idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régiónkban és békét Ukrajnában. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Stabil annak a 4 betegnek az állapota, akik súlyos égési sérüléseket szenvedtek a tiszaújvárosi molüzemben történt tegnapi robbanásban. Egyikük gépi lélegeztetésre szorul, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. Az üzemi balesetben egy ember meghalt. Karbantartás közben egy csővezetékben szénhidrogén robbant be. Az ügyet a MOL és a kormány közösen vizsgálja ki. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Erős földrengés rázta meg Hawaii legnagyobb szigetét. A 6-os erősségű földmozgás epicentruma mintegy 23 kilométeres mélységben volt. A hatóságok nem rendeltek el cunami riadót, és károkról vagy sérültekről sem érkezett jelentés. Készülnek viszont a világ egyik legaktívabb vulkánja, Kilauea kitörésére. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Budapesten a hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap reggel 8 óráig lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között, mert javítják a burkolatot. Hétvégén az első kerületben a Batthyány utcában a Donáti utca előtt útszűkületre számítsanak épületfelújítás miatt. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől reggel 8:30-ig az egyes villamos nem közlekedik a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zuglóvas útállomás között karbantartás miatt. Pótlóbusszal utazhatnak a Göncárpád városközpont és Zuglóvas útállomás között. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hév, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a DeFerenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma délután N2-es nosztalgia villamossal utazhatnak a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között. Soroksáron a Grasalkovics úton kifelé a Rézöntő utca után sávlezárásra számítsanak, mert javítják a vízvezetéket. Szép Csilla, BKK Info.
6: A hírek után újra jazzy zene.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal a Jazzyn.
1: A Jazzyn kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hálvarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász, az autoimmun betegségek című nemrég megjelent kötet szerzője. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat is.
1: Holisztikus szemléletű orvosként már nagyon sok publikációt, könyveket jegyez. Ez egy új kötet, ahogyan említettem, de egyébként nagyon sok más területet is választhattam volna. Maradjunk azonban az autoimmun betegségeknél már csak azért is, mert nagyon sok határterületet érint. Azt gondolom, hogy egy csomó olyan állapot és betegség van jelen a lakosság körében, amiről nem is feltétlenül tudja elsőre, hogy ez egy autoimmun hátterű betegség, a pajzsmirigy betegségektől kezdve, a reumás elváltozásokon keresztül nagyon sok mindent említhetünk. Azt javasolnám, hogy a beszélgetés elején nézzük meg, hogy orvosi definíció szempontjából ön hogyan határozza meg az autoimmun betegséget, és egyébként ehhez képest a köztudatban hogyan jelenik meg.
2: Orvosilag autoimmun betegségnek azokat az állapotokat nevezzük, amikor maga az immunrendszer a saját sejtjeit idegennek érzékeli, és támadást indít a saját sejtek ellen. Még annak idején én az orvosi egyetemen úgy tanultam, hogy ezek általában ismeretlen eredetű, gyógyíthatatlan állapotok, de ma már tudjuk, hogy számtalan olyan tényező van ezeknek a hátterében, amik hozzájárulnak egy autoimmun betegség kialakulásához, és akár életmódban módbeli változtatásokkal rengeteget tudunk tenni annak érdekében, hogy a beteg állapota javuljon.
1: Ezzel kapcsolatban eszembe jut például az alopécia. Szerintem ez pont egy olyan állapot, amit nagyon sokféleképpen ítélnek meg. Magyarországon, hogyha az alopéciás beteg orvoshoz, szakorvoshoz fordul, akkor szinte biztos, hogy azt az információt fogja kapni, hogy élete végéig a hajhullással vagy a teljes testszörzet elvesztésével kell együtt élnie. Ehhez képest, amikor készültem a beszélgetésre, például a Clevelandi Egyetemnek a honlapján azt találtam, hogy azért vannak visszafordítható esetek is, amiben az étrend, illetve a környezeti hatások biztos, hogy fókuszba kell, hogy kerüljön. Nézzük meg az alopéciát egy kicsit közelebbről.
2: Így van, és még hogyha egy picit tovább mehetünk, több mint 100 olyan betegséget

0: ismerünk, aminek autoimmun háttere van, és ezek nagyon sokszor nincsenek autoimmun betegségként a köztudatban, akár az alopécia is ezek közé tartozik. Én azt láttam, én is kezeltem több ilyen pácienst, hogy itt mindig van egy ilyen állandósult, perzisztens vírusfertőzés, amit most az elmúlt években a világjárvány nagyon belobbantott, tehát hogyha megnézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy az autoimmun betegségeknek a száma is jelentősen megemelkedett, és ehhez ugye itt az étrendi változtatásoknál számtalan olyan beteggel találkozunk, akiknek olyan étel intoleranciái vannak, ami nem allergia, hanem ezek az úgynevezett IgG típusú immunreakciók, amik nem okoznak általában emésztőrendszeri tünetet, de mégis az immunrendszer reagál ezekre az ételekre, és ehhez még esetleg hozzájön egy stresszes állapot, vagy valamilyen vitaminásványi anyag hiány, és kialakul egy olyan felborult immunválasz, ami akár alopéciát okozhat. Ugye itt az autoimmun betegségeknél ez mindig nagyon fontos, hogy az immunrendszer támadja a szöveteinket, a sejtjeinket, és az, hogy ez mennyire lesz visszafordítható, vagy mennyire tudjuk a beteg állapotát stabilizálni, javítani, az mindig azon fog múlni, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdjük ezeket az életmódbeli változtatásokat, mekkora volt az a károsodás, ami már tulajdonképpen elpusztult sejteket jelent, hiszen akár egy pajzsmirigynél, vagy akár még egy hasnyálmirigy esetében is, hogyha a sejtek zöme még jó állapotban van, akkor remekül visszafordíthatók ezek a folyamatok, míg mondjuk egy alopéciánál, hogyha 100%-ban kihullott a betegnek az összes testszőrzete, akkor ezt nem biztos, hogy vissza tudjuk fordítani. Ezért szerintem nagyon fontos, hogy mindig az első tünetek megjelenésénél, vagy hát igazából ugye a megelőzés lenne a lényeg, de hogy az első tünetek megjelenésénél kezdjünk okokat keresni, próbáljuk ezeket a megoldásokat megtalálni, mert minél korábban kezdjük el ezeket a kezeléseket, annál jobb eséllyel tudjuk visszafordítani.
1: Innen folytatjuk azonnal a Dr. Jazzit, amelynek mai vendége Dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. A témánk továbbra is az autoimmun betegségek.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzivel.
1: Folytatódik beszélgetésünk a Dr. Jazzy-ben Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal, az autoimmun betegségek című kötet szerzőjével. Most két nagyon fontos hívószó is elhangzott öntől. Egyrészt ugye a hasnyálmirigy, és akkor rögtön gondolhatunk az egyes típusú cukorbetegségre, ahol pont a hasnyálmirigyet támadja az immunrendszer. A másik, ami elhangzott, a vírusfertőzés, különösen most a kullanc szezonban, ugye a Lyme-kor, illetve egyébként az Epstein-Barr fertőzések is nagyon komoly kihívást jelentenek, és okozhatnak autoimmun betegséget. Arra kérem, hogy röviden térjünk ki mindkettőre.
2: Jó, kezdjük a vírusnál, jó?
1: Jó.
2: A krónikus vagy perzisztens vírusfertőzések, itt nagyon pici különbség van. A perzisztens azt jelenti, hogy valamikor bekerült a szervezetbe, és ott van tartósan. Lehet ez már magzati korban bejutott fertőzés is, tehát nem kell, hogy a beteg mondjuk átessen egy mononukleózison, egy konkrét vírusfertőzésen, ahhoz, hogy ott legyen a szervezetében ez a vírus. Az Epstein-Barr vírus is, de maga most már a Covidról is számtalan olyan tanulmány megjelent, hogy valóban hozzájárul az autoimmun betegségek kialakulásához, illetve amit én láttam így a saját praxisomban, ez a varicella, ami a bárányhimlőnek a vírusa, ami szintén nagyon aktiválódott így az elmúlt időszakban, és például a bőrnek a különböző betegségei, hólyagos bőrbetegségek, bőrt érintő autoimmun betegségek jelentősen megemelkedtek, azok részben ehhez köthetők. Itt igazából egy picit úgy kell ezt elképzelni, hogyha így a hallgatóknak egy ilyen képet akarunk adni, hogyha támad bennünket egy kórokozó, akkor az immunrendszer ugye válaszként visszatámad, mint hogyha egy pici háború zajlana, és hogyha rengeteg támadó van, akkor ugye egy nagy hadseregre van szükség, és ide bejuthatnak olyan, hát ilyen civil áldozatok, akik hasonlóképpen néznek ki, mint azok, akik bennünket támadnak, és erre válaszként ugye ezek a civilek is elesnek ebben a háborúban. Ma már ennek elég nagy szakirodalma van, ezt molekuláris mimikrinek hívják, hogy a különböző sejteknek ez az antigén szerkezete mihez hasonlít, és például az Epstein-Barr vírusnak az antigén szerkezete viszonylag sok sejtünk antigén szerkezetéhez hasonlít. Ezek egyébként ilyen táblázatok formájában a könyvben benne vannak, hogy melyik betegséggel úgymond keresztreagál, vagy melyik szervünkkel szövetünk el keresztreagál az Epstein-Barr vírus, vagy akár a borrelia is, ami ugye a Lyme-kornak az okozója.
1: És akkor nézzük meg az egyes típusú cukorbetegséget. Én azt gondolom, hogy a közbeszédben valahogy nincs jelen ez az információ, hogy az egyes típusú cukorbetegség az egy autoimmun állapot.
2: Így van. Nagyon sok esetben tapasztaljuk azt, hogy valamilyen vírusfertőzés lobbantja be az egyes típusú cukorbetegséget. Itt tudunk a Coxsackie B vírusról, annak is a négyes típusáról, az Epstein-Barr vírus szintén szerepet játszhat, és ma már egyébként laboratóriumokban tudjuk azt vizsgálni, hogy különböző ellenanyagok megjelennek-e az egyes típusú cukorbetegeknél. Itt például a cinktranszporter 8-as, az, ami a leggyakrabban pozitív az egyes típusú cukorbetegség esetében. Ennek is vizsgálták a molekuláris mimikriét, hogy mivel keresztreagál. Számomra ez például nagyon érdekes, hogy a paradicsom az nagyon hasonló antigén szerkezettel bír. Nekem is van olyan páciensem, akinél megnézték ezeket az ellenanyagokat, illetve néztünk ételintolerancia vizsgálatot, és ami a szakirodalomban megjelent, nem csak a paradicsom, hanem néhány egyéb étel, itt például a káposzta, a padlizsán, amik szintén hasonlóak, azok kijöttek ugyanúgy pozitívan ennél a kis betegemnél, tehát hogy maga a betegnek a lelete, az hozta azt, amit a szakirodalomban leírnak, és valóban, amikor ő elkezdte ezeket az ételeket nem fogyasztani, akkor kiegyensúlyozottabb lett az inzulin háztartása. Azért nem lehet azt mondani, hogy meggyógyult, mert hogyha teljes egészében elpusztultak ezek a Langerhans szigetek, akkor nincs, ami termelje az inzulint, de korai stádiumban, nagyon időben észrevéve, én még hiszek abban, hogy akár ez is, akár részben, akár teljesen visszafordítható lehet.
1: A könyvben is említi, hogy most már több mint 100 típusú autoimmun betegséget különböztetik emlékeztet meg a szakirodalom. Ebből néhányat érintettünk, de arra kérném most, hogy a nagyon jellegzetes betegségeket talán felsorolásszerűen nézzük meg.
2: Talán a leggyakoribb a pajzsmirigynek az autoimmun betegségei közül a Hashimoto tiroiditis. Ez egy pajzsmirigy alulműködéssel járó állapot. Nagyon sok esetben azt látom, hogy itt vannak tünetei a pácienseknek, és eltelnek hónapok, vagy akár évek, mire diagnosztizálásra kerül. Ugye itt jellegzetes a fáradtság, az elhízás, hogy nem tudnak lefogyni. Általában egy ilyen krónikus fáradtság, olyan nehézkes minden, egy picit meglassult az idegrendszer is. Ebben az esetben érdemes erre gondolni. Ők általában nem jól tolerálják a hideget, inkább melegkedvelők, nagyon fázékonyak, székrekedés jellemző. A pajzsmirigynek van egy pajzsmirigy túlműködéssel járó autoimmun állapota, és ez jelenleg sokkal ritkább, mint a Hashimoto maga. Aztán az ízületeket érintő a reumatoid artritis, ami elsősorban nőket és nagyon gyakran egész fiatal korban, tehát akár gyerekkorban is megjelenhet. Ez nem egy ízületi kopás, nem egy olyan fájdalom, ami az időskorból adódik, hanem ez valóban egy nagyon agresszív ízületi gyulladás, ami a csontot is, az ízületi porcot is érinti. Ilyenkor mindig ez nagyon fontos, hogy azonnal olyan orvosi terápiákban is részesüljön a beteg, amivel meg tudjuk állítani ezt az autoimmun folyamatot, hiszen hogyha például egy kisgyereknek teljesen tönkre megy a csont, az ízületi felszín, azért, mert folyamatosan támadja az immunrendszer, akkor utána hiába csinálunk bármit életmódilag, nagyon nehéz azt a károsodott ízületet helyreállítani. Aztán az emésztőrendszert érintő betegségek, ugye a Crohn betegség, a colitis ulcerosa, ezek az úgynevezett gyulladásos bélbetegségek, vagy ide sorolhatjuk ugye a cöliákiát, ami a köznyelvben lisztérzékenység, és talán azért érdemes a cöliákiát kiemelni, mert ez az egyetlen olyan autoimmun betegség, amiben a nyugati orvoslás is elismeri azt, hogy valóban a gluténtartalmú ételek fogyasztása indítja be azt az immunválaszt, aminek hatására a bél sejteket, a bél nyálkahártyáját fogja támadni az immunrendszer, és hogyha a beteg 100%-ban gluténmentes étrenden van náluk, nagyon fontos, hogy még egy morzsa se kerüljön be. Nem lehet ugyanabban az olajban, vagy zsíradékban sütni, vagy főzni, vagy vágódeszka is muszáj, hogy külön legyen egy ilyen típusú betegségben. Akkor nagyon szépen nyugalomba lehet hozni ezt a betegséget. És azt gondolom, hogy ennek mentén, hogyha elindulunk, akkor azért azt látjuk, hogy valóban az összes autoimmun betegségben az étrendnek óriási jelentősége van.
1: Azonnal folytatódik a Dr. Jazzy, amelynek mai vendége Dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász. A témánk a továbbiakban is az autoimmun betegségek. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége dr. Csomai Zita, orvos-természetgyógyász, az Autoimmun Betegségek című kötet szerzője. A kötet egyébként az autoimmun betegségek kiváltó okaival, holisztikus megközelítésével és a lehetséges megoldásokkal foglalkozik. Most nagyon általános felsorolást mondok tünetekre. Kiemeli ugye a szakirodalom a fáradtságot, az izomfájdalmat, szemszárasságot, szájszárasságot, bőrtüneteket. Ebből lehet, hogy sokan arra gondolnak, ó, nekem nincs ilyen, akkor valószínűleg nem is autoimmun betegségtől szenvedek, vagy lehet, hogy pont az ellenkezőjét tapasztalja, és azt gondolja, hogy neki autoimmun betegsége van, pedig egész más az állapot. Miért pont ezek a tünetek azok, amelyek mondhatom így, hogy összekötik az autoimmun betegségeket? Mit jelez itt a test?
2: Ugye, amiről az elején beszéltünk, hogy az immunrendszer reakciója, hogy a saját sejteket kezdi el támadni, és ezek az általános tünetek mutatják azt, hogy valóban az immunrendszer aktív. Egy picit olyan ez, mint hogyha állandóan egy vírusfertőzéssel küzdene az immunrendszerünk. Nem biztos, hogy amikor például találkozunk az influenza vírusával, nem biztos, hogy ledönt bennünket a lábunkról, de hogy olyan nem jól érezzük magunkat. És egy picit ehhez hasonló ez az állapot, hogy az immunrendszerünk belül lángol, küzd, hogyha megnézzük egy laborban, látjuk a gyulladásos paraméterek, lehet, hogy magasak, lehet, hogy még benne vannak a normál tartományban, de picit a felső határhoz közel emelkedettek, vagy vannak olyan eltérések, például a fehérvérsejtek arányaiban, esetleg a vasháztartásban. Ugye sok esetben, hogyha a bél is érintett, akkor nem tudnak felszívódni bizonyos tápanyagok, mint a vas, vagy akár a B12 vitamin, ami egyébként lehet, hogy egy vérszegénységet okoz, és az lesz az első tünet, vagy az lesz az első diagnózis, és hogyha tovább megyünk, akkor kiderül, hogy egyébként itt nem ez az alapprobléma, hanem az, hogy nem tud felszívódni, mert gyulladás van a szervezeten belül. És ugye ezek az izomfájdalmak, ízületi fájdalmak, ezek mindig ennek a következménye, a fáradtság, hogy tényleg harcol a szervezetünk, mint hogyha egy háború dúlna folyamatosan odabenn, ami nem biztos, hogy megjelenik még ilyen drasztikus betegségek formájában.
1: A múlt heti adásban a nutrigenomika volt a fókuszpontban, és más szakembertől is hallottam már, hogy a genetikai meghatározottságról most jóval kisebb százalékban gondolkodnak. Tehát a korábbi 50-80 százalék helyett most már csak 20-30 százalék az, amelyet felelőssé tesznek, a maradék kétharmad pedig az életmód, a stressz, az érzelmi állapot. Ezek szerint akkor az autoimmun betegségeknél is jóval kisebb a genetikai meghatározottság, ha én jól gondolom.
2: Én még azt gondolnám, hogy még ennél a 20-30 százaléknál is alacsonyabb. Viszont ugye, amit mondtam, hogy lehet, hogy egy krónikus, vagy egy ilyen perszisztens vírusfertőzés már magzati korban bekerül a szervezetbe. Tehát előfordul az, hogy generációkra visszamenőleg ott van egy vírus, ami belobbanthatja akár generációkra visszamenőleg ezeket a betegségeket. Ugyanígy az ételintoleranciák is mutathatnak ilyen családi halmozódást. Az életmód általában ugye családon belül ugyanaz lesz, tehát ez is. Illetve én nagyon hiszek abban is, hogy a lelki oldal nagyon lényeges. Ugye autoimmun betegségekben általában az önmarcangolás, a bűntudat az, ami a legelsőként így előjön. És nagyon sokszor azt látjuk, hogy ezek akár generációs traumák is lehetnek, és hogyha például van egy olyan családunk, ahol ez az önmarcangolás jellemző, és mellette ott van egy perzisztens vírusfertőzés, és mellette ott van esetleg egy ételintolerancia, akkor ez már mutathat egy családi halmozódást arra vonatkozóan, hogy megjelenik egy-egy autoimmun betegség. Az is jellemző, hogy ha van egy autoimmun betegség, nem biztos, hogy ugyanaz, de valamilyen más autoimmun betegség megjelenhet. Lehet, hogy ott más a lelki állapot, vagy más ételintoleranciák jelennek meg, de hogy ezek a halmozódások megjelennek, az biztos, de ha visszafejtegetjük, akkor valóban látjuk ott ezeket a vírusokat, az ételérzékenységeket, a lelki állapotot, a környezeti faktorokat. vagy akár vitaminásványanyag hiányokat is. Tehát én nagyon hiszek abban, hogy ez egy sokkal nagyobb százalék, mint az, hogy konkrétan milyen genetikai anyaggal születik valaki. Ami még nagyon érdekes, hogy a vércsoportrendszer, ami ugye meghatározott genetikailag, az sok esetben meghatározza a hajlamunkat bizonyos autoimmunbetegségekre, és hát hogyha megnézzük, ugye a bélflóráról is sokat beszélünk, hogy a bélben lévő jótékony baktériumok és a vércsoportunk hogyan alakul, és ezek akár az Epstein-Barr vírussal, vagy akár más vírusokkal hogyan kapcsolódnak, akkor tulajdonképpen még azt is láthatjuk, hogy maga a vércsoport is meghatározó lehet bizonyos betegségekre, hogy hajlamosabbak vagyunk, vagy kevésbé vagyunk hajlamosak mondjuk egy autoimmunbetegségre.
1: Innen folytatódik Azonnal egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, az autoimmun betegségek című kötet szerzője.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Dr. Csomai Zita orvos-természetgyógyásszal. A témánk továbbra is az autoimmun betegségek. Nagyon érdekes most, hogy a vércsoportot említette, ugye a 90-es években jelent meg egy olasz orvos-természetgyógyásznak az a könyve, amely végül is megalapozta a vércsoport diétát, és azóta azt gondolom, hogy az egyik legmegosztóbb téma orvosi körökben. A Harvard Egyetem végzett sztádikat azzal kapcsolatban, hogy van-e tudományos alapja, vagy nincs. Végül is arra jutottak, hogy tudományosan egyelőre nem megalapozott, de a gyakorlatban mégis működik. Nagyon izgalmas egyébként, hogy hogyan változtatja meg a vércsoportról való felfogás, akár az étkezést, akár tulajdonképpen mindent, amit a mindennapi életben csinálhatunk.
2: Igen, hogyha belegondolunk az AB0 vércsoportrendszerben, amikor orvosilag meghatározzák ugye valakinek a vércsoportját, akkor az ellenanyag ott van a szervezetben azok ellen, amivel nem rendelkezünk. Tehát például egy A vércsoportú embernek a vérében, a szérumában ott van a B vércsoport elleni ellenanyag, vagy egy nullás vércsoportú ember esetében az A és a B ellen is ott van az ellenanyag. De ugye ellenanyagot akkor termelünk, hogyha már találkozunk úgymond azzal az idegennel, és hogyan történik ez a találkozás egy vércsoport esetében, hogyha kisgyerekként nem kaptunk vérátömlesztést, és erre az a magyarázat, hogy a bélben lévő baktériumok komplettálják ezt az AB0 vércsoport rendszer, tehát tulajdonképpen a mikrobiomnak van köze ahhoz, hogy ez az AB0 vércsoport rendszerünk úgymond komplettálódik, és teljes egészében ugye kialakul, míg az RH, ugye ami még általában ott a betűk mögött szokott lenni, hogy például valakinek nulla RH pozitív a vércsoportja, az RH az nem komplettálódik, csak akkor, hogyha valaki például tévesen kap egy, vagy akár szülés kapcsán, hogyha egy RH negatív anyának születik egy RH pozitív kisbabája, akkor ott találkozhat ezzel az antigénnel, de maga az AB0 az már a bélbaktériumok által kiteljesedik, komplettálódik. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy mindenképpen van ennek szerepe a betegségek kialakulásában, hiszen ezek a bélbaktériumok is tudják ezeket a reakciókat így beindítani, és már tényleg újszülött kortól. Ugye az újszülötteknél jellemző ez az anyatejek címának nevezett állapot, amikor ilyen különböző bőrkiütések jelennek meg a kisbabákon, azt immunológiailag ehhez kötjük, hogy komplettálódik maga a vércsoportrendszer, amikor már annyi baktérium van a bélrendszerben, ami tulajdonképpen be tudja indítani ezt a folyamatot.
1: Most a kisbaba szó hangzott el, és persze akaratlanul eszembe is jut maga a várandóság állapotának az elérése. És azért fogalmazok így, hogy az elérése, mert a statisztikák azt mutatják, hogy a nehezített teherbeesés a magyar pároknál is egyre magasabb és magasabb arányú. Tudom, hogy vékony jég a mentőség kérdése, de összefüggésbe hozhatjuk-e bizonyos autoimmun állapotokkal?
2: Igen, és megint, hogyha visszamegyünk ezekhez a perzisztens vírusfertőzésekhez. Nagyon részletesen ki kell kérdezni ugye a párokat. Azokban az esetekben, amikor megtörténik a megtermékenyülés, és esetleg el is indul, de a 8.-10. héten felszívódik, és eltűnik a szívhang, vagy egyszerűen megszűnik az az elindult terhesség, akkor mindenképpen érdemes immunológiai vizsgálatokat végezni. Itt az úgynevezett NK aktivitás, ez a natural killer, vagy természetes ülőaktivitás, ami ezekben az esetekben emelkedett szokott lenni. Ezek a természetes ülősejtek, azok, amik akár a daganatos sejteket is, vagy bizonyos vírusfertőzésekben a vírusokat is támadják, és ilyenkor, hogyha meddőség esetében azt látjuk, hogy ez az NK aktivitás emelkedett, akkor is érdemes ezeket a perzisztens vírusokat megnézni. Egyébként az Epstein-Barr vírusnak van konkrét igazolt NK aktivitás növelő hatása. Tehát, hogy látjuk azt, hogy az Epstein-Barr vírus növeli ezt a természetes ülő aktivitást, ami szerepet játszhat abban, hogy az immunrendszer, a magzat vagy a fejlődő kis embrió ellen fordul, és ez általában ezen a 8.-10. héten szokott bekövetkezni.
1: Bár arról beszéltünk az előző percekben, hogy bizonyos lelki alkat vagy megküzdési stratégia több generáción keresztül is aktiválhatja az autoimmun betegség megjelenését egy lemenőnél például. Megfordíthatjuk-e, mondhatjuk-e azt, hogy a személyiségre van esetleg torzító hatással egy-egy autoimmun betegség?
2: Én ebben egészen biztos vagyok, és abban is, hogy ezek a perzisztens vírusfertőzések hatással vannak a viselkedésünkre, a személyiségünkre, és ezt is láttam sok esetben, hogyha kikezelünk valakiből egy ilyen perzisztens vírust, akkor megváltozik a viselkedése. Egyébként az állatvilágban ez nagyon jellemző, ugye gondoljunk a rókára. A róka alapvetően fél az embertől, és csak akkor megy az ember közelébe, hogyha kicsinyei vannak, és nincs a környezetében meg elegendő étel a kicsinyeinek, és bemegy a tyúkolba. Hogyha veszett lesz a róka, akkor viszont barátságossá válik, és közel megy az emberhez, folyik a nyála. Ugye ezt mindenki tudja, de nem rakjuk így össze, hogy a veszettség vírusa megváltoztatja a rókának a viselkedését. Vagy ugyanígy a toxoplazma, ami a macska karmolási betegség, ott például az egér, mint egy közti gazda, hogyha megfertőződik a toxoplazmával, akkor felbátorodik, és nem fog félni a macskától, így könnyebb préda lesz a macskának. Vagy például történt ilyen kutatás, a Yellowstone Parknak a farkasait vizsgálták, hogy az alfa hímek, azok toxoplazmával fertőzöttek, azok a nagyon bátrak. És ugyanígy nekem meggyőződésem, hogy ezek a perzisztens vírusok meghatározzák az embernek a viselkedését, és tényleg nagyon sok esetben lehet ezeket a mintázatokat látni, és ugyanígy bizonyos akár autoimmun vagy más betegségekben szerepet játszhatnak. Tehát amikor azt nézzük, hogy egy-egy személyiség típus milyen betegségekre hajlamos, akkor megnézhetjük azt is, hogy melyik kórokozók hajlamosítanak erre a személyiség típusra, és akkor tényleg ilyen nagyon szép párhuzamokat láthatunk.
1: Azonnal folytatódik egészségmegőrző műsorunk dr. Csomai Zita orvos természetgyógyásszal, az autoimmun betegségek című kötet szerzőjével. Várjuk vissza önöket!
0: Jazzy! Együtt vagyunk!

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász, az Autoimmun betegségek című kötet szerzője. Sajnos nagyon kevés időnk maradt, de azt gondolom, hogy a legtöbb hallgató arra is kíváncsi, hogy jó, akkor hogyan induljon el. Mielőtt elveszne az egészségügyi ellátórendszerben, és egyik szakrendelésről megy a másikra, és nincs megoldás akár évekig. Melyek azok a diagnosztikai lehetőségek, amelyeket első körben, bár minden egyén más mikrobiom és más élettörténet, de amiket első körben ön szokott javasolni?
2: Én azt gondolom, hogy mindig nagyon fontos, hogy a nyugati és az alternatív gyógymódokat ötvözzük, tehát nagyon lényeges, hogy legyen nyugati kivizsgálás, a diagnózisa a betegnek, adott esetben szükség lehet nyugati kezelésekre. Én mindig szoktam kérni ezeket a víruspaneleket, amiben az IgG, illetve az IgM ellenanyagokat meg tudjuk nézni. Ezeket egyébként házi orvos is ki tudja írni. Elég gyakran látom most már, hogy kórházakban, immunológia osztályokon is nézik a betegeknél ezeket a víruspaneleket, illetve az ételintolerancia, ami egy nagyon megosztó terület. A nyugati orvoslás nem ismeri el ennek a létjogosultságát, viszont én azt gondolom, hogy autoimmun betegek esetében pont ezek az IgG típusú ellenanyagok nagyon jelentősek, és ezeknél a betegeknél mindig van egy bélrendszeri károsodás, ami hajlamosíthat arra, hogy ezeknél az ételellenanyagoknál ugye bekerül az immunrendszer látókörébe nagyon sok olyan antigén, ami aztán belobbanthatja ezeket a folyamatokat, és ez azért fontos, mert nem ismerjük az összes keresztreakciót, a könyvemben is elég sokat leírtam, de ennek még nagyon kicsi a szakirodalma, és az, hogy egy beteg ő maga személyesen mire érzékeny, az ő immunrendszere mire kezd el ellenanyagot termelni, azt csak ezekből a vizsgálatokból tudjuk megnézni. Ezek az IgG típusú vizsgálatok, ami nem egyenlő egy allergia vizsgálattal, mert az allergiánál ugye az IgE-t nézzük, de itt egy teljesen más immunválaszt vizsgálunk, és ezért fontos szerintem ez az IgG típusú vizsgálat, és ha ez a kettő megvan, a víruspanel, illetve az ételintolerancia vizsgálat, akkor ennek mentén el lehet indulni gyulladáscsökkentőkkel, vírusgátlókkal. Én mindig itt a természetes szerekre gondolok, a megfelelő étrenddel, ugye itt arra is figyelni kell, hogyha kiveszünk a beteg étrendjéből bizonyos dolgokat, akkor ezt mivel tudjuk helyettesíteni, ne legyenek vitaminásványi anyaghiányok, akkor ezt hogyan tudjuk pótolni, tehát ez azért egy nagyon komplex megközelítés.
1: Ha most a népi gyógyászatra kapcsolódom rá, ott például a diófalevél egy olyan tea, amit szerintem évszázadokon keresztül használtak, meg használnak most is gyulladás csökkentésre, vannak még ilyen teák. Kijelenthetjük-e azt, hogyha valakinek megvan a diagnózisa, látszik, hogy milyen a vírusfertőzés, milyen az ételintoleranciája, akkor esetleg belefér mondjuk egy jól összeválogatott teakúra egy ilyen típusú gyógyulási útban.
2: Én nagyon szeretem a gyógynövényeket alkalmazni. A dió levél az most megint csak egy nagyon megosztó terület lett a fitoterápiában. Egyébként ki is vették az alkalmazható teák közül a juglon tartalma miatt, ami egy májkárosító anyag. Ugye a népgyógyászatban 100-200 akárhány száz évvel ezelőtt ez egy bevált tea volt, de én azt gondolom, hogy ma olyan mértékben károsodik az emberek szervezete különböző környezeti, illetve ételekből, kozmetikai termékekből bekerülő toxinokkal, olyan terhelt az embereknek a mája, hogy erre már a diólevélben lévő juglon az problémát okozhat. Egyébként pont ehhez kell szerintem egy olyan szakember, fitoterapeuta, aki meg tudja az időtartamokat is mondani, hogy ennek a páciensnek ilyen állapotban adhatunk például egy diólevélteát, vagy nem adhatunk, vagy először egy májtisztítás, egy étrendi változtatás, és következő körben adjuk akár a diólevélteát, de van számtalan olyan gyógynövény, amit gyulladáscsökkentésre, vagy tényleg akár a vírusok ellen is tudunk alkalmazni, de itt mindig nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy a beteg milyen állapotban van, milyen egyéb gyógyszereket szed, ugye lényeges, hogy ismerjük ezeket az interakciókat, hogy egy bizonyos gyógyszer mellett alkalmazhatunk-e valamit, vagy sem. Ugye itt az autoimmun betegeknél nagyon sokszor alkalmaznak immunszupresszáns kezeléseket, ami azt jelenti, hogy az immunrendszernek a működését lecsökkentjük. Erre én nem adhatok immunerősítő gyógynövényeket, vagy olyan terápiákat, ami az immunrendszerét erősíti, mert akkor kiütöm azt a kezelést, amit ő egyébként kap.
1: Lehet-e differenciálni nemek, korcsoportok, generációk kapcsán, ami az autoimmun betegséget illeti? Kérdezem ezt úgy is, hogy ugye végül is beszéltünk vele született, meg adaptív típusú elváltozásról, és ez lehet, hogy már önmagában véve megosztja a lakosságot.
2: Autoimmun betegségek jóval nagyobb százalékban fordulnak elő nők körében, és jellemzően a fiatal, illetve a középkorosztály. Férfiaknál viszonylag ritkák az autoimmun betegségek, bár azt kell, hogy mondjam, hogy most azért a világjárvány az elmúlt években megváltoztatta ezeket az arányokat is, de alapvetően nők azok, akik leginkább érintettek, és a fiatal középkorosztály az autoimmun betegségek tekintetében.
1: Ha személyes véleményét kérdezem, vajon mi lehet ennek az oka?
2: A nőknél én azt gondolom, hogy más az immunrendszernek a működése, ugye itt a gyermekvállalás szempontjából a lelki állapot, a nők azért egy picit más lelki állapottal bírnak, szerintem sokszor tényleg ez az önmarcangolás jellemzőbb a nőkre, az, hogy befelé fordulnak, nem adják ki magukból a különböző dolgokat, de talán leginkább itt a várandósággal kapcsolatos immunválaszok.
1: Mindezekről és sok más érdekességről is olvashatunk tehát az autoimmun betegségek című nemrég megjelent könyvben, amelynek szerzője a dr. Jazzy vendége, dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász. Nagyon köszönöm, hogy összekapcsolódhattunk.
2: Én is köszönöm szépen.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
2: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Dunapartján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: A szisztematikus politikai munka eredményének nevezte a Tisza párt győzelmét a külügyminiszter. Leállt a vonatközlekedés Szerbiában, nyárias idő várható. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Szisztematikus politikai munka eredménye volt a Tisza választási győzelme. Erről a magyar külügyminiszter beszélt a prágai biztonságpolitikai konferencián. Orbán Anita hangsúlyozta, a választások azt is egyértelművé tették, hogy a magyarok stabilitást akarnak a régiónkban és békét Ukrajnában. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta az Zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: Budapesten balesetnél helyszínelnek a Margit körúton, a Margit híd felé a Széna tér után a belső sávban. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap reggel 8 óráig lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát a Paulai Ede utca és a Király utca között burkolatjavítás miatt. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos a Lehel utca Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között nem közlekedik karbantartás miatt. A Göncz Árpád város központ és Zugló vasútállomás között pótlóbusszal utazhatnak. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hévről, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a Deák Ferenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szép Csilla, BKK Info.
5: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon 17 óra után. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Kenny Brook egyik dalát, a Rising to the Top-ot hozom nem soká. 1953-ban született amerikai énekes, aki 4 testvérével kezdte pályafutását az 1970-es években. Gitáros és basszusgitáros, de dolgozott a Dark Horse kiadónál season zenészként, miközben az önálló szóló karrierje is beindult. Sajajtól jöjjön, na maybe it's you. Egy szaúd-arábiai származású, de Londonban alkotó énekes dalszerző, zenei producer, aki a klasszikus soul R&B blues stílusokat ötvözi modern zenei elemekkel.

0: Jazzy Lexikon.
1: A töltő tollas szakma az 1920-as években született és igen rövid életűnek bizonyult. A magyar töltőtollas kisiparosok többnyire Magyarországból hozták a szebbnél szebb, gyöngyházas, mintás műanyag rudakat és a legfinomabb amerikai tollhegyeket. Kis műhelyükben a tolltesteket menetelték, részgyűrűvel, csíptetővel látták el, majd pedig az elkészült tollat eladták. Az 50-es évekig a töltőtól nagybecsben tartott személyes holminak számított. Tulajdonosaik akár évtizedekig is használtak egy-egy darabot. Egy ideig még a golyóstollak is hasonló becsben voltak, de a 60-as évek végére elterjedtek az olcsó, eldobható darabok, és ezzel a tollas ipar kihalásra ítéltetett. Budapest utolsó töltőtól készítő manufaktúrája a Kiskörúton állt a Baba Klinika mellett. A tulajdonos Marosán József egy jócskán 80-on túl járó öregúr volt.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexicon. Brother Strattól hozom a Metropolist hamarosan. Steve Jones producer és szaxofonos alapította 2012-ben a csapatot. Elton Johntól Madonnáig a világ legrangosabb zenészei mellett léptek fel más színpadon. És Chantal Chamberlaintől a Love Me or Leave Me-vel kezdünk. Kanadai jazz énekesnő és dalszerző, aki több évtizede énekel a nemzetközi jazz színtéren.

0: Kézi lexikon.
1: Ady Endre első igazi otthona a budapesti Verespálné utca 4 szám alatt álló épület első emeletén volt. Az itt található lakást felesége Bonca Berta, azaz Csinszka örökölte. A lakást Ady rövid ideig élvezhette, ugyanis 1919. január elején az egészségügyi állapota tovább romlott. Az otthoni ápolás már nem bizonyult elegendőnek, így a Városligeti szanatóriumba szállították, ahol január 27-én hunyt el. Az egykori lakásberendezések összegyűjtését követően Ady Endre és Csinszka közös lakhelyét 1977-ben emlékmúzeummá alakították át, melyben a közös otthon képét igyekeztek visszaadni. A ház kapujában látható Varga Imre szobrászművész a költőről készített domborműve, valamint egy emléktábla is.
0: Jazzy Lexikon.

Ők a jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexicon, Club de Beluga és Lena Ribu közöse, a Quiet Moment jön nem soká. A Club de Beluga 2007-ben alakult csapat, a Lounge, New Jazz, Brazil Beat, Swing és Soul világában kalandozva. Freak Power-től is hozok egy deltát, Waiting for the Story to End-et. Fatboy Slim, Ashley Slater és Jesse Graham által alapított angol zenekar, amelynek műfajai közt az acid jazz, a funk és soul is megtalálható. És D-Fest-től a Something Special-lel kezdünk. A Downtempo, New Jazz együttes modern zenei irányzatokat soul, latin zene, trip-hop és drum and bass elemekkel ötvözi lounge-os hangkörnyezetben.

0: Jazzy Lexikon.
1: Pest Hidegkút ófalú részében áll az óriás hársfa. A tekintélyes termetű fakorát pontosan nem tudni, egyesek 500 évesnek becsülik, és azt mondják, Mátyás király idejében ültethették, amikor errefelé még kiterjedt erdőségek voltak, tele hársakkal, ahogy arra a nagy és a kis hárshegy neve is utal. A hársfát 1980-ban helyi jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánították. A telekhez tartozó közel 300 éves ház is védelem alatt áll. Mária Terézia idejében vámház volt. Itt haladt el ugyanis az Óbudára vezető út.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Rengeteg titkos éke van Budapestnek, ilyen a Terézvárosban a 76-os troli megállójával szemben álló Lindebaum házak is, amik a homlokzaton túl azért is érdekesek, mert a város első szecessziós épületei. A Spiegel Frigyes és Weinreb Fülöp által tervezett Izabella utcai épületek színekben és formakincsekben gazdag homlokzata pár évvel megelőzte korát. Az aranyozott hölgy alakok, madarak, napkorongok és színes virágok merészen bontották meg az egységes városképet. A Lindebaum házakat nem fogadta kitörő örömmel sem a historizmushoz szokott nagy közönség, sem a szakma, a szecesszió berobbanása előtti időben túl díszítettsége miatt sokan bírálták. A II. Világháborúban mindkét épület súlyosan megsérült, ám az egyiket pár éve szépen felújították.
0: Jazzy Lexikon.
2: Boom, boom, it's the freak of the week from side to side, come on. A boom, boom, it's the freak of the week just singing a sassy song. A boom.

A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Négy nap.

0: vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Hihetetlen, de a Mesélő Budapest már 5 éves. Számunkra az a legnagyobb ajándék, hogy ezt a hallgatókkal együtt ünnepelhetjük. Találkozunk ismét május 29-én pénteken egy különleges ingyenes zenélő Budapest sétán. 16 és 18 óra között együtt felfedezhetjük a várost, a Pesti Vigadó, az Operaház és az Operett Színház útvonalon zenével, történetekkel. A záró akkord a Zeneakadémia előtt csendül fel egy exkluzív meglepetés formájában az egyetem együttműködésével. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Mesélő Budapest @jazzy.hu címen lehet május 25-én 16 óráig.
2: A Mesélő Budapest születésnapi séta támogatója a Tour Guide System. Az ideális választás idegenvezetéshez, tárlatvezetéshez vagy oktatáshoz. Az élmény ott kezdődik, ahol a Tour Guide megszólal. A séta megédesítője a Szamos. Prémium édességek gondosan válogatott alapanyagokból.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
4: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzről. Leállt a vonat közlekedés Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a Bicskei Gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
3: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Budapesten balesetnél helyszínelnek az első kerületben, a Mészáros utcában, a Krisztina körútnál. Mindkét irányban fennakadásra kell készülni. A hosszú hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Holnap reggel 8 óráig lezárták a 6. kerületben a Székely Mihály utcát, a Paulai Ede utca és a Király utca között, mert burkolatot javítanak. Vasárnap és hétfőn üzemkezdettől reggel 8:30-ig. Az egyes villamos nem közlekedik a Lehel utca, Róbert Károly körút és Zugló vasútállomás között karbantartás miatt. Zugló vasútállomás és a Göncárpád város központ között pótlóbusszal utazhatnak. Észak-Buda térségéből Zugló felé a H5-ös hévről, valamint a 17-es, a 19-es és a 41-es villamosról átszállva az M2-es metró igénybevételét ajánljuk. Újpest felől Kelet-Pest felé tartóknak érdemes az M3-as metróval a DeFerenc térig utazni, és ott az M2-es metróra átszállni. Ma este fél 8-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Lezárták a Hősök terén az Állatkerti körút és a Dózsa-György út közötti szakaszt a rendezvény előkészületei miatt. Az Állatkerti körútat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Szép Csilla, BKK Info.
3: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon 18 óra után. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Más Sankótól hozok egy Delta Forget Me Not-ot. Gánában született, Franciaországban élő, és az Egyesült Királyságban nevelkedett szól és jazz énekes dalszerző. Zenéjében a klasszikus 60-as, 70-es évekbeli Motown korszak melegsége keveredik a modern acid jazz és hip-hop ritmusokkal. Bruno Mars-tól hozok előtte egy dalt, azonban az I Just Might-ot. Peter Jean Hernandez, többszörös Grammy-díjas, amerikai énekes dalszerző és producer, aki 1985-ben Hawaii fővárosában született, és zenész családban nőtt fel.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Rákóczi út 12-es szám alatt található régi ház helyére 6 emeletes, acélszerkezetes épület került. Az épület alsó részében a Gutmann fivérek nyitották meg munkaruházati kereskedésüket, valamint Fischer, Simon, Sejem és Csipke áruháza is itt működött. A Gutmann áruház volt az első mai értelembe vett áruház, ahol egybefüggő nagy térben árusították egyazon márka termékeit. 1948-ban államosították, és állami áruházként működött tovább. 1949-ben pedig megkapta a versenyáruház nevet, ekkor már a felső térrel egybenyitva üzemelt. A versenyáruház kirakatai legendásak voltak. Az ünnepi szezonban mozgó kirakat kápráztatta el a gyerekeket és a felnőtteket.
0: Jazzy Lexikon.

önök a jazzit hallgatják. Együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexicon. Jarrett-től hozok egy dalt, a Piccadilly Circus-t. Elismert amerikai smooth jazz szaxofonista, aki Washingtonban nevelkedett, és David Sanborn hatására kezdett el játszani hangszerén. Karrierje során olyan műfajokat ötvözött, mint a jazz, az R&B, a funk. Rendszeresen turnézott a neves gitárossal, Peter White-tal is. És Isaac Fitzgerald-től kezdünk a Blind Faith-tel. A szólénekesnő dalszerző, zongorista, zenéjére a soul, gospel és blues stílusok egyedi ötvözete jellemző.

0: Jazzy Lexikon.
1: 1956. november 4-én a Ferihegyi repülőtér szovjet katonai ellenőrzés alá került. A légiforgalom csaknem 3 hónapig szünetelt. A következő években elindult a repülőtér fejlesztése. Kibővítették a forgalmi épületet, meghosszabbították a kifutópályát, üzembe helyeztek egy radart és fénytechnikát telepítettek. Ezzel Ferihegy bármilyen külföldi gép biztonságos fogadására és indítására is képes volt. Előtérbe kerültek utaskényelmi szempontok is. 1959-re elkészült a 28 szobás, 58 férőhelyes tranzitszálló.
0: Jazzy Lexikon.
2: Deluxe. The Deluxe Band.
3: Good morning.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban Ray Charles és Count Basie közöse, az I Can't Stop Loving You nem soká. Ray Charles afroamerikai zongorista énekes volt, aki jellemzően az amerikai zenei stílusok mindegyikében maradandót alkotott. 2004-ben készült az életéről film Jamie Foxx főszereplésével, Ray címmel. Gregory Porter és Jimmy Callum közöse is jön még, I Don't Let Me Be Misunderstood. 1971-ben született a Grammy-díjas amerikai jazz énekes, akinek már az első albuma egyből Grammy jelölést kapott. És Philip Bailey, valamint Phil Collins közöse jöjjön most kezdésnek az Easy Lover. Phil Collins többszörös Grammy-díjas, Oscar és Golden Globe-díjas, angol dobos, énekes, dalszerző és színész, aki a Genesis dobosa volt, majd a 80-as években sikeres szóló karrierbe kezdett. A felvétellel kívánok Önöknek további nagyon kellemes napot. Az elmúlt órákban a Jazzy Lexikont és Repkényi Dórát hallották, viszont hallásra.

0: Kézzi lexikon.
1: A Napraforgó utcai minta lakótelepet 1931-ben adták át. A kis Pasaréti utcában 22 Bauhaus stílusú épület kapott helyet összesen alig egy hektáron. Egyház kivételével mindegyik ház egyemeletes, tervezői a két világháború közötti magyar építészet legkiválóbb alkotói voltak. Az új lakótelep nem csak az új építészeti elveket mutatta be, hanem a kor technikai, szerkezeti és gépészeti újításait is, többek között a vasbeton szerkezeti lehetőségeit. Az utca elnevezésének eredetére 1932-ből a következő magyarázatot kapjuk. Az utca Napraforgóról kapta a nevét, és a név ezúttal szimbolikus. A modern házak hatalmas ablakai a nap éltető sugarait várják, bárhonnan jöjjön is az, úgy vannak építve, hogy befogadhassák. Napfény és levegő, egyszerűség és tisztaság, praktikum és mindezekből folyó egészség kell a mai embernek. A környéken számos újszerű villaépület nőtt ki a földből, a Napraforgó utcai telep elkészülte után. A városrész központjának számító Pasaréti téren pedig kifejezetten újszerű és formabontó templomot, valamint buszvégállomást emeltek. Az itt található épület együttes a két világháború közötti magyar építészet remeke. Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Számos jó dolog létezik, amit szeretünk a nyárban. Ilyen például, hogy a Get Funky Party kiköltözik a Kopaszigátra, a Le Bistróba. Így a Duna partján zöldövezetben élvezhetjük a legjobb fekete zenéket és a legfinomabb hűsítő italokat. Június 5-én nyári Get Funky Party a Le Bistróban az önök kedvenc DJ párosával, Suri Imrével és Jazz Kovács Lászlóval. Jegyek elővételben a kultix.hu oldalon. Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzekről. Nyílt gyermeknapot tartanak jövő héten a tűzoltó laktanyák. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD
3: Nagyon-nagyon kellemes jó estét kívánunk, ez itt a Jazz és benne a Funky Feeling. Bárány Annával, Suri Imrével, és persze a legjobb funky muzsikákkal.
4: Természetesen nagyon kellemes nyári napunk van. Ez a Funky Feeling a legjobb Suri mixekkel, 8 mix.
3: olyan zenékkel, az elsőként Rick James és a Superfreak, aztán The Collective-től a Promised Land, Dan Hartman-től az Instant Replay, illetve a Gary's Gang-től a Let Love Dance Tonight.
4: Vadonatúj suri mixek, Rick James Superfreak 81-es kislemez. Azért próbálom csak itt az elejét darálni, mert hogy nagyon érdekes az a kis kimutatás, amit kigyűjtöttem. Na, tehát Rick James amerikai énekes, készített 81-es kislemez. A Freak egyébként egy slang, a szexuálisan kalandvágyókra használják, és hogy mennyit változott a dal megítélése az évek során, arra tökéletes bizonyíték a Rolling Stone magazin listája. 2004-ben még csak a 477. volt, minden idők 500 legjobb dala között, aztán 2021-ben pedig már a 153. lett.
3: Akkor még egyszer a két szám, 477 és 153.
4: Így van.
3: És hogy miért?
4: Azt nem tudom.
3: Dehogy nem.
4: Na miért?
3: Hát mert a dal hangmintáját folyamatosan újból és újból felhasználják, így MC Hammer 1990-ben, ugye ebből lett a Can't Touch This. Aztán jött 2020-ban a Black Eyed Peas, illetve Nicki Minaj 2022-ben.
4: Na jó, ami nekem egy nagyon érdekes volt, hogy ezt a bizonyos 2021-es Rolling Stone magazin 500-as listát hát nagyon-nagyon érdekes emberek töltik meg.
3: Hogy melyik a 10 legfontosabb?
4: Hogy melyik a legfontosabb dal?
3: Na. Hát ez, tudod, minden ilyen lista nagyon szubjektív, tehát hogy szerintem is ez borzasztóan szubjektív. Én például messze nem ezt a 10 dalt választottam, de én nem is vagyok Rolling Stones magazin. Nem is vagyok
4: meg
3: Rolling Stones
4: magazin. Meg is nézted, hogy kik ezek? Hát a 10. tényleg csak földarálom. 10. az Outkast, 9. a Fleetwood Mac-től a Dreams, 8. Missy Elliott, 7. a Beatles, aztán 6. Marvin Gaye.
3: So what's going on?
4: Igen, aztán az 5. a Nirvana-tól a Smells Like Teen Spirit, 4. Bob Dylan.
3: Like a Rolling Stone.
4: 3. Sam Cooke.
3: És a Change is Gonna Come.
4: 2. a Public Enemy.
3: És az első?
4: Aretha Franklin, Respect.
3: Igen.
4: Jó, Otis Redding írta egyébként.
3: Az van, hogy azért van ez így, mert ez mindenkinek fontos a szövege.
4: Igen?
3: Tehát igen. Tehát azért választották ők ezeket a dalokat, mert mindenkinek, minden szövegének van valami mondani valója. Ugyanakkor számukra nem biztos, hogy ezek

0: Itt a Jazzin már is folytatódik a Fangi Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixemben elsőként Rick James-re szólt a Super Freak, aztán a Collective-tól a Promised Land, Dan Hartman-tól az Instant Replay, illetve Gary's Gang-tól a Let Love Dance Tonight. Következő mixemben Anita Howard-dal kezdjük, és ez a Freak Like Me. Aztán Steve Wonder-tól az I Wish, illetve az ATFC-tól a Bad Habit.
0: Steve Wonder, I Wish.
1: Igen, ez egy jó régi muzsikája a Stevie-nek, és szerintem talán az egyik első sikere volt.
0: 76 végén jelent meg a 18. lemezén. Tehát,
1: hogy... Hát nem, de amikor valakinek van közel 50 lemeze, akkor azt még mondhatom, hogy ez még a kezdeti.
0: Bődületes volt a dalt, egyébként Wonder írta, és a dal középpontjában az ő gyerekkora áll, az 50-es évektől a 60-as évek elejéig, hogy bárcsak visszatérhetne és újraélhetné azt. A kislemez egyébként annak idején a Billboard 100-as listán és a Soul kislemezek top listáján is az első volt, és a 19. Grammy díjátadón el is nyerte a legjobb R&B énekes előadás díját.
1: És az a baj, hogy ide kapcsolódik, hogy egy interjúban elmondta, hogy szerinte őt kihasználták, illetve kihasználták azt, hogy ő nem lát.
0: Wow.
1: A volt ügyvédje, Jonathan Vigotta szemtől átvágta, és aláíratott fel egy olyan szerződést, amelynek nem minden pontjáról tájékoztatta megfelelően a világsztárt. Az ügyvéd halálakor derült ugyanis ki, hogy a hivatalos irat szerint Wonder köteles 100%-ot fizetni az ügyvédet gyászoló rokonoknak is, pedig az énekes úgy tudta, hogy ez csak addig jár az ügyvédjének, amíg őt képviseltem. Wonder ugyanis 21 éves korában már akkor is az őt képviselő ügyvédeknek szerződésben ajánlotta fel a dalai bevételének 6%-át, ám arról nem volt szó, hogy ez majd tovább folytatódik a rokonok felé is.
0: De ez milyen durva azért, hogy egy nem látó embert így és az ügyvédje, akibe bízik.
1: Igen. Hát ez elég csúnya.
0: Jó, ilyen világ, tessék, ezért kell minket hallgatni.
1: Anita Howard, Freak Like Me, Steve Wonder, I Wish, illetve ATFC és a Bad Habit.

0: Nagyon kellemes eset kívánunk továbbra is, ez itt még mindig a Jazzy és benne a Funky Feeling. Előző mixingben Adina Howard, Freak Like Me, See Wonder, I Wish, ATFC és a Bad Habits volt. Folytatásban elsőként a Count Basic és a Love and Light, aztán Jocelyn Brown-tól a Somebody Else's Guy, aztán a Basement Freaks-tól az All That Funk, illetve Conan the Selector-tól a The Game. Jocelyn Brown egy népszerű stúdióénekes volt, rengeteg producer és zenészel dolgozott együtt, aztán gondolt egy merészet és kilépett a reflektorfénybe, és elkészítette első önálló kislemezét, amilyen ő maga volt a dalszerző is. A Somebody Else's Guy című dal egyébként arról szól, hogy amikor megismert egy fiút, hát az épp valaki másnak volt a pasija, és hogy mi lett a történet vége? Hát az meg kell hallgatni a dalt, és ez a dal is mondjuk egy Get Funky kedvenc.
1: Így, úgyhogy neki sikerült kilépni a vokalista státuszból. Nagyon keveseknek sikerül ez egyébként.
0: Bizony.

0: Itt a Jazzin, ez a Funky Feeling Suli Imrével és Bárány Anikával.
1: Előző mixében Count Basic, Jocelyn Brown, a Basement Freaks, illetve Conan the Selector egy-egy felvételet hallgatottuk.
0: Conan the Selector?
1: Igen, Conan a barbár helyett jött a Conan the Selector.
0: Óriási.
1: Igen. Na, következő mixen Salt and Pepper, Push It. Aztán Earth, Wind and Fire, September. Tramps, Disco Inferno és Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, vagyis ez egy full disco kis egyveleg lesz itt nekünk.
0: Bármelyikről tudnék beszélni, de hát itt akkor köszöntsük sok szeretettel a Salt and Pepper Funky Feelingben debütáló dalát. Nem de volt még.
1: Nem volt. Én nem is
0: soha.
1: Jó, okay.
0: Mióta beszélünk a dalokról, azóta nem. Én keresgéltem, hogy mondtam-e már a Salt and Pepper Push It című daláról bármit. Hát még nem, úgyhogy welcome. 87 év végén adták ki, Bárány Ani akkor volt 7. osztályos, aztán ez csak majd középiskolában ismerte meg ezt a dalt, de erről tényleg csak ennyit. 88 elején az amerikai Billboard 100-as listán a 19. helyre keveredett, és akkor van még néhány érdekesség. A zenekar Nelson Mandela 70. születésnapi koncertjén is előadta a számot hatalmas sikerrel, ami csak azért vicces, mert hogy Nelson Mandela 70. születésnapjára nem biztos, hogy a Salt and Pepper
1: Push It című dalát
0: képzelném, hát, nem?
1: Igen.
0: Jó. Na, aztán még itt van az is, hogy Grammy-re is jelölték.
1: Illetve a VH1 televízió 100 legjobb hip-hop dala között a 9. helyre sorolta ezt a dalt, és egyébként tényleg egy fontos dal volt.
0: Jó, végül is 1,3 millió példányban kelt el világszerte, szerintem Iminek is van otthon belőle.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Nyárias idő várható. Jövő héten tárgyal a kormány a befagyasztott brüsszeli pénzekről. Nyílt gyermeknapot tartanak jövő héten a tűzoltó laktanyák. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A kormány jövő héten tárgyal Brüsszelben a befagyasztott uniós forrásokról. A külügyminiszter a legfontosabb feladatnak a helyreállítási és ellenálló képességi alapok mintegy 10 milliárd eurós forrásainak lehívását nevezte. Orbán Anita azt mondta, az előző kormányzat korrupciója miatt 2 milliárd euró már végleg elveszett. Novák Katalin kabinetfőnöke elismerte, hogy Balogh Zoltán volt, aki határozottan és nyomatékosan kérte a volt köztársasági elnöktől, hogy kapjon kegyelmet K. Endre, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgató helyettese. Sanda Tamás írásban válaszolt a 24.hu ezzel kapcsolatos kérdésére. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Méltánytalannak nevezte Volodymyr Zelenszkij a német kancellár Ukrajna társult Európai Uniós tagságáról szóló felvetését. Az ukrán elnök az EU-s vezetőknek küldött levelében azt írta, Európát védik az ukránok, ezért egyenlő jogok illetik meg Európában. Zelenszkij azt is mondta, az Ukrajna tagságát ellenző Orbán Viktor miniszterelnök távozása a hatalomból lehetőséget teremtett az érdemi előrelépésre a csatlakozási tárgyalásokon. Nem járnak a vonatok Szerbiában. Az állami vasúttársaság hajnalban közölte, hogy határozatlan időre leállította a forgalmat. Később azt nyilatkozták, hogy bombafenyegetés miatt. Egyetemisták ma este 6 órára kormányellenes nagygyűlést jelentettek be Belgrád központjába. A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a szerb fővárosban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Az északkeleti szél helyenként megerősödik. Északa 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Ha péntek este, akkor szóljanak a legjobb funky zenék. Funky Feeling most a Jazzin.
3: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD

0: Nagyon kellemes estét kívánunk, ez egy tovább is a Jazzy és benne a Funky Feeling Bárány Annával és Suri Imrével. Előző mixünkben elsőként George Michael-től szólt a Killer és a Papa Was a Rolling Stones-nak egy egyvelege, amire mindjárt rá is kért a Temptation-től a Papa Was a Rolling Stones című felvételt, annak is az Enosia féle remixét. Aztán jön a High Gloss-tól, vagy jött a High Gloss-tól az It's Up to You, illetve a végén Mervyn Gaye-től a Got to Give It Up. Na, szerintem elég jó ütős kis egyveleg volt.
1: Nem véletlenül te csináltad, jó?
0: Na, így. Következő mixünkben elsőként egy euro dance, disco, hip-hop, nem tudom, funky banda, az a nevük, hogy Two Black, ők is az egy slágeres zenekarok közé tartoznak, az ott a cím, hogy Waste of Love. Aztán jön majd Michael Jackson-tól a Blood on the Dance Floor, Prince-től a Musicology, illetve Randy MC-től a Walk This Way. Én azt gondolom, hogy ez egy jó, erős kis funky blokk lett.
1: Így. Na, a Musicology Prince 28. stúdióalbuma, amelyet 2004-ben a fél évig tartó Musicology Tour koncertjein adtak a részt vevőknek, vagyis csak akkor juthattunk hozzá ilyen lemezhez, ha elmentünk a koncertre, aztán persze később digitálisan is megjelent, és hát óriási értéket képvisel a Discogson, ez így van?
0: Ez így van, a Discogson kisebb vagyonokat kell fizetni egyébként.
1: Neked ezzel van ilyened?
0: Nekem nincs.
1: Nincs. Hát majd valamelyik születésnapodra összehozzuk a kedves hallgatókkal. Egyébként Prince az albummal 2 Grammy díjat is nyert, és a ma már sokszor emlegetett Rolling Stone magazin olvasói Prince-t választották a legjobb férfi előadónak és a legörömtelibb visszatérésnek.
0: Igen. A lemez egyébként tényleg Prince-től származik, és ő játszotta fel az összes éneksávot, illetve az összes hangszert, kivéve néhány kitűnő szólistát, mint például Candy Dulfer, Maceo Parker, valamint Shirai.
1: Óriási. No, szerintem hallgassuk meg.

0: Itt a Jazzin, ez a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Anikával, ahogy szoktuk ezt mondani, Annácskámmal. Na, az előző mixemben Two Back-től szólt a Waves of Love, aztán Michael Jackson-tól a Blood on the Dance Floor, Prince-től a Musicology, illetve Run DMC-től a Walk This Way, Bruno Borlone-féle remixben. Folytatás! The Icy Brothers, Fight the Power, aztán Ready for the World, Oh Sheila, The Real Thing, Can You Feel the Force, illetve Sir Soundbender és a Let's Go Disco.
0: Isley Brothers, Fight the Power, ez egy olyan dal, amit a csapat a The Heat is On című albumok első kislemezeként jelentetett meg. A dal a baromság szó használatáról nevezetes, amelyet a rádióadás során cenzúráztak, de hát itt a Jazzyben
1: kisipolták. De várj, ez mikor volt?
0: Na?
1: 50-es évek? 60-as
0: igen,
1: évek,
0: és persze. Akkor nem lehetett ilyet mondani?
1: Nem. Akkor még nem.
0: Én nem értem.
1: Akkor még nem.
0: Nem értem akkor még. Egyébként egy...
1: Én igen, de megerősíthetem, igen.
0: Amerikai családi csoportról van szó, eredetileg az Ohio-i Cincinnati-ből származik, és énekes trióként indultak az 50-es években, aztán több mint 6 évtizedes karriert tudhatnak
1: hát,
0: magukért.
1: Mondom,
0: 60 év.
1: Mondom neked, hogy ez nem ma volt.
0: Jó, na.
1: És 1922. szeptember 30-án az Ice Bells új albumot adott ki, Make Me Say It Again Girl címmel, amelyet Beyoncé, az Earth, Wind & Fire, illetve Snoop Dogg is közreműködik, tehát ekkora a respektjek az öreg embereknek.
0: De hallottad ezt az új lemezt? Ezt a...
1: Nem, még eddig nem jutott el hozzám, de most majd rákeresek.
0: Jó.

0: Itt a Jazzin folytatódik a Funky Feeling Suri Imrével és Bárány Annával.
1: Előző mixingben elsőként az Icy Blast-től szólt a Fight the Power, egy egész hangsúlyos muzsika. Aztán Ready for the World és az Oh Sheila. Aztán Real Thing-től a Can You Feel the Force, illetve Sir Sandbender-től a Let's Go Disco. Na, az utolsó mixingben nagyon összeszedtem magam, hogy igyekeztem a miatt összeállítani, ami ütős és azért megmarad az emberekben. Elsőként kezdünk Chaka Khan-nal és ez az Ain't Nobody. Aztán a Beat and Space Club-tól jön a Gotta Play Funk. Aztán a Daft Punk-tól a One More Time, illetve a Dr. Packer-től az Instant Groove.
0: Daft Punk One More Time, francia Daft Punk elektronikus zenei duó, kislemezként jelent meg a második albumukról, a Discovery-ről 2001-ben. A duó tagjai Thomas Bangalter és Guy Manuel de Honem Cristo. A zenekar úgy gondolta, hogy ez a dal majd jól összeköti a debütáló lemezüket, a Homework-öt, ami 97-es, a második lemezzel, a Discovery-vel, a dal már 98 elején elkészült, de a fiókban maradt egészen 2000. november 13-áig, amikor is megjelentették.
1: Igen, hát a kritikusok egyébként elsőként fanyalogva fogadták, főleg a vokális részeket, amire a Daft Punk úgy nyilatkozott, hogy ma már kevésbé törődünk azzal, hogy mit mondanak a kritikusok a zenénkről, mint korábban, nekünk tetszett a szám, csalódottak voltunk némileg a kritikák miatt, de ez csak zene, csak szórakozás, és amíg hiszünk benne, csak az számít.
0: Amen.
1: Na, jó éjszakát!
0: Jó éjt!

következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.

0: Blogatás vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Nyárias idő várható, ősszel érkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek. Közülük 7 még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
3: A hírek után újra Jazzy zene.

No touch, no word, just eyes and everything they say.

PSG és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szépkártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöldkártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek. Közülük 7 még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a Zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az asztaltáncoltatás művelését a gyermekek idegeinek károsodása miatt. Sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolában részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kő oroszlánja megmozdult.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Zuglóban található Magyarország első japán kertje, amely még a japán hercegi pár tetszését is elnyerte. A Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakgimnázium 1926-ban jött létre az ország első kertészeti szakképzőintézményeként. Alapítója Varga Márton tervezte meg és építette ki az iskola melletti japán kertet is, amely idehaza akkor még ismeretlen dolog volt. A kert immár 92 éves, és bár átesett kisebb nagyobb felújításon, még ma is az eredeti tervek és koncepció szerint tartják fenn, amit a hagyománytisztelő japánok nagyra értékelnek. A 30-as évek elején, amikor Japán nyitni kezdett a nyugati kultúra felé, a császár harmadik fiát, Takamatsu herceget és feleségét küldték el európai körútra. Hallották a magyar-japán kert hírét, és meg is tekintették 1931-ben. A kert és a vendéglátás annyira tetszett a hercegi párnak, hogy később a császári udvarból japán növényeket küldtek a kertészet számára, és még ma is található pár egyed, amely ezeknek az ajándékoknak a szaporításából származik.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A keleti pályaudvart 1881 és 1884 között a magyar királyi államvasutak építette eklektikus stílusban. Eredeti neve központi pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Rochlisz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Fekete Házi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegorikus szoborcsoport található. A főhomlok kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stephensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A főhomlokzat óra alatti részén, az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Fürdőmúzeum a Budapesti Történeti Múzeum egyik kiállító helye a Flórián téren a gyalogos aluljáróban. A kiállítás a római kori Aquincumhoz tartozott katonai tábor közfürdőjének maradványait mutatja be. Itt egykor a langyos vízű medence mellett kör alakú izzasztó is volt, és a déli részen alakították ki a melegvizes fürdő részt. A kiállításon jól kirajzolódnak az egyes épületrészek, termek, medencék alapvonalai. A fürdőhelyiségek maradványai mellett a korabeli vízvezetékek, csatornák és a padló alatti fűtés rendszere is jól kivehető. Egyes részei a szomszédos bérház alá is benyúlnak. Az Aquincumi légió tábor ismert épületeit, kutatásának történetét bemutató tablókat is ezen a fedett területen helyezték el.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budai Lövőház utcában található lőház épülete 1885-re készült el német reneszánsz stílusban. Pincéjében két szobát, két konyhát, kamrát, borospincét és raktárt alakítottak ki. A földszinten díszterem, pihenőszoba, játékterem, éttermek, öltözők, töltőterem és egy lövőcsarnok fogadta az akkor már budapesti polgári lövészegylet látogatóit, az arisztokratákat, politikusokat és a művészvilágot is. A budai arisztokrácia is ismert találkozóhelye lett. Gróf Andrássy Gyula péntekenként itt látta vendégül a liberális páholyát. A király látogatásokról feljegyezték, hogy egyik alkalommal Erzsébet királyné, azaz Sziszi nyitotta a táncot a bálteremben. Az 1920-as években megépült a fedett terasz, a 30-as években a kastély étterem és kávéház rangos szórakozóhelyé vált. 1932-ben a Rai Dezső tervei alapján kibővített Lövölde épület együttese ebben a formájában állt fenn egészen a II. Világháború végéig.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyárias idő várható, ősszel érkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek. Közülük 7 még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyárias idő várható, ősszel érkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek. Közülük 7 még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó öltözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

szép jó éjszakát kívánok mindenkinek, önök a Jazzy Nightot hallják itt Jazzin, benne Kajerik Andrea köszönti önöket. Hamarosan érkezik Szentpéteri Csilla a Hotel Monarchiával. 6 évesen kezdett zongorázni, majd tanult Finnországban, Olaszországban és Spanyolországban is. A zongora virtuóz egyébként majd szeptember 5-én egy nyárzáró koncertre hívja a rajongóit, na de ne szaladjunk ennyire előre, hisz itt a Jazzin most Csilla előtt még a Malek Andrea Bentől is szól egy dal, az Árva fiú. Az énekesnő 11-ben megjelent Retour albumára került fele dal, melyet eredetileg Cserháti Zsuzsavics sikerre.

Folytatódik a Jazzy Night. 12-ben kezdte meg működését a Soul Search formáció, melynek frontembere a dél-afrikai énekes Herbie Shaw. A csapat nevét egyébként a Soul Surfer film címe inspirálta, melyet a zenekar dobosa Shanta Daniel látott. Zenéjükben a pop-funky hip-hop stílusok keverednek, jön tőlük a Cheers. Elsőként a The Paid Holiday lemeze szól a Funky Me, a 94-ben alakult blues jazz zenekar 13-ban fonogram jelölést is kapott az év hazai jazz albuma kategóriába.

A Jazzy Night következő blokkjában itt lesz a Jazz Boys-tól a Calm Down, a nemzetközileg is sikeres fúziós jazz hip-hop trió tagjai még a 2010-es években tanulmányaik során ismerkedtek össze, azóta felléptek már a legendás Montreux-i Jazz Fesztiválon, s például a londoni Jazz Caféban is. Szintén a 2010-es évek elején kezdte meg működését a Gutting Review. Zenéjük alapját a swing, a jazz és a rock and roll fúziója adja, s a hardcore swing nevet adták neki. Nem sokára megtudjuk, milyen gondolataik vannak az öltözködésről. Katona Klár is beköszön nekünk, jön tőle a Hello. Az Emerton Díjas énekesnő egyébként már 72 éves, közel két évtizede visszavonultan él, azóta inkább újságíróként s íróként tevékenykedik, Közelség címmel könyvet is írt már. Elsőként jöjjön a Brando Quartettől a Swing Bar, a pécsi gyökerű formáció létrejöttét Szőke Brando gitárosnak köszönhetjük. Zenéjükre a smooth jazz, a fúziós jazz és a klasszikus zene elegáns ötvözés.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9-en megsérültek. Közülük 7-en még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés nyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomlyói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Nyárias idő várható, összelérkezik a nyugdíjas szép kártya támogatás. Szigorodnak az amerikai zöld kártya igénylési szabályok. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A családok 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a nyár végén, a nyugdíjasok pedig ősszel számíthatnak a szép kártyán érkező támogatásra, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter idén 2%-os gazdasági növekedéssel számol, a felfüggesztett uniós források kifizetéséről szóló megállapodást pedig jövő csütörtökön írhatják alá az Európai Unió vezetőivel. Magyar Péter arról is beszélt, összesen havi 3,8 millió forintot fog keresni. Ez az összeg a 2,3 millió forintos miniszterelnöki fizetésből, illetve a képviselői alapfizetésből tevődik össze. Vizsgálóbizottságot állított fel a MOL a Tiszaújvárosi üzemben történt halálos baleset kivizsgálására. Karbantartás közben egy csővezetékben robbant be a szénhidrogén. Egy ember meghalt, 9 megsérültek. Közülük 7 még kórházban vannak, állapotuk stabil, egyiküket lélegeztetőgépre kapcsolták, közölte a Debreceni Egyetemi Klinika. A pénteki robbanás ügyében foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indult nyomozás. Az a történelmi feladat áll előttünk, hogy összekapaszkodjunk és újraépítsük a jövőnket, mondta a zarándokoknak szentbeszédében a szombathelyi megyés püspök, aki az idei csíksomjói ünnepi szentmise szónoka. Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke úgy fogalmazott, a Kárpát-medencében össze van kötve a sorsunk, és csak együtt boldogulhatunk. Az Egyesült Államok szigorítja az állandó tartózkodási engedély, vagyis a zöld kártya igénylésének szabályait. A jövőben az eljárást kérelmezőknek saját hazájukban kell kivárniuk a konzuli döntést. Kivétel csak rendkívüli esetekben lehetséges, amiről a bevándorlási hivatal egyedi alapon dönt. Az elmúlt évtizedekben az volt a szabály, hogy akik zöld kártyáért folyamodtak, a döntést az országon belül is kivárhatták, és az eljárás idején jogszerűen tartózkodtak az Egyesült Államokban. Megnyílnak a tűzoltó laktanyák a gyereknap alkalmából jövő vasárnap. 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltóegyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés, interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket. A kicsik pedig a tűzoltó költözékét is magukra ölthetik. A programok ingyenesek, előzetes regisztrációra nincs szükség. Nyárias idő lesz vasárnap is, csak kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen, eső nem várható. Éjszaka 10 és 16 fok között alakul a hőmérséklet, délutánra 25 és 31 fok közé melegszik a levegő.
0: A hírek után újra Jazzy zene.